Lásd, Úrunk Jézus, hozzád jövünk, akik követtünk, de el is árultunk néha téged, akik annyiszor hűtlen híveid voltunk. Hozzád jövünk, hogy elismerjük a bűneink és kényszenvedésed közötti titokzatos kapcsolatot, a mi művünket és a te művedet. Hozzád jövünk, mert tudjuk, hogy te megbocsáthatsz, és meg is akarsz bocsátani, mert már engesztelést nyújtottál értünk, s te lettél a mi megváltásunk. Te vagy a mi reménységünk. Urunk Jézus, megváltunk, élesz fel bennünk a vágyot és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdítsd meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonyságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és Mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és Pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged, és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettem.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalója, a megtérni vágyó lelkek támasza. Ezért kérlek Jézusom, add, hogy az ő közbenjárására és biztatására minél több lélek támogassa anyagilag az ő rádióját, hogy azokhoz is eljuthasson üzenete, kik még nem ismernek téged. Amen.

Menyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áld meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására, meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamodott.

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép, mások gyönyörűség.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

Jézusom, a te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak téged. A te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szüzanyát, aki a három pásztor gyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

Mennyei atyánk, népünk hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűz anyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugalt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe,

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem, jól felhasználom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele és az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa és vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

örök atya tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké. Amen.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom, megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

0: Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szizanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkkal. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Örökatya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten ígével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsőete legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketörés nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az életi szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozottja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimulók reménysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Add is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhol török Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerút. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

könyörögjünk. Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az Atyával és Szent Lélekkel egységben Isten,

Áldjon és védjen meg bennünket a minden ható Isten, az Atya, a Fiú,

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közbenjáró segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és ígére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is

0: másokat szolgálni, és a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
1: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján. Dr. Bár Miklós püspök atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Bevezetőül még csak annyit, hogy nekem nagyon kedves az a énekünk, amit pünköstkor és bérmáláskor szoktunk énekelni, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk. Hát így imádkozunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, a szűzanyának, fiad édesanyjának a nevében kérünk, tedd készségessé a szívünket, a lelkünket, fiataloknak, időseknek egyaránt, hogy mi is meghalljuk a te hívó szavadat, mint a szűzanya ott Názáretben, hogy mi is tudjunk igen mondani, és mi is készek legyünk arra, hogy megvalósítsuk azt, amit rólunk elgondoltál. Így kérünk, mennyei atyánk, fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, mindörökkön örökké. Amen.
1: Dr. Bár Miklós püspök atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

mindjárt az ő teljességéből merítettünk kegyelemről kegyelmet. János evangéliumában a prológusnak a vége felé van. Nem ezt választottam a szentelési igének egyébként, de mégis ez az, ami nagyon sokszor szíven üt, amikor hát karácsonyi időszakban is legalább kétszer olvassuk a misén a János prológust, hanem háromszor, ha úgy jön ki a lépés, ugye? Meg más esetekben is. Elképesztő teológiai mélysége van ennek az egész prológusnak, és ez az ige lehet, hogy azért fogott meg engem, mert én eléggé telhetetlen vagyok. Tehát én mindent akarok tulajdonképpen. És hogy az Isten teljességéből meríthetünk. Ez nekem egy felfoghatatlan dolog, és egy hatalmas ajándék, és egy nagy meghívás is egyben. Hogy hát akkor nem csak lehetőség van, hanem meríts is belőle. És egyre inkább úgy látom, hogy az ige hirdetésünknek nagyon hangsúlyos és fontos része kellene, hogy legyen. Mert papírforma szerint tudjuk ugyan, hogy az Isten szent háromság. De hogy ez mi minden fakad, tehát minden lényeges dolog ebből a tényből fakad. Hogy az Isten az egy szeretett közösség. És hogy ott van nála a teljesség. És hogy ebből tudunk meríteni. Nekem ez a nagyon fontos. Hogy ne pótlékok után rohangáljunk, meg megelégedjünk kevesebbel. Tehát, hogyha az ember az Isten képére lett alkotva, akkor ne kevesebbel elégedjen meg, mint az élő Istennel.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
4: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem? Hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
1: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják.
5: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
4: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és itt ül velem szemben műsorunk zenei szerkesztője, állandó beszélgető partnerem, Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya a rádiónk egri stúdiójában, és abban reménykedem, hogy ma is velem együtt nosztalgiázol majd, úgy, ahogy ezt műsorunk címe is jelzi. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Együtt nosztalgiázunk.
6: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
6: Szó szerint így van, kedves bőbe. Azt mondhatom, hogy visszamegyek ezekkel a zenékkel a gyerekkoromba. Újra átélem ezeket, de hadd hangsúlyozom azt, hogy nem azért tetszenek ezek a dalok, mert én akkor gyerek voltam, tehát még nem fiatal, hanem azért, mert ezek annyira jók.
4: És folytatjuk azt a beszélgetésünket, amelyben az 1972-es Táncdalfesztivál dalait idézzük fel. A folytatásban Del Hussa John énekel nekünk. Dalának címe Jégvirág. Mi jut eszedbe ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
6: Egy olyan dalszöveget fogunk hallani, ami az ember szívéhez, a lelkéhez szól. A fiú nagyon-nagyon szeret egy lányt, aki hűtlen lesz hozzá, és hideg, ebből adódóan adja a fiú a jégvirág nevet a lánynak. Hadd idézek a szövegéből. Térdig jártam a hóban, bolondul szerelmes voltam. Pirosra fújta az arcomat a szél, örültem, mert mellettem jöttél. Hadd idézek ki későbbi részt. Tél volt, hideg tél, s még csak meg sem öleltél, de vétekezért haragodni rád, így is szerettelek, jégvirág. Nem tűzheti a hajába senki, nem lehet a vázába tenni. Ez a név illik csak reád.
4: Sokat mondó és elgondolkodtató, ugyanakkor mély tartalma van ennek a szövegnek.
6: Igen, ehhez már csak annyit tehetek hozzá, hogy Del Hussa John énekével még inkább az ember szívéhez szól.
4: Ennyi információ után énekeljen nekünk Del Hussa John, dalának címe Jégvirág.

0: Egy perc az évekért. Erről énekel nekünk hamarosan Mátray Zsuzsa. Mit mondhatunk el a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
1: Sok mindenre nem emlékszem a gyerekkoromból, a szövegre ragadott meg már annak idején. Egy olyan lányról szól, aki nagyon-nagyon szeret egy fiút, aztán megszűnik közöttük a szerelem, gondolom, hogy a fiú hibájából, de a lány emlékeibe ez a szerelem mindig él és őrzi a szívem mélyén. Többet hadd ne mondjak róla, megint csak azt mondhatom, hogy olyan szöveg, ami önmagáért beszél, és kicsalja az ember szeméből a könnyet.
0: Hallgassuk akkor meg magát a dalt, Egy perc az évekért címmel, Mátray Zsuzsa énekel, itt a Szent István Rádióban.

0: Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel? Gyakran feltehetjük ezt a kérdést, hiszen a szerelem örök téma, és ahogy te is említetted, kedves Laci atya, vagy éppen a boldogsága miatt, vagy éppen egy szerelmi csalódás miatt. Ez esetben ez utóbbiról lesz szó?
1: Igen. A dal kapcsán az maradt meg a gyerekkori emlékeimből, említettem már, hogy Ősz Ferenc a humorista, és Kuldik Júlia a televíziós műsorvezető volt a fesztivál műsorvezetője. Amikor ez a dal előadásra került, akkor Kuldik Júlia annyit mondott, hogy a dalukban majd arról fognak énekelni, hogy a műszaki dolgok, ha el is törnek, minden megjavítható, de ha egy szerelem törik el, azon mit lehet tenni? A választ hagyd ne én mondjam el, figyeljék a kedves hallgatók a dalnak a szövegét, abból majd kiderül.
0: Ebből is kitűnik az, hogy az emberi érzelmekkel nem lehet játszani.
1: Igen, és nyilvánvalóan a szerelem is egy olyan dolog, hogy felelősek vagyunk egymásért, úgy a fiú, mint a lány. Szoktam mondani a jegyeseknek is, hogy a szerelmetekkel nem csak egymás felé, hanem a Jóisten felé is el kell majd számolnotok. Így gondoljatok erre. Nem tudom, hogy a generál együttes ezzel a dallal tűnt-e fel, erre bevallom, nem emlékszem, de nekem úgy rémlik, hogy igen. Azt tudom, hogy olyan sláger volt, hogy úton útfélen énekelték akkor is az emberek.
0: Tudsz a szövegéből is idézni, kedves Laci atya?
1: Igen. Egy kis ízelítőt hadd vegyünk a dal szövegéből, így kezdődik. A cipőd, ha kiukad, megjavítja a cipész. A ruhád, ha kiszakad, tűt fűz a szabó, és estére talán kész. Ha a csap csak letörik, hamar egybe szerelik, ha kiég a vasaló, egyszerű a javítás, mindenre van megoldás. Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel? A szétszakított álmot nem javítja senki, egyszerűen dobjuk el.
0: De jó, hogy idéztél a szövegből, kedves Laci atya, mert így versformájában elmondva talán még jobban megértjük a dal üzenetét. Úgy is lehet érteni, ha éneklik, de olyan jó, amikor szavakkal is ismertetjük egy-egy dal tartalmát. Akkor erre számítsanak a kedves hallgatók a folytatásban, erről lesz szó.
1: Mielőtt azonban a dalt lejátszanánk, a szöveg kapcsán hadd mondjam, szerepelt benne ez a kifejezés, hogy a cipőt megjavítja a cipész. Sajnos már ez egy kihaló mesterség. Idegen szóval Schusternak emlegették a cipész mestereket. Én még emlékszem gyerekkoromban ilyen idős bácsikra, akik nem csak cipők javításával, hanem készítésével is foglalkoztak. Erre mondta nekem egy idős nagypapa, hogy azokat a cipőket még lehetett javítani, de sajnos a maiakat már nem. Megint egy emlék, egy nagypapa mesélte el, hogy mesélte a kis dédunokájának, hogy képzeld el, kiukadt a cipőm talpa, és elvittem a Schusterhez, hogy javítsa meg. Erre a kis dédi megkérdezte, papa, hát miért nem dobtad ki? Ő így felelt, tudod, akkor még nem ilyen világ volt, illetőleg azokat a cipőket a mesterember még meg tudta javítani, de mondják, akik még élnek cipészek, hogy sajnos a mai cipőket már nem lehet.
0: Ezek után nem marad más tisztünk, mint hogy felkonferáljuk a most következő dalt. A generál együttes felvétele szól, a címe pedig Mit tehet az ember egy eltört szerelemmel?

0: Kedves Laci, hogyha az elmúlt percekben az 1972-es Táncdalfesztivál dalairól beszéltünk, és hogy teljes képet adjunk a kedves hallgatóknak, meg kell említenünk azokat a dalokat is, amelyeket korábbi műsorainkban játszottunk le. Melyek ezek?
1: Csak cím és előadó szerint említem őket, korábbi adásunkban elhangzott már méghozzá a Füttyös dalok műsorában Pór Pétertől a Csalódott szerelmesek indulója című felvétel, illetőleg Majláth Jenőtől a Jó lesz, ha sietsz című dala. Majláth Jenőről emlegettük, hogy Majláth Júliának, a híres zeneszerzőnek a testvére. Ez a két dal is megvolt a gyűjteményemben, és hozzátartozik a 72-es Táncdalfesztiválhoz, ezért fontosnak tartottuk Böbivel, hogy megemlítsük.
0: Kedves hallgatóink, mi most ezeket a történeteket és ezeket az emlékeket tudtuk feleleveníteni az 1972-es Táncdalfesztivállal kapcsolatosan. Remélhetőleg a minket hallgató, hűséges hallgatóknak még eszébe jutott számos más élmény és emlék, jó volt újra hallgatni ezeket a dalokat. Azonban az is fontos információ, hogy ezzel a dallal a Táncdalfesztiválok sorozatunk végéhez értünk. Ünnepélyesen így fejezhetjük be ezt a sorozatot a műsorunkon belül. De ne csüggedjenek a kedves hallgatók, hiszen folytatjuk tovább nosztalgiai zenei időutazásunkat egy újabb témával. Kíváncsiskodhatok, kedves Laci atya, mi lesz a következő témánk?
1: Igen. Most olyan dolgokat válogattam a gyűjteményemből, amit így neveztek, hogy rágó gumizene. Még záró szóként annyit hadd mondjak el, tehát a folytatásban a rágó gumizene fog következni. Ebben a műfajban is több klasszikus nagy világsláger született, ezek mind külföldi felvételek lesznek, majd ha fogják hallani őket a kedves hallgatók, szinte táncra perdülhetnek, mert az egyik sajátsága volt ennek a műfajnak, hogy igen ritmikus zenéket kellett hozzá alkotni.
0: Legyen elég ennyi, és aki szeretne többet megtudni, mindenképpen tartson velünk a folytatásban is. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Új témával foglalkozunk műsorunkban, ez az új téma pedig nem lesz más, mint a rágó gumizene. Honnan jött az ötlet, kedves Laci atya?
1: Mindjárt elmondom, hogy ez a műfaj hogy született meg. Bevallom, onnan jutott eszembe, hogy találkoztam Lőrinciben az utcán, mikor zártam a templomot egy olyan fiatallal, aki úgy köszönt nekem, hogy közben a rágó gumit rágott. Innen jutott eszembe, hogy a rágógumi zene műfajában válogatok a gyűjteményemből. Talán kezdhetjük azzal, hogy mi is ez a rágógumi zene.
0: Mindenképpen, légy oly kedves, magát a fogalmat magyarázzuk meg a kedves hallgatóknak, főleg azon kedves hallgatóinknak, akik még abban az időben nem éltek, ahonnan idézzük majd ezeket a dalokat, tehát egészen pontosan a 60-as, 70-es évek világából. Mi is akkor ez a rágógumi zene?
1: Amit megtudtam róla, utána néztem, illetve gyerekkori emlékeimből, hogy két amerikai alkotó találta ezt ki. Idegen szóval úgy nevezik, hogy producer. Név szerint Jerry Casanets és Jeff Katz. Az volt a kritérium, az előírás ebben a műfajban a dalokkal kapcsolatosan, hogy nagyon kellemes, főbe mászló dallammal kell rendelkezniük, hogy az embernek, a hallgatónak már az első hallásra megtetszen, és szinte már azonnal dúdolja, fütyülje az előadóval.
0: Legyen fülbemászó a dallam.
1: Igen, ez egy fontos kritérium volt ezzel kapcsolatban. A másik ilyen előírás volt, hogy olyan egyszerű legyen a szövege, hogy nagyon könnyen meg lehessen tanulni, ebből adódóan, miként a dallam esetében, már első hallásra a hallgató énekelhesse az előadóval. És még volt egy harmadik kritérium, egy harmadik követelmény. A különböző hangszerekkel olyan ritmust kell alkalmazni, amelyre nagyon jól és ritmikusan lehet rágni a rágógumit. Innen kapta a műfaj az elnevezését. Jól emlékszem a gyerekkoromra, hogy nagyon sokan a kritikusok közül igencsak lekezelően, néha talán már gúnyosan beszéltek erről a műfajról, mondván, hogy szinte nem lehet ezt ember számba venni. Ennek ellenére Nagyon-nagyon sok klasszikus világsláger született ebben a műfajban.
0: És mi ezt az adásunkban be is bizonyítjuk.
1: Igen, még előtte annyit hadd mondjak róla, Tar Viktortól tudtam ezt meg, akit szintén nagyon sokszor emlegetünk Böbével az adásokban, hogy ezeknél a daloknál nem mindegyik ebbe a műfajba született, de mégis ide sorolták őket. Én most a válogatás során azt néztem, hogy mi a besorolásuk. Tehát amiket ebbe a műfajba soroltak, azokat válogattam a gyűjteményből. Még mielőtt elkezdenénk, hadd mondjak el egy dolgot, majd fogják hallani a kedves hallgatók, hogy valóban milyen fülbemászó, kellemes dallamok ezek. Ma reggel, ahogy jöttem a vonattal Eger felé, Kálkápolna állomáson felszállt egy csomó diák. Valahová úgy láttam, kirándulni mentek, és felfigyeltem rá, hogy közülük néhányan rágógumit rágtak. Erről rögtön eszembe jutottak ezek a dalok, amiket válogattam a mostani téma szerint, és bevallom, hogy nekem is ezek annyira tetszenek, hogy ott magamban a vonaton már dúdoráztam őket. Én ezt mindig felvállalom a hobbimat illetően.
0: Hallgassuk akkor a jó rágó gumizenéket. Mivel is kezdjük?
1: Egy olyan csapatot választottam elsőként, amelynek ez volt a leges, legnagyobb sikere. A nevük Sam the Shame és a Pharaohs. Nem sokat tudok róluk, ha jól emlékszem, de erre nem veszek mérget, egyiptomi származások, tehát arabok voltak. A leges, legnagyobb slágerük volt ez 1965-ben, amikor a címét nem lehet lefordítani. Wooly Bully, így hangzik. Tari Viktortól megkérdeztem telefonon, hogy hogy lehetne ezt magyarul visszaadni. Ő így válaszolt, már megint okvetetlenkedsz velem. Tudomásul kell venni, hogy vannak olyan kifejezések a dalok címét illetően, amelyek nem fordíthatóak. Aztán annyit elmondott nekem Viktor, hogy amikor ő ezt adásba szerkesztette, ő ilyen címen mondta be magyarul, hogy Uli Buli. 1965-ben készült ez a felvétel, a legnagyobb siker volt ennek a csapatnak, és ahogy a bevezetőben szóltam róla, a főben mászó dallam meg a nagyon jó ritmus révén a kedves hallgatók nyugodtan dodorásszák, vütyüljék, sőt, táncra is lehet perdülni, sőt, aki akar, a ritmusra rághatja velük a rágógumit.
0: Szóljon tehát a Wooly Bully, a Sam the Shame and the Pharaohs együttes felvétele 1965-ből.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro!

0: Nosztalgia Zunk, Laci atyával. Zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal. Ha rágógumi zene, akkor most két ugyanazon című dal szól hamarosan, de mégis valamiben másak. Majd elárulod nekünk, kedves atya, hogy miben is más, mit hallunk egészen pontosan.
1: Ohio Express, így nevezik ezt az együttest, ő volt a rágógumi zene legsikeresebb és legnagyobb képviselője. Van egy olyan kiskönyvem, a címe Rock Lexikon. 1980-tól 82-től dolgoztam Budapesten a metrónál, mint már ezt emlegettem. Ezt is akkor vásároltam meg. Rögtön lecsaptam rá, amikor megláttam egy butikosnál a kirakatba kirakva. Röviden csak annyit ír ez a könyv erről az együttesről, hogy 1966-ban alakult, és több klasszikus nagy világslágert aratott. Azt hiszem, hogy ebből már ki is találták a velem egykorú hallgatók, hogy a legnagyobb dalukkal kezdünk, aminek ez a címe Yummy, Yummy, Yummy. Megint nem fordítható magyarra. Emlékként eszembe jutott, emlegettük már régebben itt Böbével az adásba, az Arany Lemezek című műsor sorozatot a Petőfi Rádióban, úgy értem a régi, a már megszűnt Petőfi Rádióban, hiszen ahogy Tari Viktor riportjában hallhatták a kedves hallgatók, ahogy emlegette, 2012-ben megszűnt a Magyar Rádió, és most már ilyen néven nem létezik, MTVA, ez a mostani neve az intézménynek. Ahogy szóltam róla, Mécs Károly vezette ezt az Arany Lemezek című műsort, és nagyon jól megmaradt az emlékemben, hogy amikor ezt a dalt leadták, akkor bevezetésképpen Mécs Károly annyit mondott, hogy valahogy úgy lehetne visszaadni magyarosan a dal címét, mint amikor az ember rágja a rágógumit, tehát valahogy így, hogy nyam-nyam. Magyarosan így hangzik. Ez a daluk 1967-ben jelent meg először kislemezen, és mivel óriási siker volt, egy év múlva megjelentették nagy lemezen is. Azt hiszem, hogy ennyi reklám bőven elég hozzá, most mi az 1968-as változatot fogjuk meghallgatni, amely nagy lemezen jelent meg.
0: Szóljon tehát az Ohio Express együttes Yummy, Yummy, Yummy című slágerem.

0: A folytatásban az imént hallott dalt hallgatjuk meg újra?
1: Igen, méghozzá egy kicsit más változatban, lemezfelvételként.
0: Miért tartottad fontosnak, kedves Laci atya, hogy ezt is beleszerkezd a mai adásba?
1: Mert annyira a nagy kedvenceim közé tartozik ez a dal, hogy úgy gondoltam, hogy mivel a gyűjteményemben mind a két változat szerepel, zárójelben megint hadd tegyem hozzá, hogy most már a Szent István Rádiónak is, hallgassuk meg mind a kettőt. Annyit hadd említsek újra, amiről már szóltam, hogy abban az időben többször megtörtént ilyen, hogy egy dal megjelent stúdió változatban, stúdió felvételként, ezt hallottuk az előbb, és kiadták lemezen is, de a lemezfelvétel nem a stúdió felvételt tartalmazta, hanem a kiadó vállalat a saját stúdiójában készített felvételt ugyanazzal az előadóval, és ezt adták ki vinil lemezen, amit tévesen bakelit lemeznek szoktak emlegetni. Most mi ezt a változatot hallgatjuk, erről annyit tegyünk hozzá, hogy ez ugyanabban az évben, tehát 1968-ban jelent meg, de nem Angliában, hanem az Amerikai Egyesült Államokban.
0: Szóljon akkor az Ohio Express együttes Yummy Yummy Yummy című dalának lemezfelvétele.

0: nosztalgiázzunk Laci atyával. Válogatása a 60-as, 70-es évek zenéiből. A folytatásban is az Ohio Express együttes zenél nekünk. Ez az együttes ilyen rágógumi specialista együttes volt?
1: Ma is így emlegetek őket, és úgy is szoktak róluk beszélni, hogy ez volt az a csapat, amely ebben a műfajban a legnagyobb sikert ért el. Többször hallottam már így zenei rajongóktól, hogyha megemlítem ezt, hogy rágógumi zene, egyből ennek az együttesnek a nevét hozzák elő. A másik klasszikus nagy slágerük, ami megint olyan címmel rendelkezik, hogy nem fordítható magyarra, így hangzik, Csúi Csúi. Ilyen szép a címe, de a dal önmagáért beszél. Ezt pedig úgy ismertem meg, hogy gyerekkoromban egy tőlem idősebb fiúnak kazettás magnóján megvolt ez a dal. Ott hallottam először, tőle érdeklődtem, hogy mi ennek a címe, de nem tudtam megmondani, ő csak felvette a rádióból. Úgy tudtam meg a címét, hogy a akkori rádió és televízió újságban mindig leközölték a könnyű zenei műsoroknak a listáját, úgy, hogy ott szerepelt a szerző neve, a cím és az előadó. Ez a Csúi, ugyanis így kell írni, hogy betűzöm, Cecil Hedvig Elemér WY. Ebből volt nekem gyanús, hogy valószínűleg ezt úgy kell kiejteni, ahogy a felvételből ismerem. Megkérdeztem egy olyan kollégista társamat, aki angolt tanult, és azt mondta, hogy valóban ez az. Így tudtam beazonosítani, és így már sikerült később a kívánságműsorból kérni a híveim segítségével. Ez a felvétel is egyidős az előzővel, tehát 1968-ban jelent meg.
0: Idézzük akkor az Ohio Express együttes Csúi Csúi című dalát itt a Szent István Rádióban.

kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, akinek nem csak a beszélgetést, hanem még a zenei szerkesztést is megköszönöm. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra a 7. és 10. parancsolatot összevonva vesszük át, hiszen szervesen összetartoznak. A 7. parancsolat így szól a kivonalások könyvébe, hogy ne lopj. A 10. parancsolat szintén a kivonulás könyvéből való, hogy más tulajdonát, se házát, se mezeit, se semmiét másiknak ne kívánd. S hát ezt megerősíti az új szövetség is, a gazdag ifjúval való beszélgetés során Jézus felsorolja a parancsokat, meg mondja, hogy ezt tartsd meg. És hát az apostol igehirdetés is nagyon fontosnak tartotta, hogy a 10 parancsolatot megtartsuk. Talán a kívánsággal kell kezdeni röviden. Az ember lelke mélyén tele van vágyakkal, jó és rossz vágyakkal. Ha nincs kívánsága, akkor már nem él. Azt megfigyelték a koncentrációs táborokban, hogy aki már semmit se kívánt, se szabadulni, se enni, se semmit, az meg is halt. Tehát benne van az ember lelkében a kívánság, mert az embert vágyak vezérlik, mondta Petőfi ennek idején, de nem mindegy, hogy milyen vágyak vezérelnek bennünket, mert ugyanakkor ott van az, hogy az ember lelke feneketlen mélység. Tehát rossz vágyak, rossz kívánságok is vannak bennünk, és ezeket szabályoznunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy ne kívánjunk, hanem mit és hogyan kívánjunk. Ezt akarja a 10. illetve a 9. parancsolat is már szabályozni. Most egy olyan világban élünk, ahol mesteri módon föl tudják kelteni az ember vágyakozását. De nem arra, hogy magasabb kultúrára törekedjék, hogy mértékletességre, aztán fele baráti szeretetre, hanem lehúzzák az összes reklám abba az irányba, megy egyrészt a testiség irányába, 6.-9. parancsolat irányába, illetve ebbe beletartozik az is, hogy mit fogyasszunk, mit tegyünk, hát a reklámokban örökké benne van, ezt egye meg, azt igye meg, akkor a szexuális kívánságok fölkeltése, és ugyanakkor benne van a bírvágynak a fölkeltése. Mikor egy karácsony jön, akkor nem azt mondják, hogy lélekbe készülj föl Jézus születésére, hanem karácsonyra ezt és ezt vedd meg, pedig hát ez egy szent ünnep lenne. És az év többi napján mindenütt bennünket ostromolnak a reklámok a megvételre, a megvásárlásra, a bírvágy fölkeltésére, még úgy is, hogy nincs is meg az anyagi fedezete valakinek, de akkor vegyél föl kölcsönt. És hát, ha ez pedig nincs meg, akkor kialakul az emberben az irigység, a kapzsiság. A kapzsiság szelleme akkor is bennünk van, ha valaki mondjuk milliárdos nyilván, mert ha egy milliárdos nem volna kapzsi, akkor nem lenne milliárdos. Viszont az irigység az a szegény emberben is ott lehet. Mindig irigyli a másikét. Szent Ágoston mondta annak idején, hogy az a legrosszabb bűn az irigység, mert abban semmi öröm nincsen. Többi bűnökben azért valami öröm van, mindig elköveti az ember, de az irigységben nincs, csak másiknak a tulajdonát kívánja. Talán ezzel le is zárhatnánk, mert ott aztán rétegzi a 10. parancsolatnál, hogy mit ne és hogyan ne kívánjuk meg, ne fúrjuk meg, ne könyököljünk, mondhatna egy mai ember ilyesmit, hogy ő neki kell egy jó állás, kell egy jó fizetés, és akkor mindent megtesz azért, hogy ő azt elnyeresse, mert ő kívánja. Szóval itt van a ne lopjnak a parancsolata, aminek az elhangzásakor gyakorlatilag nincstelen volt a zsidó nép, mert a pusztába kapták meg a 10 parancsolatot, és nem bírtak szinte semmi ingósággal, ingatlannal, még az élelmüket is a manna biztosította, ott pedig még az is megvolt, hogy egy ómernyit kellett szedni szombatra, meg kettőt, tehát hogy ne halmozzák föl azt a természetből adódott adományt, mint ahogy Jézus, amikor a mi atyánkot megfogalmazzak, azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogy az legyen meg, tehát ebben is egy ilyen mértékletességre való nevelés volt Jézus részéről. Tehát gyakorlatilag semmiük nem volt, viszont gondoltak a kánaáni időkre már ebbe a parancsolatokba, ahol meggazdagodtak az emberek. Mert azt a zsidó nép jól tudta, meg mi is tudjuk a kinyilatkoztatás alapján, hogy a teremtés az mindenkinek a javát akarta szolgálni. Az Isten nem kiválasztott embereket akart a tekintetbe, hanem mindenkinek. A teremtés javai mindenkit megismernek. Éppen ezért a mi katekizmusunk kitér arra, mert ez egy nagy áttekintést ad erről a területről, arra, hogy nekünk a teremtést védeni kell. Nem szabad meglopnunk az utána jövőket, nem szabad fölélnünk. Hát amit most csinál a mai emberiség ezzel a féktelen háborúival, annyit pusztítanak, hogy szörnyű. A zöldek hallgatnak, azt mondják, hogy ne tüzeljen szénnel az ember, meg mit tudom én, ilyen káros anyagokkal. Ha az emberiség azzal tüzelt volna, akkor se tett volna akkora kárt, mint most itt a közel-keleti, meg az orosz-ukrán háborúban, ami olaj, meg minden elégett. Ugye? Tehát itt a jövőt éljük föl, és ugyanez vonatkozik a természeterőkre, az őserdőkre, az állatokra, mindenre. Tehát erre is kitér a katekizmusunk, és itt újabban a teremtés védelem is előtérbe került a keresztény erkölcstanban, mert jó lehet ott van a Bibliában, hogy hagysátok uralmatokkal le a földet, de ugyanakkor az is benne van, hogy őrizzétek, védjétek, hogy ennek is meg kell lenni. Na most a Biblia nem ellenzi azt, hogy a különböző társadalmi fejlődés elhozta a magántulajdonnak a lehetőségét és valóságát, hogy van magántulajdon. Ezt nem mondja, hogy ez ne legyen. Mondjuk ott intézkedik is benne, már később, mikor benn vannak a Kánaán földjén, az úgynevezett jóbel évvel, a nagy jubelimei évvel, hogy az úgy a elkonfiskált vagyonokat vissza kell adni. Legalábbis ez volt az eszmény, hogy az 50. évben, amit úgy elvittek, vissza kell adni. Tehát nem engedték meg azt, amit például egy szocializmus, kommunizmus megtett, hogy egyszerűen rátették a kezüket a magán vagyonokra, és kifosztották az embereket. De valamiképpen a kapitalizmus is azt csinálja, csak ott sok ember szegény, és keveseknek a birtokába kerülnek a nagyon nagy vagyonok. És hát a magántulajdon védelme az engedélyezett. Ugyanakkor mindig benne volt a bibliai gondolkodásban, és főként a középkori gondolkodóknál, Aquinói Szent Tamásnál, hogy az ember, az egyéni ember szükséglete az a közvagyont fontossá teszi. Tehát nem lett az, hogy egyeseknek nagy vagyona legyen, még mások éheznek. És a magántulajdon elleni vétkeket azt ugye bűnnek tartjuk. Én itt csak fősorolom, hogy benne van a lopás, ami általában titkon történik. A rablás erőszakkal. A sikkasztás, az is valamiképpen titkon történik, de az is a lopás egy formája. A kártevés, a pazarlás, a csalás, a kölcsön meg nem adás, a zsarolás, az orgazdaság, és legújabban a korrupció szó jön elő. Mindig a korrupció, mégpedig úgy, hogy vannak a nagy pályázatok, ott kiírnak ennyi meg ennyi összeget pályázati díjként, és nem mind arra fordítódik, hanem többeknek a zsebébe is kerül a pályázati pénzből, vagy egy fölépített létesítmény, az sokkal többe kerül, mint a valóságos érték, mert a korrupció elviszi. Na most ez a mára megmaradt, szinte majdnem egyedüli bűn. A pedofiliát emlegetik, de a korrupció az azért, mert hát mások kimaradnak belőle, akkor azok úgy érzik, hogy jogos büntetni a korrupt embereket, illetve egy szélsőséges materializmus is benne van. Mert az a fontos nekik, hogy ellopta az enyémet, a materialista szemléletben ez van. Csak föl kell tenni a kérdést, hogyha az emberek a 10 parancsolat többi pontját nem tartják meg, Isten szeretetet, ember szeretetet, igazságot, szüleik szeretetét, akkor miért tartanák meg a 7. parancsolatot? Ha az összes többit nem tartják meg, hát miért volna az kivétel? És ebből adódóan az emberek közti viszályoknak egyik legnagyobb okozója a vagyonnal való bánásmód. Mert önmagában a tulajdon az semleges. Csak attól függ, hogy mire is, hogyan használjuk föl. De miután megrontja az emberek kapcsolatrendszerét, nem törekednek az igazságosságra, a mértékletességre, a osztó igazságosságra, ebből adódóan a háborúságoknak a kiváltója. Timóteusnak írt a Szentpál, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És ha megnézzük, akkor ezek a háborúk, amik vannak itt a jelen világunkban is, végül is anyagi javakért, pénzért harcolnak az emberek. Tehát minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És azt is tudni kell, amikor ezeket a 7. parancsolattal kapcsolatos bűnöket vesszük, hogy a mérték itt nagyon fontos. Mert nem mindegy az, hogy valaki egy ceruzát lop el másoktól, vagy milliárdokat. Aztán a szituáció. Mert vannak helyzetek, amikor a lopás nem válik lopássá. Például háborúba éhes valaki. És ott van egy raktár. Élelmiszerraktár, hogy ő betör és nem hal éhen, az nem bűn. Olyan, tehát a szituáció módosíthatja. Az is benne van. Aztán, hogy ha valakinek kárt okozunk, ha nem akarattal tettük, akkor erkölcsileg nem bűn, de mégis meg kell téríteni. Tehát nem akartam, de egy súlyos dolog, akkor meg kell téríteni. És akkor az is benne van, hogy vissza kell szolgáltatni. Tehát nem elég az, hogy valaki egy nagy dolgot eltulajdonít, meggyónja, azt le van tudva. Nem. vissza kell szolgáltatni. Hát ha titkon lopta, akkor titkon szolgáltassa valahogy vissza. De, tehát ha nem akarja úgy, tehát ez is benne van. Mi egy nagyon érdekes világban nőtünk föl, ugyanis amikor az államszocializmus elvette az emberektől a meg saját vagyonukat, akkor úgy érezték az emberek, hogy amikor ő a köztulajdonból visszavesz valamit, ő nem követel bűnt, mert a sajátját veszi vissza. És ezért mondták, hogy volt egy latin kifejezés, hogy occulta recompensatio, titkos kiegyenlítés. Elvették a földemet, nyilván akkor a TS kukoricájából viszek. Elvették a, mit tudom én, a gyáramat, akkor abból is. Csak hogy annyira megszokták az emberek, hogy azok is, akiktől nem vettek el már semmit, rá szoktak arra, hogy ami a kezük közért, azt elviszik. És ide jutottunk a szocializmus végére, hogy minden tisztelet a kivételnek, a területen a takarítónő a mosószert lopta, az irodista a papírt lopta, a másik a műszaki dolgokat, mindenki lopott valamit, mert a köztulajdon való. És amikor ugye Kádárnak mondták, hogy lopnak a munkások a gyárba, megkérdezte, hogy és ez itt marad az országban? Mondták neki, hogy itt. Na hát akkor mindegy, egyik zsebből a másikba került. Ugye ilyenné vált, megszűnt a magántulajdonnak a tisztelete. A másik véglet aztán az, amiben most mi élünk, mondjuk egy ilyen kapitalista dolog, hogy jókor kell lenni jó helyen, és akkor nagy vagyonokra lehet szert tenni. No, ezt lehetne nagyon sokáig boncolgatni. A katolikus egyház már a kezdet kezdetén erről szólt, hiszen Szent Jakab apostol azt mondta, hogy a munkásoknak ki nem fizetett bér, égbe kiáltó bűn. Hogy nem fizetik ki a megszolgált bér. Persze akkor, hogyha megvan rá a keret, nem úgy, hogy elvitte a háború, vagy ilyesmi. Tehát ez már a kezdetén ott volt, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket. És erre a gondolatra, hogy az egyháznak a társadalmi tulajdon meg a magántulajdon ügyében meg kell nyilatkoznia, a 19. század során került valójában sor. Ugyanis akkor jött el az a fajta kapitalizmus, ami sok millió ember, tehát tömegeket nincs telenné proletárrá tett, mert ugye proletár annyit jelent, hogy nincs telen, csak a gyereke van neki, a prolesz, abban van, semmi másra nincs, csak a saját gyereke. De az se az övé, mert azt is befogják a munkába. Na most ekkor az egyház akkor látott hozzá a társadalmi enciklikákhoz, mert még a jobbágyoknak is volt valami saját tulajdona, amivel tudtak gazdálkodni. A rabszolgatartó társadalom az nem úgy volt az egyház részéről, mint egyes ilyen forradalmároknál, hogy lázadjatok föl, ti rabszolgák, föl, ti rabjai fölnek, hanem alakuljon át az ember kapcsolata a munkáltatójával, a rabszolgájával, ott van a Filomen levél, a rabszolgát visszaküldi Pál apostol a gazdájához, azt mondja, megkereszteltem, most már ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. Valahogy ezen az úton, módon képzelt el a kereszténység a rabszolgák helyzetének a megoldását, hogy átjárja majd a kovász, a keresztény gazdákat, munkadókat, és a rabszolgát már nem zsákmányolják ki, hanem emberként foglalkoztatják. De 19. században végletessé vált a helyzet, nem véletlen, hogy Marxnak a könyvei olyan nagy hatásúak voltak munkás tömegekbe. Persze, senki nem olvasta el a tőkét a munkások közül, Prohászka elolvasta, meg le is fordította egy részét, hanem olyan doppergészszerű jelszavakkal forgatták, vagy alakították át a munkásnak, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz, vedd el, tied, holnapra. Tehát a nagy összefüggéseket nem, csak ilyen jelmondatokba, hogy szerezd meg a vagyont, és ugye így kerülj hatalomra. Na most ekkor adja ki 13. Leó pápa az enciklikáját, a Rerum Novarumot, az új dolgokat. Ebbe annyi minden van, erről már többször szó esett, ez lehetne az ős forrása a társadalmi enciklikáknak a katolikus egyházban, amikor 1890-ban, vagy nem is tudom, valahogy így adta ki pontosan, utána kellene nézni a Rerum Novarumnak, de akkor adta ki még Marx a harmadik kötetét a tőkének. Na és ettől kezdődően a pápák mind visszatértek rá ezekre a gondolatokra, és bővítették. És bővítették a püspöki karok is. Tehát nem csak az volt, hogy a pápák adtak ki enciklikákat, hanem a püspöki karok is adtak ki. És óriási irodalma lett. Lehetne mondani, hogy kisebb könyvtárat megtöltenének ezek a társadalmi tanítással foglalkozó egyházi iratok. És itt lehet csoportosítani azokat az alapelveket, amelyek visszatérők, mert 13. le úgy foglalta össze, hogy először van a közjónak az elve, hogy a társadalomnak a közjót kell szolgálnia, az egyénnel szemben a közjót kell szolgálnia, de nem kommunista, meg nem ilyen szocialista módon. Aztán a javak egyetemes rendeltetéséről szólt, hogy abból mindenkinek részesülnie kell, mert az Isten által megteremtett világ az minden embernek a tulajdona kell, hogy legyen. Van egy olyan szó, amit lehet, hogy 13. Leó pápa vezetett be, mert a szubszidiaritás így önmagában nem szokott szerepelni más írásokba. Annyit jelent ez a szó, hogy segítség, de valójában azt, hogy minden problémát egy közösségnek a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelnie, mert ez ad életképességet a társadalomnak. A túlságosan központosított társadalom az megbénul. Tehát emlékszünk rá, hogy mindig följebb, ha nem volt elég a helyi pártbizottság, mentek a megyeihez, a megyeitől föl, a központi bizottság, ha nem tudtak valamit eldönteni, mert nem merte senki vállalni a felelősséget valamely dologban. Itt pedig arról van szó, hogy azon a szinten kell kezelni, ahol a probléma jelentkezik. Ezért egy falunak, egy gyárközösségnek, vagy másnak meg kell lenni a szuverenitásának, önállóságának. A részvétel elve, hogy mindenki folyjon bele a társadalmi életbe. Most kivételesen óriási volt a szavazáson, választáson résztvevőknek a száma, de még sok ember most se vett részt. Tehát mindenki vegyen részt, aki jogosult a társadalmi dolgokba való beleszólásba, akkor vegyünk részt benne, hogy aktivizálva legyenek az emberek, hogy minél jobban a közösségnek az érdekeit képviseljen egy-egy döntés. Hát a szolidaritás elve, ez magától értetődő, de itt a pápai enciklikák kitekintenek a nemzeten túlra, holott nagyon fontosnak tartják, hogy legyen a nemzeteknek önállósága, minden nemzet őrizze meg a sajátságait. De nem akarják a nemzeteket megszüntetni. Katolikus egyház egyetemes és általános, szót lehet mondani inkább azt, hogy egyszerre egész, de nem akarja a nemzeteket megszüntetni. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el minden néphez. De amikor szolidaritásról van szó, akkor figyelembe kell venni, miután a világ összeszűkült, záródott, azt is, hogyha más népek kerülnek bajba. Itt volt nekünk, hogy a Hungary Helps, keresztényeket segítő intézmény, hogy akár Afrikában, akár egy másik helyen segítséget nyújtott a magyar állam a rászorult embereknek. Szolidaritás elve. Aztán a társadalmi élet alapvető értékei, az igazság, szabadság, igazságosság. Hát ezek nagyon fontos és hosszú fejezetek a társadalmi tanításban, aztán a családról, a munkáról, a gazdálkodásról, munkajogokról, nemzetközi közösségről, sok mindenről szól a társadalmi tanítás, benne a püspöki karoknak leosztva az egyházak, nemzeti egyházak, vagy a egy-egy nemzetben lévő társadalmi problémákra figyelemmel. Volt a 30 évvel ezelőtt az igazságosabb és testvériesebb világot, Magyar Püspökkari enciklika, ami abban az időben nagy feltűnést keltett, mert oda figyeltek rá az emberek. Most ennek 30. évfordulójára ismét ír a katolikus püspöki kar egy ilyet, most fogalmazzuk meg, hogy a mai időknek megfelelően mit lehet mondani, vagy mit kell mondani. Azt is mondjuk, hogy ezek az irányelvek nem olyanok, amit úgy lehet megvalósítani, hogy mind a SMS-eket, a szabályzatokat, hogy nézzük, hogy mit mond, és akkor pontosan így úgy kell tenni, és akkor minden rendben lesz, hanem irányelveket ad. Az összes pápai vagy püspöki enciklika. Itt nálam van egy könyv, az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma. 2007-ben adták ki, addig megjelent fontos enciklikák vannak benne vázlatszerűen. De egy újabb könyvet ki lehetne már adni, hiszen 15. Benedek pápa is megnyilatkozott, Ferenc pápa is sokrétűen megnyilatkozott, és most van éppen megjelenés alatt, vagy már meg is jelent, 14. Leó pápának az enciklikája, a Magnificia Humanitatis. Csodálatos emberiség, ez a címe ennek az enciklikának. Május 15-én jelent meg, Na most vissza tudok következtetni. A 13. Leó által kiadott enciklika pontos dátumára, mert hirtelen nem jutott eszembe, a 135. évfordulóra adta ki, tehát 1891-ben jelent meg. És ugye ő is Leó nevet visel, és nagyon érzékeny, 13. Leó pápa a mai felvetett problémákra. Ugyanis a társadalmi kérdésekre adandó válasz a társadalom változásával kell, hogy változzanak. Hiszen megváltozott a világ. Már csak a mi életünkben is. Ugye? Tehát, és a pápa az nyilván, hogy nem egyedül, hanem sok szakembert megkér, de mégis ő jegyzi, amikor ezt a csodálatos emberiség kezdetű enciklikáját kiadta, mert van egy új jelenség, ami még 10 évvel ezelőtt se volt, és ki tudja, hogy milyen következményei lehetnek. Ő így mondta, pápa, a mesterséges intelligenciánál, hogy nem mindegy, hogy Isten városát építjük, vagy a új Babilont, ahol összevesztek az emberek. És ez a digitális világgal egy realitássá vált. Az enciklika elődjeinek a fontos gondolatait, amit én itt most egy pár szóba említettem, szintén összefoglalja, hiszen minden ilyen társadalmi enciklika a másikra épül, és valami többletet ad hozzá. Ő abból a gondolatból indul ki, hogy az emberi személy méltóságát nagyon fontosnak kell tartani ebben az elszemélytelenedett világban, ahol az emberi élet semmivé vált. Tehát fogantatástól a természet és halálig, és a közbelső időben az emberi életnek a méltóságát megadni. Mert azt mondja a pápa, most van egy téves képzet. Azt mondják, hogy hát a méltóságot tiszteltet ki kell vívni. Hogyan? Szerezzé minél nagyobb befolyást, minél nagyobb tulajdont, akkor lesz elismertséged, méltóságod. Szóval a pápa nem. Ettől függetlennek kell lennie. Mindenkinek. A beteg embernek is. A korlátozott embernek is egyforma a méltósága, mert Isten képére van teremtve. És ezt kell figyelembe venni, és a társadalmi igazságosságban. És hát jön a mesterséges intelligencia felhasználásával. Azt mondja a pápa, hogy nem összpontosulhat kevesek kezébe. Van egy pár ilyen nagy guru, és kezébe van. Ő táplálja be az adatokat, mert azt mindannyian tudjuk, hogy a mesterség és intelligencia nem önállóan gondolkodik, nem talál ki dolgokat, hanem a meglévő ismeretek betáplálását csoportosítja. Na most, hogy mit táplálunk be? Ez már magát az igazságosságot is pontossá teszi. Mert ugye szokták mondani, a fiatalok vélemény buborékban vannak. Van egy társaság, amiben ő megosztja a nézeteit a Facebookon, vagy már az el is avult nekik, a különböző digitális eszvonatkozásokat nézi, és csak azok az infók jutnak el hozzá, amiket ők egymás közt megosztanak. És hogyha ez kevesek kezébe összpontosul, akkor már az emberiség teljesen befolyás alá kerül. Mint hogy egy választás is külső erők által teljesen irányítható lehet. Nem az egyéni emberek döntik el, hanem külső erők, hát azok a fiatalok, akik nézték a digitál okos telefonjukat, kapták mindig az infókat. De egyoldalúan. Na most, hogy ez nem összpontosulhat keveseknek a kezébe, hanem mindenkinek a javát kell szolgálnia. Mert ha nincs egyenlő hozzáférés, az már eleve az igazságtalansághoz vezet. Ugye? Van Magyarországon a párt, amik azt mondja, hogy ők a választásokat azért kisebb számban nyerték meg, mint a többi, mert ők le voltak tiltva a Facebookról. Ugye? De hát a mesterséges intelligenciának csak egy parányi része ez. És ki kellene egy olyan etikai kódexet fejleszteni, amit nem egy-két ember készít. Mert ő megmondja azt, hogy ez megjelenhet, ez nem jelenhet. Ebből adódik az, hogy amikor én a napi szemlét olvasom, az egyházi híreket, abba csak a negatívumok jönnek világi sajtóból. Csak a negatívumok. Semmi jó. Mert rá vannak állítva, hogy keressék, hogy mi a botrányos, mi a visszaélés, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó dologgá lehet a technikának ilyenfajta felhasználása. Aztán az ember megőrzése az átalakulásban. Hogy az iskola, mondja a pápa, legyen az igazság keresésének és megszeretésének a helye. Tehát arra neveljük a fiatalokat. Nem véletlen, hogy ezt az a 14. Leó pápa mondja, aki az ágostonos rendnek a tagja, ahol a Szent Ágoston gondolatmenete regulálja, dominál. Hiszen úgy gondolom, hogy a atyák történetében, az egyházatyák történetében, de az egyház történetében is Ágoston volt a nagy igazságkereső. Mások is, persze, Szent Justin, meg Newman Bíboros, meg sokan mások is, de legjobban talán Ágostont lehetne szentként odaállítani, hogy az igazságot kereste. És ugye mondja is, hogy nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik az Istenben, még az Isten igazságát meg nem találjuk. És az iskolának ilyen helyé kell vágnia. Ma azt mondják, hogy az iskolás gyerekkel nem kell lexikális adatokat tanítani, mert egy pillanat alatt megtalál mindent a okostelefonon. De hogyha semmiféle lexikális adat nincs benne, akkor még azt sem tudja, hogy mit és hol keressen. De utána, hogy nem arra kell csupán törekedni, hogy logikus legyen, hogy egyes szituációban föltalálja magát, hanem keresse az igazságot. Itt az igazság átnyúlik a transzcendenciába, az Isten igazságába, és hogy ezt meg kell szerettetni, és ilyenkor az emberi személy megmarad személynek. Tehát nem leszünk egy sebzett emberiség. Ugyanis a mesterséges intelligenciával rettentően el lehet tájolni az embereket, egy irányba eltéríteni, hogy mit keressen, mit éljen, és mit tartson fontosnak. Mert az utolsó fejezetében ez az enciklika azt mondja, hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. És a pápa sokadjára beszél arról,

0: 30 éve a rászorulók menedéke a Csillafont Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csillafont Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adagételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az Avasi Máltai játszótér javára a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasat kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált, sírhan tábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült famteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében. Olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rám mutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Csapa del oszlik, de már az ének. Pirkad a hajnal rózsaszínű fénykén. Forduljon buzgón a világ urához.

Adja meg mindezt az isteni fölség. Az Atya Isten örök egyszülöttje, és a Szent Lélek, akit áld az ének.

Áldott, aki az Úr nevében jön, halleluja! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni, jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művelt csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságokkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áldott, aki az Úr nevében jön, alleluja. Énekeljünk szent éneket Istenünknek, alleluja. Áldott vagy, Urunk, Atyáink Istene, dicséretre méltó és magasztos örökké. És áldott a te dicsőséges szent neved, dicséretre méltó és magasztos mindörökkön örökké. Áldott vagy templomod dicsőséges szent helyén, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy királyi trónodon, nagyon-nagyon dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy, aki a mélységekbe tekintesz, és a kerubok fölött trónolsz, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldott vagy az égbolt fölött, dicséretre méltó és magasztos örökké. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
Énekeljünk szent éneket Istenünknek, halleluja! Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen, halleluja! Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton, dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek, mert nagysága végtelen. Dicsérjétek őt harsona szóval, dicsérjétek lanttal, citerával. Dicsérjétek dobbal és körtánccal, dicsérjétek citerával és fuvolával. Dicsérjétek őt zengő cimbalommal, dicsérjétek búgó cimbalom hangjával. Minden lélek az Urat dicsérje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat, mert nagysága végtelen. Alleluja. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak, és új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Magasztalunk téged, Istenünk, és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet, és nevedet szólítjuk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak,

És nevedet szólítjuk. Adjátok önmagatokat élő és szent áldozatul Istennek, ez legyen szellemi hódolatotok. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáink a irgalmat gyakorol, hogy szent

Neki su galotote ješicci, Szentség ben és igazságban járjunk előtte. Napról napra, amíg élünk, téged pedig gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől.

0: mint hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjátok önmagatokat élő és szent áldozatul Istennek. Ez legyen szellemi hódolatotok.
1: Adjunk hálát üdvözítőnknek, aki a világra jött, hogy velünk legyen, mint Istenünk. Szólítsuk őt hangos szóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Krisztus Urunk, égből jött fényesség, az eljövendő feltámadás zsengéje, ne engedd, hogy a halál árnyékában üljünk, hanem add, hogy téged kövessünk, és az élet világosságában járjunk. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Ne engedd, Urunk, hogy a mai napon legyőzzön minket a gonosz, hanem segíts, hogy legyőzzük a rosszat a jóval. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Te megkeresztelkedtél a Jordán vizében, és fölkent a Szentlélek, add, hogy a mai napon a Szentlélek kegyelme vezessen minket. Krisztus dicsőség királya, légy világosságunk és örömünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk, erősséges Szent Istenünk, te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Reményik Sándor. Erdélyi költő, író, újságíró, a mai nap költője, mert ő 1890. augusztus 30-án Kolozsváron született, egyébként a Felvidékről, Dobsinából származó szülők gyermekeként. Reményik Sándort 45 után teljesen ki akarták iktatni a magyar irodalomból. És 1990-ig kellett várni, amire elkezdett a neve ismerté válni. Én nem tudom megítélni, hogy mennyire ismerjük, mennyire szeretjük Reményik Sándort, de azt tudom, hogy ő neki két meghatározó szemlélete volt, a kereszténysége és a magyarsága. És ezt a kettőt együtt érthetően, mindenki számára elfogadhatóan, mindenki számára könnyedén, megszerethetően a magyar irodalomban talán ő fejezte ki legjobban. Ezért is foglalkozunk ma elég sokat Reményik Sándorral, aki 1890. augusztus 30-án született.
1: Reményik Sándor. Ó, Istenem! Ó, Istenem! Szabadíts meg engem magamtól! Tövig, gyökérig, hamisság vagyok. Hamis, hazug, üres, idétlen élet. Korcs mozdulatok és hiú beszédek. Csak akarok. Valamit akarok, és minden balra dőlt el. Add nekem üres locsogás helyett a hallgatás, súlyos zord aranyát, vagy szenvedésemre piros pecsétet, add vissza lelkem, szabadságom, a belső méltóságot ad nekem. Adj nekem igaz, véres szavakat, add nekem ajándékba magamat, vagy szabadíts meg örökre magamtól. Reményik Sándor, ne ítélj! Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké? Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak. Erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisimulnak, és lábaidhoz együtt hullnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, s a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, add, hogy mind halkabb legyek, versben és mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szomban súly legyen, s erő, s mégis egyre inkább simogatás. Ezer kardos szónál többet tevő, s végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem, de egyre inkább csak igen. Mindenre amen, és mindenre igen. Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül. Igen, amen. És a gonosztól van minden azon felül.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső, legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, hogy nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

megkopott álmokat. Sodornak az évek, az idő tüské, a szíved ígérnek, ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek.

kézgyenge. A szív nem mozdul, csak a láb menne.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor 2 hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket 2 hetente!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a római pápai egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket. És mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Programajánló következik.
4: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
5: Erdők éjszakája 2026. szeptember 4-én 19 óra 30 perctől. Helyszíne Budapest 2. kerület Hárshegy. Erdők éjszakája. Esti erdei túrával és jubileumi programokkal várják a közönséget szeptember 4-én Budapesten. Az Országos Erdészeti Egyesület szeptember 4-én első alkalommal rendezi meg az Erdők éjszakája elnevezésű nyilvános és ingyenes rendezvényt a budapesti Hárshegyen. Az esti túra mellett tematikus erdei programpontok és kapcsolódó szakmai események várják az érdeklődőket. A rendezvény minden korosztály számára kínál felfedeznivalót. Célja pedig, hogy élményszerűen mutassa meg az erdő éjszakai arcát, és ráirányítsa a figyelmet arra, milyen fontos szerepet tölthet be az erdőben töltött idő testi-lelki jólétünkben. Az esemény egyben kapcsolódik az erdei vándortábor program fennállásának 10. évfordulójához, és az Országos Erdészeti Egyesület 160 éves jubileumához. Az éjszakai túra a Hárshegyen, rajtész cél Szép Juhászné. Az esti túraprogram 19 óra 30 és 23 óra között zajlik, a résztvevők a Szép Juhásznétól indulnak a Makovec Imre kilátó felé. Innen két lehetőség közül választhatnak, ugyanazon az útvonalon térnek vissza a kiinduló ponthoz, vagy a hosszabb kört választva a Nagyhárshegyet és a Kán Károly kilátót is érintik. A túrát megelőzően 16 óra és 19 óra között az Erdészeti Információs Központban szakmai előadásokat és panelbeszélgetéseket tartanak. A programokat előzetes regisztrációt követően személyesen a helyszínen, illetve online is követhetik az érdeklődők. Miért szakadt meg a kapcsolatunk a természettel, és mit adott ez a kapcsolat akkor, amikor még magától értetődő volt? Lesz szó erdeink jelenéről, klímaváltozás, vízhiány és aszály kapcsán. Szó esik a 10 éves erdei tábor programról is. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzenek a helyszínre. A Szélkálmán tér felől a 22-es, 22A és 222-es autóbusszal, valamint a Budakeszi felé közlekedő helyközi járatokkal. Az éjszakai esemény követő napon, szeptember 5-én országszerte több helyszínen kapcsolódó programokat terveznek az Erdők Nappala címmel. Szeptember 12-én szombaton a Katolikus Szeretett Szolgálat alkoholista mentő szolgálatának szervezésében 9 órától 17 óráig Molnár Ferenc tart előadást, aki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye diakónusa, elismert lelkigondozó és szenvedélybeteg segítő szakember, a Kecskeméti RÉV vezetője. Egyéb programok is lesznek. A nap a 16 órakor kezdődő szentmisével zárul. Nem kell hozni ennivalót, mert a szervezők gondoskodnak róla. Szeretettel várnak minden alkoholistát, illetve egyéb szenvedélybetegségben szenvedő testvért és hozzátartozóikat. A helyszín Budapest, 14. kerület, Ajtósi Dürer sor 27/A. A porta csengőgombot kell megnyomni, és a portás beengedi a résztvevőket. Előzetes jelentkezést kér Fazekas György, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat papja, hogy tudják, mennyi ennivalóval készüljenek. Az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni a részvételi szándékkal. kaszköz.kukac@gmail.com.
3: Programajánlót hallottak.

0: valamikori Árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendeztem meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád-Mincent, Dráva-Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogatott családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkozó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

mindjárt az ő teljességéből merítettünk kegyelemről kegyelmet. János evangéliumában a prológusnak a vége felé van. Nem ezt választottam a szentelési igének egyébként, de mégis ez az, ami nagyon sokszor szíven üt, amikor hát karácsonyi időszakban is legalább kétszer olvassuk a misén a János prológust, hanem háromszor, ha úgy jön ki a lépés, ugye? Meg más esetekben is elképesztő teológiai mélysége van ennek az egész prológusnak, és ez az ige lehet, hogy azért fogott meg engem, mert én eléggé telhetetlen vagyok. Tehát én mindent akarok tulajdonképpen. És hogy az Isten teljességéből meríthetünk, ez nekem egy felfoghatatlan dolog, és egy hatalmas ajándék, és egy nagy meghívás is egyben.

hogy hát akkor nem csak lehetőség van, hanem meríts is belőle. És egyre inkább úgy látom, hogy az ige hirdetésünknek nagyon hangsúlyos és pontos része kellene, hogy legyen. Mert papírforma szerint tudjuk ugyan, hogy az Isten szent háromság, de hogy ez mi minden fakad, tehát minden lényeges dolog ebből a tényből fakad, hogy az Isten az egy szeretett közösség, és hogy ott van nála a teljesség, és hogy ebből tudunk meríteni. Nekem ez a nagyon fontos, hogy ne pótlékok után rohangáljunk, meg megelégedjünk kevesebbel. Tehát, hogyha az ember az Isten képére lett alkotva, akkor ne kevesebbel elégedjen meg, mint az élő Istennel.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai utolsó augusztusi vasárnap reggelén. Ez az A év 22. évközi vasárnapja. Én Kerényi Kata vagyok a Szombathelyi stúdióból, és szeretném köszönteni mai társamat, Horváth József atyát, a Szombathelyi Kálvária templom lelki pásztorát. Szervusz József atya, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánok, örömmel jöttem.
1: Először is arra szeretnélek a mai reggelen kérni, József atya, hogy olvasd fel számunkra a mai evangéliumot, és fűzd hozzá gondolataidat.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta a tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óva intette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az ember fia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Tréfásan szoktuk mondani, hogy az ördög nem alszik, de azt is, hogy az Isten szeme mindent lát. Mindig, mindent és mindenütt. Vagyis az Isten sem alszik. Mégis úgy tűnik, a sok világban tapasztalható gonoszság láttán, mintha aludna az Isten, és a sátán lenne az Úr. Legalábbis emberi optikából nézve. Erre a kettősségre ad választ a mai evangélium. Meglepő, ahogy Jézus Péter megszólítását minősíti. Péter megvallja, te vagy a Messiás, az Isten fia. A tisztánlátás kedvéért Jézus hozzáteszi, nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Ettől kezdve azt lehetne feltételezni, hogy Péteren keresztül mindig az Isten szól. Igen, tényleg így is van, ha az Isten is úgy akarja. Ugyanis még abban a beszélgetésben, amikor Jézus arról beszélt, hogy neki sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, meg kell, hogy öljék, de harmadnapra föl kell támadnia, Péternek elborult az atya, és azt mondta, Uram, ez nem történhet meg veled. Erre Jézus, aki azt mondta korábban magáról, szelíd vagyok és alázatos szívű, keményen kifogadt. Távozz tőlem, sátán! Botrány vagy nekem, mert nem Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével. Mintha csak azt mondta volna, hogy ezt sem magadtól mondtad, Péter, hanem ezt meg a sátán mondatja veled. Milyen érdekes. Ugyanannak az embernek az ajkán rövid időn belül a mennyei atya jövőt építő kristálytiszta megnyilatkozása, néhány perc múlva pedig a sátán zavarkeltő mondata hangzik el. Mielőtt még elmélyennék ennek a végiggondolásában, két dolgot szeretnék megjegyezni. Az egyik. Péternek a megnyilatkozását úgy is felfoghatjuk, mint az első tagadása lenne. Itt Jézus az eszmét tagadja, itt a Jézusi eszmét tagadja meg, míg Jézus elfogatása után magát a mestert. Mind a kettő mögött ott van az örök kísértő. az a kísértő, aki Jézust háromszoros kísértéssel akarta csapdába ejteni, a jánosi keresztségben való részesedés után ott a pusztában, de mint tudjuk, csak egy időre hagyta el, mert hogy akkor elhagyta őt a sátán, de most Péteren keresztül megszólalt. A másik megjegyzés, Jézus számára világos az útja. Így fogalmaz. Ettől az időtől kezdve Jézus jelezni kívánt a tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, ahol nem diadalmas fogadtatás várja a nép vezetői részéről, hanem megaláztatás, megkínzatás és szörnyű kereszthalál. Aki Izaiás próféta szerint megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés. A mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat nehezettek rá, mégis Istentől megvetettnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Amíg Péter szeme előtt a fényes jövő víziója lebegett, addig Jézus szívében és agyában Izaiás proféta szavainak mélysége tárult fel. Péter magatartása a túlélése szakosodott ember konfliktusának kerülése jellemző. Péter ötlete nagyon is emberi volt. Mint minden ember, ő is sikerre vágyott, és mint minden halandó, ő is el akarta kerülni a szenvedést. Sőt, mi több, vágyott a hatalom gyönyörűségére is. Ezért nem értette Jézus szemében, miért néz neki másképpen a dolgok, mint ahogy ő gondolja. Jézusnak a gonoszság elleni küzdelmének belső logikájából következik ez a sors. Ő jól tudja, hogy a gonoszság meggyengítése, a bűn kiengesztelése csak a kereszten, a szenvedésen keresztül lehetséges. Ebben a kérdésben nem volt hajlandó megalkudni. Pontosan tudta, hogy mi vezet eredményre, és mi nem. Jézus számára világos volt, hogy nem az események véletlen, tragikus egybeesése vezetett a kereszthaláltól, hanem a tudatosan vállalt sorsa volt az. Miért volt Péter gondolata sátáni? Történelmi tapasztalata volt neki is, és mindenkinek, aki a történelmet tanulmányozza. A hatalmat mindig egy nagyobb és erősebb hatalom győzi le. Csak hogy, ami érvényes az emberek világában, az nem érvényes az Istennek a világában. Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál, olvasok Izaiás proféta könyvében, már mintegy 800 évvel Krisztus előtt. Jézus ismerte nem csak ezeket a szavakat, hanem azoknak a jelentését, tartalmát, üzenetét, mélységeit is. Ezért tudta pontosan, hogy neki nem az emberi logika szabályai szerint kell gondolkodnia, hanem az emberi tapasztalatok összességével kell következtetéseket levonni, hanem az Atya útján kell járnia, akivel közösen tervelték ki a megváltásnak ezt a módját. Isten útján előbbre vívő energiaforrás a fájdalomnak, a szenvedésnek a vállalása Isten kedvéért. Ha valamit el akarunk érni Istennél, jó, ha imádkozunk. Ha az Isten akar valamit elérni a világban bennünk, akkor a világban megnyitja a szenvedés útját. Talán ezért is mondja Jézus ezeket a szavakat, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, én érettem, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de az élete kárt szenved? Az Isten akar valamit elérni a világban bennünk, vagy általunk, nem isteni hatalommal avatkozik bele, hanem megnyitja a szenvedés útját. Jézus nem titkolta. Gyűlölt engem a világ. Meg azt is mondta, hogy amint engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ennek értelmében talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy az üldözött keresztények ennek az Isten üzenetnek az áldozatai. Egyedül a vértanúk képesek arra, hogy vértanúságukkal ezgyék ki Isten terveinek megvalósulását. A gyűlölet felett egyedül a szeretet képes diadalmaskodni. Tertullianus a II.-III. század évfordulóján Észak-Afrikában, Kártagóban élt laikus teológus fogalmazta meg először, idézem, a vértanúk vére, a kereszténység magvetése. A történelem adta bizonyosságát ennek az igazságnak. Ha az egyház történet nagy fordulóit vizsgáljuk, hamar érzékelhetővé válik, hogy a vértanú példája messze túlmutat korukon. Krízisek, átalakulások idején gyakran az ő áldozatvárolásuk segítette hozzá az egyházat, hogy egy megújuló egyház kibontakozhasson. Ha szeretnénk, hogy valaki megtérjen és a szenvedéseinket ajánljuk fel érte. Ha szeretnénk, hogy valaki megváltozzon, a rossz emberből jó ember váljék, a szenvedéseinket ajánljuk fel érte. Ha szeretnénk, hogy a társadalomban jelenlévő izzó gyűlöletet felváltsa a megbékélés és a kiengesztelődés, a szenvedéseinket ajánljuk fel érte. Így tette Jézus is, amikor keserves kiszenvedésében és hallálában megszülte egyházát, és megnyitotta az isteni szeretet kimeríthetetlen forrását. Schwalm Róza, Istenről soha ne feledkezzél el, című verséből olvasok fel befejezésül egy részletet. Ismeri ő szívedet, lelkedet, előtte gondolatot sem rejtett. Javadra van, ha szenvedni enged, akkor is veled van, ha szeretettel. Szenvedés, mint ötvös tüzet tisztít, megtisztul benne az emberi szív, hogy Krisztus arca teljes fényében és tisztán felragyoghasson benne.
1: Nagyon köszönöm, József atya, a hallgatók nevében is ezeket a szép gondolatokat. Most következik egy kis zene, de a kedves hallgatók, ne menjenek messzire, utána rögtön folytatjuk.

0: Ismét itt vagyunk, kedves hallgatók, a Szombathelyi stúdióból jelentkezünk a mai nap reggelén. Kerényi Kata vagyok, és mai társam Horváth József atya, a Szombathelyi Kálvária templom lelki vezetője. Ebben a részben József atyával az általa 49 éve működtetett plébánia életéről fogom kérdezni, ez egy nagyon izgalmas idő lesz szerintem most számunkra. József atya, az elmúlt 49 évben nagyon sok mindent átéltél egy plébánia szervezésével kapcsolatban. Milyen változásokon ment keresztül egy plébánia ennyi idő alatt? Miben és mennyiben változtak a kötelezettségek vagy a lehetőségeitek?
1: Ugye, amikor elkezdtem a lelkipásztori munkát, ez egész pontosan 1977. szeptember elején volt, a múlt században, a múlt évezredben egy másik rendszer uralkodott Magyarországon, amit úgy hívtak, hogy kommunizmus.
0: Itt közbe rakhatom, hogy én egy éves voltam.
1: De tessék, én akkor már plébános voltam. Szóval, amit úgy hívtak, hogy kommunizmus, és amelyik hát vallásüldöző, vallásellenes volt, ebben az időben már mintha ezből kezdett volna engedni valamelyest, hogy megmaradjon az európai országok előtt valamiképpen elfogadhatónak ez a politika is, de hát Isten igazából Moszkva ezt annak idején nem igen engedte, hogy megváltozzon, hogy engedjen. Materialista kommunizmusnak az alapeszméje volt, hogy a vallásnak meg kell szűnni, el kell pusztítania, az emberek szívéből ki kell írtania az Isten hitet, minden lehetséges eszközzel. Ugyanaz alkotmányban abban benne volt akkor, hogy Magyarországon vallásszabadság van, de ezt értelmezni kellett. Mi úgy szerettük volna, hogy a vallásszabadság mindenütt. Ők úgy értelmezték, hogy a templom falai között, liturgia keretében. De gyakorlatilag a pap külön nem foglalkozhatott fiatalokkal, felnőttekkel, csak a liturgiát végezhette el, a többi pedig hát ugye tiltva volt neki, mert akkor már másképp hat az emberekre.
0: Én úgy tudom, hogy ennek ellenére ti nagyon-nagyon ügyesen és nagyon hatásos módon mégis közösséget tudtatok építeni az akkori.
1: Igen, de ennek megvolt a maga politikai háttere is. Uh-huh. Ugye a Helsinki Egyezmény után, amelyet annak idején aláírtak a szocialista országoknak a pártitkárai is, benne volt az, hogy biztosítsák az embereknek a szabad vallás gyakorlását is. És akkor félő volt, hogy nyugatról ebbe betekintést nyerhetnek. Na, emögött nem más, mint politikai érdekek voltak, hogy hitelre méltó legyen a szocialista országok kormány, és kapjanak nyugatról kölcsönöket. Most ez egy bizonyos oldottabb légkört engedélyezett. Abban az időben volt a mondás, hogy tiltott, tűrt, támogatott. Hát tiltott volt kezdetben a vallás, és most eljutottunk odáig, hogy tűrt lett. Ugyan több mindent csinálhattunk, elfogadták, de azért vigyáztak arra, hogy messzire ne menjünk. És ha nem volt nagyon látványos, amit csináltunk akkor, abból nem csináltak nagyobb ügyet. Legfeljebb azt mondták, hogy ennye-bennye, megfigyelmeztettek bennünket, hogy hát mi csak figyelmeztetni akarjuk az atyát, hogy jó lesz egy kicsit vigyázni, mert ugye itt akármilyen baj is lehet. Hát ennek a lehetőségnek a birtokában aztán Isten tudja, hogyan valami elindult Szombathelyi Kálvárián, de már 1980-as évek elejét írjuk, amikor eszembe jutott az, hogy volt egy nagy termünk, amit a Kármelita nővérek imateremnek használtak, amit hivatalosan úgy neveznek, hogy oratórium, így ültek össze imádkozni, de hát a Kármelita rendet, mint a többi szerzetes rendet 1950-ben elég brutális körülmények között megszüntették, mert a rendtagokat éjjel teherautóra rakták, és vitték az Alföldre, és a birtokba vették az épületeiket, a kolostraikat, és a templom maradt meg. Így történt Szombathelyen is, a Kármelita rendházat elvették, abban más emberek voltak, dolgoztak, mi pedig egy kis helységet, meg egy nagyobb helységet kaptunk, ami a templomhoz csatlakozott. Most itt az a gondolat, hogy miért akkor itt lenne egy pingpongasztal? Egyre többen jöttek a gyerekek pingpongozni, mert úgy jó volt. Pattogott a pingponglabda, annak hangja volt, az kihallatszott, meg híre is elment, és itt pingpongoztunk, játszottunk. És a játékok, ezek úgy nagyon jó légkört teremtettek most, és a gyerekek jól érezték magukat. De valamilyen oknál fogva egyre több felnőtt is oda keveredett a Kálváriára, és megpróbáltunk valamit másképpen csinálni. Például sokat imádkoztunk. Természetes dolog volt az, hogy a Szentmisén volt egy csereg minisztráns, már kamasz gyerekek is közöttük, utána pedig bementünk a templomba, és elkezdtünk imádkozni. Az imádságot nem tiltotta senki. Jó volt így együtt imádkozni. És ebben az új imádság légkörben megszületett valami egészen új dolog. Egyre szívesebben jöttek a fiatalok. Két év sem telt el, amikor már több ifjúsági közösségünk volt, illetve nem csak ifjúsági közösségünk, hanem az akkori tanárképző főiskolára is jött ott egy deputáció, egy küldöttség, hogy hát ők szeretnének hittarra járni, ők egyházi középiskolába jártak, és most azért szeretnének továbbra is ide járni. És 14 fiatal akkori tanárképző főiskolára rendszeresen járt, tehát hitoktatásra. Aztán közben jöttek a felnőttek is, hogy milyen jó lenne, ha néha találkoznánk mi felnőttek együtt, nem csak a Szentmisén, hanem azon kívül is, hogy elbeszélgetnénk az életünk közös dolgairól. Néhány éven belül 3 felnőtt közösség jött létre, általában 15-20 fővel, ami megint egy meglepetés volt. Hát aztán ugye ez nyilván nem maradt titokban, jöttek az akkori állami egyházi hivatalnak az emberei, és mondták, hogy hát ez nem lesz szám jó, mert ezek a gyerekek akármit csinálhatnak, és vállalom érte a felelősséget. Hanem akármit nem csinálnak, de hát én vigyázok arra, hogy itt rendbontás ne legyen. Meg különben is a püspök urat folyamatosan tájékoztatom arról, hogy mi történt, és a püspök nekem megtiltja, akkor nem fogom csinálni. A püspök nem tett semmit ez ellen, és mi tovább végeztük ezt a föld alatti munkát, ha szabad így nevezni. Aztán valamikor a 80-as évek közepén már kitaláltuk azt, hogy menjünk el nyári táborokba. Akkor először csak téli tábor volt, aztán nyári tábor. Általában 40-50-en mentünk el egy-egy turnusba, és 2 turnusba szoktunk menni. Hosszú ideig Püspök Szent Lászlóra jártunk, de az egy valamilyen szempontból védett terület volt. Jóisten viszont gondoskodott arról is, hogy legyen olyan munkatársam, akivel nagyszerűen együtt dolgozni, és akivel lelkileg is egy húron pendülünk. Ez úgy történt, hogy ott voltam a Kálvárián már egy éve talán, amikor egyszer csak csöngetnek. Kimegyek, és látom, hogy a kapuba áll 2 hölgy, az egyik gyönyörűen kedvesen mosolyog, a másik úgy gyanakodva néz rám. Bemutatkozik, az egyik volt Győrvári Edit, aki akkor végezte el a teológiai tanfolyamot Budapesten, a Hittudományi Akadémián. Ez a világiak számára szervezett program volt, hogyha úgy adódik, hogy lelkipásztori munkatársak akarnak lenni, akkor hát legyenek lelkipásztori munkatársak is, megfelelően képzett emberek. És azt mondja, hogy keres egy olyan plébániát, ahol ő dolgozni tudna. Ahol ő munkatársa tudna lenni a lelkipásztornak. Egyébként a kórházban dolgozik, direktrice, vagyis a diétás nővéreknek a vezetője, főnökasszonya. De úgy nem sokára nyugdíjba megy, és azért szeretne ő már most elkezdeni valami munkát a plébániákon, hát ő tájékozódik. Megkérdezi a többi szombathelyi plébánost is. Mi ott akkor elbeszélgettük egy másfél, 2 órát, aztán azt mondta, hogy akkor elmegy, aztán meglátja, hogyan tovább. Körülbelül 1/2 év múlva visszajött, és azt mondta, hogy hát atya, én úgy döntöttem, hogy itt szeretnék dolgozni. Örülök neki, mondom. És ettől kezdve lett egy olyan társam, aki lelkitárs volt, aki imatárs volt. Edit egy szent életű ember volt, úgy is halt meg, úgy is ment el az örökké valóságba, mint aki nagy tiszteletnek örvendett, és Isten dolgaiban nagyon komolyan és hitelesen dolgozott. és ő vele együtt végeztük a munkát, ifjúsági munkát is, a felnőtt pasztorációt is. Persze igyekeztünk törekedni arra, hogy mindig minden csöndesen csináljunk, és semminek ne csináljunk nagy reklámot, mert ugye titokban nem lehetett tartani. Végül is az akkori államhatalom ez valami oknál fogva mégis eltűrte, nem csak nálunk, hanem egyre több olyan közösségről lehetett főleg Budapesten hallani, akik már nyári táborokba jártak, egy közösséget hoztak létre, és ezek úgy működtek. Hát mi is próbáltuk működni.
0: Atya, itt az előbb azt említetted, hogy több ifjúsági közösség is, illetve több felnőtt közösség is már a 80-as évek közepére létrejött.
1: Így van.
0: Ezeknek a szerveződésében, a napi működésében, jelenlétben mennyiben kellett hozzájárulnotok neked, illetve Edith néninek, vagy pedig ők abszolút motivált, szenvedélyes fiatalok, felnőttek voltak, és nem igényeltek folyamatos jelenlétet vagy felügyeletet?
1: Hát mind a kettőt igényelték, folyamatos jelenlétet is, felügyeletet is, de törekeztem arra, hogy legyenek kreatívak. Tehát ne a pap mondja meg, hogy mit, hogyan, merre, meddig, hanem ők találják ki a saját programjaikat, én csak úgy inspirációkat, indítatásokat adtam erre, hogy hogyan is, milyen irányba is kéne menni, de hogy ténylegesen mi legyen a program, azt ők találták ki, ők szervezték meg, Edith nénivel mi mindig ott voltunk mellettük. Nagyon sokat jártunk táborba Püspökszent Lászlóra, akkor még ez egy olyan kvázi védett területnek számított, egyházi intézmény volt, mert ott voltak a nyugdíjas szerzetes nővéreknek a szociális otthona, és oda nem nagyon mentek be, meg úgy el is volt dugva a világ előtt, meglehetősen. Az akkori püspöki tiszkár Bíró László atya ajánlotta, aki most ugye katona püspök, de most már nyugdíjban van betegsége miatt. Szóval ő ajánlott ezt, és lejártunk. Ugye a Szombathelytől ez jó messze volt, de lejártunk oda, és ott megvoltak egyhétes turnusokban, jöttek a fiatalok, és ott megvolt a napi program. Nagyon jó volt mindig, hogy pontosan tudtuk, hogy mit akarunk csinálni. Megvoltak a kirándulás programok, a művelődési programok, és a lelki programok. A lelki programok is mindig nagyon-nagyon komolyak voltak. Aminek nagyon érdekes hozadéka volt, egyszer beszéltem nekik a rózsafüzéről, hogy milyen jó lenne rózsafüzét mondani. Hát láttam azt, hogy húzzák a fogukat, mert nem nagyon nem ismert imádság volt, de aztán Edith nénivel úgy próbáltuk őket biztatni arra, hogy hát próbáljuk meg együtt imádkozni a rózsafüzét, így végig kísírni Jézus életének az egyes útszakaszait. A fájdalmait, a dicsőségeset, az örömeit. A gyerekek igazából nem mondtak rá semmit. És ami óriási meglepetés volt, az egyik nap, talán a második vagy harmadik nap azt halljuk, hogy az egyik fiú sátorból mormolás hallatszik. Rózsafüzét imádkozták. És azt mondják utána, atya, ez nem is rossz. És akkor elimádkozták szinte minden nap a rózsafüzét, amit egyre többen imádkoztak. Akkor volt egy nagyon érdekes kirándulásunk, egy zarándoklat a Jakab-hegyre, az egykori pálos kolostorhoz, annak egyiket már csak a romjai voltak, meg az alapfalai. És itt jutott eszembe az, hogy mi lenne akkor, ha egy olyan úti programunk lenne, hogy mennek a gyerekek egymás mellett, nem is beszélnek egymással, kettesével mennek, és megpróbáljuk úgy átélni azt, ami a másikben van. Az örömét, a gondolatát, a fájdalmát, és utána megosszák egymással. Úgy tűnt, hogy ez is működött. Ez a 10 perc, negyed óra csendes egymás mellett menés, az egymásra hangolódás, ez nagyon-nagyon fontos volt. Sok mindent megtanultak ezzel a gyerekek. Aztán pihentünk, és akkor jutott eszébe valamelyiknek, hogy ő csinál apró kis kereszteket. És faágokat vágtak, és kis kereszteket csináltak, és mindig egyik vitte a keresztet, amelyik úgy igyekezett a másik lelki világába belehelyezkedni, anélkül, hogy az illető megszólalt volna. Aztán utána cseréltek. Másik vitte a keresztet. Na, ennek aztán lesz egy szép szokás, ami a későbbiekben kialakult, hogy a templomunknak a búcsú napja, Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe, szeptember 14-e. És utána az lett szokásban, hogy ilyenkor minden hívja, aki jön a templomba, hogy magával egy saját maga készített kis keresztet, oda teszi az oltár elé, a kereszteket megáldom, és mindenki elvisz benne egyet, valakiét. Fogalma nincs, hogy kiét, de egy éven keresztül imádkozik érte a következő búcsú napig, következő szeptember 14-éig. Azon az alapon, amit Pál apostol így fogalmaz meg, hogy hordozzátok egymás terméjét, és hogy láthatatlanul, ismeretlenül is valakinek a terhét hozzuk. És a másik nem tudja, hogy neki most miért jobb egy picit, miért könnyebb egy picit, miért tudta könnyebben megoldani az életének a dolgait, mert a háttérben valaki ismeretlenül folyamatosan imádkozott érte.
0: József atya, a rendszerváltozás után mennyiben változtak a programjaitok, vagy a lehetőségeitek, esetleg a szokásaitok ott a plébánia körül?
1: Hát ez teljesen új kihívás jelentett. A fő problémát az jelentette, most furcsa fog ez hangzani, amikor bejött az iskolai hitoktatás. Ettől kezdve az iskolai hitoktatásra mentek a gyerekek, és úgy gondolták, hogy arra nincs szükség, hogy a plébániai közösségbe jöjjenek. Az iskolai hitoktatás viszont ismeretet ad, de nem ad vallási élményt. És hiába biztatják a gyerekeket, a hitoktatók, hogy menjetek vasárnap templomba, azok bizony, hát oda nem nagyon mennek. A kamaszok számára, a fiatalok számára mérhetetlenül fontos az, hogy együtt éljenek át valamit, és nem hittanóra keretében, amikor ismeretet kapnak. Ez is legyen benne, megfelelő módon, megfelelő alkalommal, megfelelő mennyiségben, de a lényeg az, hogy közösen megéljék az Istennel való élő kapcsolatot. És sajnos akkor ezek megszűntek. Úgyhogy Edith nénivel ezt fájdalmasan értük meg, és nem tudtuk, hogy mihez kezdjünk. Gyerekek hitoktatásra mentek, aztán hosszú ideig nem történt semmi. Templomba is jöttek, és meg nem is. És akkor elkezdtünk megint imádkozni. És elmúlnak évek, évek, évek, és egyszer csak úgy alakult, hogy egy zarándok útra ment a templomnak a közössége, Mária Cellbe. Két autóbusznyi ember jött össze, és elmentünk egy-két autóbusszal Mária Cellbe. Elég sok fiatal meg kamasz jött velünk, akik már egy másik generáció voltak, akik nagyon összejöttek a buszban, ökörködtek, vidámkodtak, énekeltek, bóckodtak, meg komolyan is beszélgettek. Az volt a meglepő, hogy amikor visszajöttünk, akkor ez a csapat már úgy együtt volt. És amikor kiszálltak a buszból, akkor elhatározták, hogy később is találkozunk. És így alakult ki egy közösség, ifjúsági közösség, amely egyre inkább szívta magához azokat a fiatalokat, akik ahhoz az adott korosztályhoz tartoznak. Védőszentet is választottak, aztán jóval később maguknak, Szent Karlu Akutisznak a személyében, úgyhogy most már védőszentje is van a úgynevezett kamasz csoportnak, amiben hát 30-40 ember van, szombatek különböző városrészeiből, akik szívesen jönnek, mert átélnek egy közösségi életet. De elindult a másik közösségépítő ifjúsági program is, a cserkészet, ami megint nagyon jól működik, mert 150 tagja van a kerületben, a legnagyobb cserkész csapat itt van nálunk, ami megint komolyan veszi az Isten kapcsolatot, az Isten hitét. Nem csak a táboraikban nyáron, ami ugye a cserkész életnek a nagy eseménye, hanem 2-3 őrs rendszeresen minden vasárnap ott vannak a Szentmisén, amikor ők szolgálnak a Szentmisénél. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy a cserkészek rendszeresen járjanak Szentmisére, mint cserkészek is, egyenruhába, és valamilyen rendszerességgel minden ősre, minden rajra rákerül az, hogy na most ti szolgáltok, ti vagytok. A vezetőik azok már olyanok, akik mélyen hívő vallásos emberek, mert ezt hozták haza magukkal, a családjukból, és ők komolyan adják ezt tovább a rájuk bízott cserkészeknek is.
0: József atya, az eddigi elmondásod alapján látszik az, hogy hosszú évtizedeken keresztül különböző helyzetekbe keveredtél plébánosként. Megéltél több közösség elindulását, ott voltál, amikor felvirágozott, végig kísérted őket, de aztán éltél meg olyan esetleg éveket, évtizedeket, amikor volt egyfajta lelki szárasság, egy eltűnés, egy szétesés, amiből aztán utána megint elindult valami. Mit mondanál esetleg azoknak a hallgatóknak, akik most reggel hallgatnak minket, és éppen a mélyponton vannak, hogy... Mi az, ami téged kivezetett abból ezekben az időszakokban, amikor az látszott, hogy például átvette az iskolai hitoktatás a stafétát, és nektek hirtelen nincs mit tenni, pedig ott van bennetek a lehetőség?
1: Én azt gondolom, hogy Isten úgy érteti az egyházát, hogy annak van egy szívdobogása, amit úgy mondunk, hogy pulzál. A szívdobogása az Istennek benne van az egyháznak az életébe, és amennyiben nekem, mint papnak személyes kapcsolata van a jó Istennel, és magam köré tudom gyűjteni azokat az embereket, akiknek személyes kapcsolatuk van a jó Istennel, akkor az Isten elkezd ott dolgozni. Van egy felismerésem, ami nagyon fontos számomra. Hosszú ideig azon gyötörtem, hogy nem működnek a dolgok. Miért nem működnek a dolgok? Pedig én mindent megteszek, mint pap. Vannak jó munkatársaim, akik szintén mindig megtesznek mindent. Aztán végighallgattam Varga László, most már kaposvári püspöknek több prédikációját, amit ajánlok a kedves híveknek is, hallgassanak végig. Fantasztikus jók, engem nagyon inspiráltak és nagyon jó irányba segítettek terelni. Amikor ő elmondta azt, hogy keresse a megoldást ő maga is. Érezte, hogy valami nem úgy működik, ahogy működni kell, és elment egy európai körútra, hogy egy kicsit körülnézzen akkori Nyugat-Európában, hát hogy is vannak Európában a dolgok. Tészébe vezetett az első útja, ahol egy gyönyörű élményei voltak, hiszen Tészébe minden nyáron a fiatalok ezrei zarándokolnak és vesznek részt az ökumenikus istentiszteleteken és imaórákon. Innen tovább ment Párizsba, és ott úgy adódott, hogy összetalálkozott olyan közösségekkel, akik úgynevezett munkáspapok. A munkáspap azt jelenti, hogy ő papá van szentelve, de valahol dolgozik 8 órával a többiekkel együtt. Hát én egy ilyen munkáspappal összeakadtam egy alkalommal Németországban, Fritznek hívták, Domonko szeretetes volt, aki 8 órát töltött a bányába. Minden Isten áldott a nap, és ott úgy megszerezte a bányászoknak a bizalmát, és ő volt a bányászoknak az az ember, akire mindig hallgattak. Azt mondja, hogy nincs kedved lejönni velem a bányába legalább egy műszakra. Lementem. Félelmetes volt. Menekülni szerettem volna. Nyomasztó volt, hogy 800 méterrel a föld alatt dübörögnek a vájároknak a kalapácsai, dübörög, minden szénpor van. Pillanatok alatt úgy néztünk ki, mint az ördögök, csak a fogunk fehérje és a szemünk fehérje világított. Az ott egyik ottani kollégával mentem le, ő biztatott, tarts ki. De ki kellett tartanom, mert nem is tudtam följönni, mert csak megfelelő időben hoztak fel aztán bennünket. Ez egy óriási tapasztalat volt. Nekem is, de Varga László atyának is, akinek Párizsban elmondták, hogy ők történetesen mit csinálnak. Ők nem bányába mentek le, hanem ápolják azokat, akik utcaemberei, hontalanok, akiknek nincs otthonuk. Reggel bejönnek, megfürödnek, megregeliznek, még ebédet is kapnak, aztán újra kimennek az utcára. És minden kezdődik előről. Mi a titkotok, hogy ti mégis itt vagytok? És akkor azt mondták, hogy gyere, megmutatjuk. És megmutatták a kápolnát, ahol egy szerzetes közülük, vagy egy pap közülük folyamatosan imádkozott, amíg a többiek dolgoztak. Szóval azt gondolom, hogy ez a háttér imádság, ez nem csak úgy alkalomszerűen, hanem rendszeresen, ez mérhetetlenül fontos, és akkor a Jóisten majd elvezeti a papot arra, amire ő akarja vezetni. Na, hát ilyesmiket hallgattam a Varga László atyától, aztán még más történeteket is elmondott, hogy melyik ez volt a végkifejlete, hogy valaki a háttérben imádkozik. A közösségnek egy tagja vagy két tagja a háttérben imádkozik, míg a többi dolgozik. Meg hát, hogy akkor a Varga László atya elmondta azt is, hogy ő, amikor hazajött erről a nyugat-európai körútról, akkor önként és szabadon letérdelt az oltári szentség előtt. Minden Isten állott a nap azóta egy órát csendben ott van az eukarisztia előtt. Azt is elmondta, hogy ez fél évig egy iszonyatos nehéz volt, és menekülni szeretett volna, de maradt. És valamikor fél év után változott meg, amikor úgy történt valami a lelkében több mindent megértett, és azóta, és ennek már többi 40 évben minden Isten áldott a nap, akkor a hajnalban bemegy a kápolnába, és egy órát ott van. Na, ez aztán föllelkesített engem is. Hát kezdtem az egy órával, piszok nehéz volt. Már nem tudtam kínomban mit csináljak. Ugye itt az volt a szabály, hogy nem imádkozni, nem megszokott imát mondani, nem rózsafüzét imádkozni, nem imakönyvből valamit, hanem te és Jézus legyetek együtt. Hát ezt meg kellett tanulni. Kb. Egy év, másfél év eltelt, amíg én fél órát vállaltam, nem vagyok a nagy lelk, mint a Varga László, hogy a fél órát most is tartom, ezt a csendes ott létet az eukarisztia előtt, és itt születtek meg dolgok. És itt született meg olyan gondolat, hogy egyszerűen csak hihetetlen élességgel vált a lelkem, vagy nálam nélkül semmit sem tehettek. Hoppá, mondom, mennyire igaz. Mi ezt úgy szoktuk csinálni, hogy vannak elképzeléseink, terveink, és azért kérjük az Úristent, hogy álljon mellénk, és azt tegye, amit mi akarunk. Át kéne hangolódni. Képes vagyok-e arra, hogy azt tegyem, amit az Úr akar? Na, megint teltek a hónapok, meg a hosszú idő, meg a nem tudom micsoda, meg bennem is végül kérlek, hát tudom, akkor csináld azt, amit akarsz. Én meg csak itt eltűnmedek a templomba 30 percen keresztül. Persze most már ez egy kicsit azért jobban megy, de lényeg az, hogy ebben az időben rá folyamatosan megpróbáltam ráhangolódni az Úristenre. Na most, amikor ez a ráhangolódás megtörtént, akkor történt ennek az ifjúsági kamasz közösségnek a születése is. Szóval valahol háttérben dolgozik az Isten, de engedni kell, hogy dolgozzon.
0: Milyenek voltak a régi és milyenek a mostani közösséget építő emberek, legyenek akár fiatalok, középkorúak, változtunk-e az elmúlt sok évtizeden keresztül, akár az elképzeléseink, akár a rendelkezésre állásunk, esetleg a ráfordított időnk? Könnyebb volt-e a régebbi korok emberét, úgy mondom így a 80-as években, egy imára ráhangolni? Mennyire tudunk koncentrálni a mai világban, azokban a közösségekben? Mit tapasztalsz, akik jelen pillanatban építik a plébániát?
1: Nagyságrenddel más társadalomban élünk, más körülmények között élünk. Akkor az emberek, hát mentek, a gyerekek, diákok mentek iskolába, ott voltak 4-5 órát, aztán délutánjuk az övék volt. Ma még az általános iskolás diáké sem a délután, mert millió egy lehetősége van, és a szülők pedig alig várják, hogy minél több dolgot ráterheljenek a szerencsétlen gyerekre, mert ezt is meg kell tanulni, erre is el kell menni, meg ott is ott kell lenni, és közben este van. Rendszeresen foglalkozom 14 éves gyerekekkel, akik bérmálkozásra készülnek, ugye nálunk mindig pünköskorban a bérmálás, de hát nem csak olyan, hogy én tömög a fejüket igazságokkal, hanem beszélgetünk. Gyerekek, hogy néz ki az egy napot? Amikor oda kerülnek hozzám, az már a 7. óra. És a 7. óra, mert addig az iskolában vannak. Az iskola nem tudja lecsökkenteni az óraszámot, mert nekik előírásai vannak. Akkor én a 7.-8. órában tudok foglalkozni a gyerekekkel, akik akkor már hullafáradtak. És utána még mennek ilyen foglalkozásra, olyan sportra, meg olyan önképzőkére, vagy bármire, és akkor este van, mire hazakeverednek. Szóval ez a gyerekkorosztály, a mostani, amely a tevékenységek rabságába sínylődik, az egészen más, mint az akkori, amelyik szabadnak mondható volt, mert több volt a lehetősége, több volt az ideje. nagyon nehéz a gyereket elérni és lekötni. Ha ő nem éli át azt, amit a Jóisten neki akar üzenni, ha csak intellektuális információkat akarunk közölni velünk, akkor az kevés. Nagyon jók például a kamaszlelki gyakorlatok, amelyeken hát 30-40 kamasz gyerek ott van, péntek esélytől vasárnap délutánig, általában nagybőbben szokott ez lenni, vagy valamikor máskor, de ezek mindig úgy élik meg ezeket a kamaszlelki gyakorlatokat, hogy boldogok. Mikor lesz a következő? Mert itt nem információkat adunk, nem hitigasságokat magyarázunk, hanem törekedünk arra, hogy a gyerekek átéljenek valamit. Például megszeressék a szentségimádást. És hogy mennyire meg tudták szeretni egy ilyen kamasz lelki gyakorlaton a szentségimádást, az mi sem bizonyítja jobban, mint amikor befejeződött az aznapi program, hogy este fél tízkor, akkor még ezek a kamasz fiúk, lányok közül nagyon sokan bemennek a kápolnába, a templomba, és ott vannak csendbe, és imádkoznak, vagy pedig énekelgetnek maguktól. Nem küldi őket senki. Utána őket kell ágyba zavarni. Szóval átélnek valamit, megtapasztalnak valamit, amikor találkoznak magával az Istennel. És ha ezt el tudjuk érni, olyan programokat tudunk adni, amiben találkoztatnak az Istennel, akkor az Isten meg is érinti őket. Hát persze ez nem program kérdése, ez a lelkipásztor meg a munkatársainak a lelkiségi kérdése, hogy engedjük azt, amit az Isten akar rajtunk keresztül itt és most csinálni.
0: Mennyiben változott a jelenlétetek ebben? Említetted a legelején, hogy nagyon igényelték a jelenlétet, és mindig igyekeztetek Edit nénivel ott is lenni. Manapság? Hát
1: most is így van. Tehát most is törekedni kell arra, hogy aki, amit szívesen csinálni, amit szívesen vállal, az ő tegye. Ne avatkozzunk bele az ő dolgaikba. Nálunk a közösségeket más, tehát házas közösséget, a házasok között megvannak a megfelelő személyek, ifjúsági közösséget is megvannak az ifjúsági felnőttebb fiatalok, akik ténylegesen vezetik és csinálják, mindenről tájékoztatnak, és mi úgy sugalljuk azt, hogy tulajdonképpen, ha valami nem úgy megy, ahogy menni kéne, hogy hogyan és mit menjen, mindenre odafigyelünk, mindenre rajtunk van a szemünk, de csinálják ők le, így lesznek igazán kreatívak. És így értik azt, hogy ez a mi ügyünk, és a mi programunk.
0: Idén augusztus 1-től egy elég nagy változás állt be az életedben, hiszen Kis László atyával együttműködve most már ketten építitek tovább a közösségi életet, de úgy, mint az elmúlt 49 évben. Mondanál erről pár szót, hogyan kezdtétek el a közös munkát?
1: Örömmel. Ugye a püspök atyánk, Széki János püspök, létrehozta a szinodális közösségeket, aminek az a célja, hogy beszélgessenek a plébánia ügyeiről, ne csak a lelkipásztori képviselőtestületi tagok, hanem hogy minél többen. Hát ebben mi is összejöttünk 25-30-an, beszélgettünk közös dolgainkról, és előkerült az, hogy püspök atya elsőként jelölte meg az imádság. Figyeljünk oda az imádságra, közösségi imára, mik vannak, hogy vannak, mint vannak. Beszélgessünk ezekről. És ekkor jött a hír, hogy a püspök atya, Kis László atya körbendi plébános kinevezte a szombathelyi iskoláknak a iskola lelkészévé, és azt mondta, hogy legyen dolgozó itt a Kálvária templomba velem együtt, ő legyen a plébános, én pedig segítsek neki, és hát közösen végezzük ezt a munkát. Hát úgy gondoltuk, hogy ez nem lesz egy könnyű dolog. Kis László atya 60 éves, én már voltam 90, úgyhogy nagyon nehéz össze csiszolódnunk. És jött a Szentlélek Úristen sugallata, valaki kimondta egy ilyen szinodális beszélgetésen, tartsunk egy kilencedet. Ne is akármilyen kilencedet, hanem minden héten egy este gyűjjünk össze, és imádkozzunk el közösen egy rózsafüzért azért, hogy Kis László atya és József atya jól együtt tudjanak működni Isten akarata szerint. El is indult. 15-20-an voltak, most 50-60-70-en vagyunk, és ott vannak kedvesrékén 8 órakor, és imádkozunk erre együtt a rózsafüzét, most már Kis László egy atyával együtt, és hogy szabad így mondani, összeimádkoztak bennünket. Tehát az imádság révén annyi kegyelmet kapunk, hogy azt gondolom, hogy az együttműködés így nagyon jól tud működni.
0: József atya, azt hiszem, most tartanunk kell egy icipici szünetet, hiszen lassan oda jár az időnk, hogy a hírek következnek, de a kedves hallgatóknak szeretném mondani, hogy feltétlenül maradjanak közöttünk, mert amint megtörténtek a hírek, még egy 25 perc erejéig visszatérünk József atyával, és amint hallották az előbb, megemlítette József atya, hogy a 90. évét is betöltötte, és hát én pontosan látom, hogy egy milyen karakterű ember ül velem szemben. A következő részben arról van szó, hogy hogyan lehet ennyire testileg, szellemileg, lelkileg képben maradni a világ dolgaival, hogyan lehet ezt, mi az, ami segítségére volt József atyának ez így az elmúlt, mondjam azt, hogy 70 évben, hogyha onnan vesszük az időszámítást, úgyhogy maradjanak velünk, még izgalmas téma következik.

0: Hírek.
1: Szentmisében emlékeztek a Mohácsi csata áldozataira. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor.

0: Mariai asszonnyal, vagy mint ez az emberrel. Más volt az induláspont, mert más ember volt. Más probléma volt. Más helyzet volt. Más körülmények voltak. Jó lenne újra olvasni ezeket a szövegeket, gondolkodni még egyszer. Nem annyira az fontos, amit mondtam. Fontos, hogy mindenki olvassa újra az evangéliumot, és tudja egy kicsit jobban látni ezt a tanítás, amely benne van, amely fontos nekünk. Köszönöm.
1: Jean-Yves Brache, Domonkos szerzetes teológus előadása hangzott el Jézusnak a János evangéliumban olvasható párbeszédeiről. A harmadik részt hallották.

0: Hírek.
1: Harminc éve a rászorulók menedéke Attila von Bözlager ház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Attila von Bözlagerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adag ételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában azt.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Fenntartható lelki fejlődés. Perceléva, Egri Zsuzsa és Schindler Mátyás atya műsorát hallják.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A stúdióban
1: Egri Zsuzsa,
2: Schindler Mátyás
0: és Perczel Éva. Lelki fejlődési műsorunk augusztusi száma következik, augusztusi tematikája pedig a kultúra és az oktatás lesz, de még mielőtt neki látnánk, szokás szerint Mátyás atyát kérem szeretettel egy rövid imára.
2: Uram Jézus, akkor, amikor kultúra és oktatás szavakat hallom, akkor nem is őként gyerekek, tanuló ifjúság. A tanulók jutnak az eszembe, ott, hogy úgy tudjunk szólni ezekről az aktuális és nagyon fontos témákról, hogy az szolgálhassa őket, és ez a beszélgetés, amiben részt veszünk, a hallgatók javára is válhasson. Amen.
0: Amen, nagyon szépen köszönöm. Ezután a csodás ima után azért én is szeretném elmondani a kedvenc mondatomat, amit időről időre előveszek a példabeszédek könyvéből, mint az aranyalma ezüstányéron olyan a helyén mondott ige. És te is említetted, hogy tudjunk úgy beszélni, hogy ez a mindenkinek hasznára legyen. Legyen egy aranyalma az ezüstáron, amit most így. Kultúra és oktatás. Így szól a tematika. Zsuzsa fog nekünk felolvasni néhány gondolatot, amit a rádiótól kaptunk segítségül, hogy minek mentén tudunk elindulni.
1: Elég hosszú, úgyhogy egy kicsit rövidíteni fogom. Kulturális gyökereink nem csak önismeretünk kincset érő elemei,

0: hanem megmaradásunk és megújulásunk kimeríthetetlen forrásai. A puszta ismeretátadás, élmények, érzelmek, hit, lelkesedés és hitelesség nélkül halott. Az ismeretek mennyiségének növelése helyett sokkal értékesebb gondolkodásmódot, készségeket tanítani. Én a főfelsorolást itt abba hagynám, mert azután bele fogunk úgy is menni részenként, mert azt hiszem, hogy ez olyan sok rétegű ez a téma, hiszen azt, hogy kultúra, azt akkor több ezer, tízezer, akárhány ezer évre visszamenőleg vizsgálhatjuk, az oktatást ugyancsak, ami mindenkorban más volt. És attól is függ, hogy honnan nézzük a világot. Tehát nem mindegy, hogy mit fogadunk el alapnak. Minden esetre az értelmező szótárt megnéztem. Kultúra. Azoknak az anyagi és szellemi értékeknek az összessége, amelyeket az emberi társadalom létrehozott történelme folyamán. És az oktatás pedig az a cselekvés, hogy valakit tanítanak, illetve az a tény, hogy valaki oktat valakiket. Tehát ez egy sokkal töményebb megfogalmazás, és bármire tudjuk értelmezni.
1: Én is kutakodtam egy kicsit, ugyanezt a mondatot én is megtaláltam, és aztán kitágítottam a keresést, és a következőket találtam. A kultúra fogalmának az értelmező kéziszótár szerint három jelentést tulajdoníthatunk. Az első jelentés szerint a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége, a művelődésnek valamelyik területe, illetve valamelyik népnél, valamelyik korszakban való megnyilvánulása. Ugyanaz szerintem. A második jelentésben a kultúra egy személy mi voltára vonatkozik. A harmadik jelentésben a kultúra valaminek a termesztését, illetve biológiai értelemben tenyészetet jelent. Sokat segít a fogalom megértésében, ha megnézzük a szó etimológiáját. A kultúra fogalom a colore latin igéből származik, melynek jelentése művelni. A kifejezésről első írásos emlékünk Kátótól származik, egyik művében ezt a szót használja a földdel kapcsolatos megművelés értelmében. A kultúra ágri kifejezés az embert környező természet gondozását, ápolását, nemesítését jelenti. A kifejezés mai értelme első lelőhelye Cicero művében található, aki a kultúra animi, a lélek művelése kifejezést használja. Tehát ez a kibővített gondolat hozzá, és akkor most jössz, Mátyás atya.
2: De jó, hogy nem szóltam közben, mert elmondtad azt, amit én szerettem volna alapvetően mondani. Így van, az agrikultúra, ugye a földművelést is jelenti. A kolere szót mondtam volna én is, és még egy ugyanebből a tőből származó kifejezés, ahogy a kultúra szó is, a kolere latin igéből származik, ugye a kultusz szavunk is, ami én azt gondolom egy kicsit megvilágítja azt, hogy a kultúrának jó esetben miről is szabad szólnia. Tudnilik a kultusz szó, ami közös gyökre megy akkor ezek szerint vissza, ugye a kultúra szóval, a kultusz szó nekem arról szól már, hogy szinte vallásos tisztelettel kellene csinálnunk a kultúrát. És hogy nem keverhetjük össze a dolgokat. Mert a kultúra célközönsége mi magunk vagyunk. Célközönsége, ha úgy tetszik, a gyerekeink és akárki, akik fontosak nekünk. És ezért hozom be a tisztelet szót, és a kultusz szó, kultúra, kultusz kolere, hogy arról szól már ez, hogy aki az igazi kultúrát csinál, aki valóban a kultúra művelője, annál a tisztelet az azt jelenti, hogy ott le kell hajolni valakihez. Vagy ha úgy tetszik, éppen föl kell emelkedni valakihez.
1: Vagy magunkat fölemelni. Igen,
2: igen, mert ez egy szent dolog.
1: Ez egy szent dolog.
2: Kapcsolódik a kultuszhoz.
1: Ha ezt mondtad, akkor erre én szerintem Hamvas Bélát hozom majd válaszul, és a következő idézetet hoztam tőle. A kultúra olyan, mint a bor, mondja Hamvas Béla. Társas és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák.
2: Igen, és azt is írja, azt hiszem szintén a Hamvas Béla, hogy tisztelettel kell vele bánni. A borral tudnélik.
1: A borral, ott mértékkel is, de a kultúra szerintem az akár még mértéktelen is lehet, attól függ, hogy pontosan. melyik formáját vesszük alapnak. Azt mondtad, hogy hát a kultúra célközönsége az ember.
2: Igen.
1: De én ezt egy kicsit másként értékelem azok alapján, hogy az emberi társadalom által létrehozott történelem folyamán alkotta maga az ember, nem is feltétlenül célközönségként. Te hogy értetted ezt, hogy az ember a célközönség?
2: Csak annyit akartam, annyit szerettem volna ezzel mondani, hogy a kultúra az értünk való. Az igazi kultúra az nem rombol. Antikultúra, ezt is szoktuk mondani, éppen az ellenkezőjét fejezi ki annak, amire való. És mert értünk való, nem művelhetjük akárhogyan. És fölmerül az emberben a kérdés valóban az, hogy mi az, hogy igazi kultúra? Meg az is, hogy van-e egyáltalán igazi kultúra? Ugye, mert az emberi igények is annyi félék, kis túlzással, vagy nem is túlzással, ahányan vagyunk. Ez a kérdés merült föl már Vörösmarty Mihályban is, amikor ugye belépett a könyvtárba, abban a híres versében, amit valamikor az 1800-as évek első felében írt a Gondolatok a könyvtárban, hogy idézek tőle egészen röviden, a versből a híres sorok, amik a kétkedésről szólnak, éppen arról, hogy lehet-e konszenzus egyáltalán a kultúra vonatkozásában, és mi nevezhető igazán kultúrának. Fölteszi ő is a kérdés, hogy országok rongya, rongyból készül ugye a papír, országok rongya, könyvtár a neved, de hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Pontosan, ugye, amikor belép a könyvtárba, azon tűnődik el. Vörösmarty 1844 végén írta ezt a versét, hogy mennyi mindenből készültek azok a könyvlapok. Ugye mennyi szenvedés húzódik meg egy-egy könyvlap mögött is, hiszen azokat a rongyokat, amiből készült a könyvlapja, újra és újra nyomorult emberek is viselték. Sokkal szebben fogalmaz ő erről. És aztán a vers végkicsengése, amit talán még idéznék, az azért ismert módon egészen pozitív. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mélysüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugáránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvinőseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt. Magyarul mi mellett voksol minden kétsége ellenére is, a szenvedést is látva, az emberi lehetetlenségeket és gyarlóságokat is látva, hogy igenis a kultúráért tehetünk. Kell, hogy legyen olyan, hogy kultúra. Van az, ami fölemel, és van az, ami többé tesz. Megint a kultúra, kultusz, van a szent dolog.
1: És a szent dolog az, amit kultusszal, tisztelettel kell, hogy fogadjunk, és igen, adjuk tovább. De ez majd, az adjuk tovább, majd legyen az oktatás része, mert én úgy gondoltam, hogy bontsuk szét, mert egészen más gondolatok vannak a kultúráról és az oktatásról, legalábbis az én fejemben és az én felkészülésem szerint. És akkor még egy Hanvas Béla idézetet mondanék, ami nem túl optimista, de nagyon igaz. Kultúrának hívják újabban a magas szellemi színvonalat, a morált, a vallást, a rendet, a kiművelt ízlést, az intenzív létet, a fensőbbség követelését, a modern embernek önmaga iránt táplált idealitását. Az emberi élet maga ettől a kultúrától csak alig érintve a szellemi színvonalat mélyen, ösztöneiben, gondolkodásában, szenvedélyeiben elhanyagoltan tenyészik. És akkor vastaggal kiemelve a gondolat lényege, amit az újkori ember kultúrának nevez, nem intenzív művelés, mindössze túlméretezett idealitás. Hanvas Béla. Ez azért, mert nem túl optimista a kicsengése, de nagyon igaz.
2: Még egyszer az utolsó mondatot?
1: Az újkori ember kultúrának nevez, nem intenzív művelés, mindössze túlméretezett idealitás.
0: A mikorunkat nem is látta.
1: De megjósolta. És ez nem változott azóta sem, mert ez pontosan összecseng, ugye az intenzív művelés alatt nem csak az agyi munkát értjük, hanem itt van például az agrikultúra.
2: A földművelés.
1: A földművelés. De van ugye a viselkedés kultúránk, a táplálkozás kultúra.
2: Van érzelmi kultúra.
1: Ajaj, megnyitottál egy újabb, nagyon széles
2: kaput. Létezhet-e a kultúra? Az tudás-e, puszta tudás-e, vagy pedig egy érzelmi attitűd is, egy olyan érzelmi attitűd, ami nélkül az emberi élet életnek se lehetne nevezhető. Én azt gondolom, hogy csak az a bölcsesség, csak az az okosság, inkább az okosság szó, hangsúlyozandó ebben az összefüggésben, azt gondolom, hogy csak az az okosság nevezhető valóban okosságnak, ami érzelmi fölvértezettségekkel is párosul, hogy otthon érezhessük magunkat ebben a világban.
0: Összefügg a kettő mindenképp. Ezért mondtam azt, hogy olyan sok réteg van, és hát minél beljebb megyünk, annál kevésbé látszik a beszélgetés vége, vagy a műsor vége. Nem mondom még egyszer azt, hogy na, akkor ebből csinálhatunk egy több részes műsort is, de...
2: De bőven lehetne.
0: A oktatást annyira nem választanám le, hiszen attól is függ, hogy hogy adjuk tovább. Hiszen az egész történelem egy folyamatosság. Teljesen mindegy, hogy hogy találta ki az első ember, hogy a búzából hogy lesz kenyér, de azt is átadta, hogy hogy találta ki a szavakat, vagy mindazt, amit megnevezte a körülötte levő tárgyakat, élőlényeket, és megpróbált úgy élni, hogy ne halljon bele, és ez folyamatos. Nem tudni hány tízezer, hiszen nem tudjuk az emberiség pontosan mióta nevezhető embernek, viszi tovább. És ahogy alakul és változik, ezek változnak. Emellett a folyamatosságot mindenképpen kell nézni, és azt, hogy hol és miért vannak a törések rajta.
2: Azt tenném hozzá, hogy a viselkedésünk, a kultúrához való viszonyunk, a szó legszebb értelmében, legigazabb értelmében vett kultúrához való viszonyulásunk föltétlenül meghatározza egyrészt a jelenünket, de a jövőnket is.
0: Így van.
2: Tehát folyamat hatása van föltétlenül.
0: Ahogy az egyes generációk következtek egymás után, mit tartottak fontosnak átadni, és akkor itt van egy cezura, és hogy az következő generáció mit tartott fontosnak ebből átvenni és betartani. Vagy változtatott rajta, és hogy mik azok az értékek, amikre azt lehet mondani, hogy ez nullától a végtelenig érvényes.
2: Azt hiszem nehéz azt megfogalmazni az értékekben létét, de föltétlenül a folyamat kérdését azt nem lehet szem elől téveszteni, mert ez a felelősség kérdése is, ugye, hogy egy társadalmi diskurzus, folyamatos társadalmi diskurzus része kell, hogy legyen az is, melyek azok az értékek. Alapvetően nyilván az élet, az emberi élet. Melyek azok az értékek, amelyek mentén a kultúra szerveződik, és amelyek mentén a kultúra megfogalmazódik. Ha kimarad a társadalmi diskurzusból ez a kérdés, ezért nem lehet oktatás politika nélkül elképzelni a társadalmi életet se, ugye, mert elsőként az is azt célozná, kell, hogy célozza, hogy megfogalmazza a valódi kultúra lehetőségeit, és elérhetővé tegye a valódi kultúrának a lehetőségeit.
0: Igen, és akkor az egyes társadalmaknak el kell dönteniük azt valamilyen módon, hogy ők mit tartanak annyira értékesnek, hogy viszik tovább, és hogy ezt hogy fogadják el. És azt hiszem, hogy ez a vonal romlott el valahol az idők során.
2: El tud romlani.
0: Ne menjünk végig a történelmen, mert az is sokáig tartana, de az, hogy általában egy-egy dolgot, amit, és még mindig a Bibliát elő se vettük, amire azt mondjuk, hogy ez igaz, ezt tovább kell vinni, azt elejétől végéig kellene tartani, ez nagyjából ment nagyon sokáig, aztán kezdtek különböző kisebb oldalakat nyitni, más irányokat fölvenni, amik még valahol belefértek, aztán ez annyira szétszakadozott, hogy ma már nagyon nehéz megállapítani, hogy hogy létezik az, hogy ma, amit ma egy fiatal értéknek tart, az pontosan ellentétes a nagyszülei által értéknek tartott dolgoktól.
2: Elképzelhető talán az is, hogy az idősebb generációnak kellő bölcsességgel kell bírnia a fiatalok új kérdésfeltevéseivel kapcsolatosan is, és ugyanígy, hogy a fiatalok részéről is hasznos lenne az a fajta nyitottság, amivel élni tudnak az idősebb korosztály bölcsességével is, tapasztalataival is. Tehát a kölcsönös tanulásra való nyitottság az igazi kultúra, az igazi életnek a föltétele. Én hogy
1: igen, de ez akkor fölvett egy olyat, hogy akkor itt ebben benne van a viselkedéskultúra. Uh-huh. Egymáshoz való viszonyunk, és egyfajta dimenzió, és a viselkedéskultúra, hogy azt mondod, hogy az idősebbek, a mi generációnk mondjuk próbálja meg a bölcsességét és a türelmét felhasználva jól fogadni az érkező kérdéseket, ami kérdések.
2: Egy új világ új kérdéseit.
1: Igen, de hogy kerülnek elő az új világ új kérdései olyan dolgokban, ami alapvetés? Tehát ez már szerintem egy manipuláció. Olyan dolgok kerülnek most a mai világba elő, most nem menjünk ebbe elő mi minden, de olyan, ami eddig az elmúlt 2000 évben evidencia volt.
0: Tehát az, hogy mondjuk levegőt veszek, az addig nem volt kérdés. Most már ezen is el lehetne vitatkozni.
2: A virtuális világ magányossá tesz. És lehetne sorolni, ugye, azokat az élet nehezékeket, amelyek valóban megnehezítik a döntéseinket.
1: És hogyha elhangzik ez a mondat, hogy a virtuális világ magányossá tesz, és ezt mindenki tudja, mindenki érti, és mégis mindenki a virtuális világban él, akkor hol csúsztunk el? Az ideális felé, hol mentünk el?
0: Bizonyos történelmi folyamatoknál, vagy jelenségeknél ezt már többször lehetett olvasni, hogy hát ne 50 évet nézzünk, hanem legalább 500-at, vagy valami nagy számot hasonlítsunk össze, hogy lassan változnak a dolgok. Mostanában már sokkal gyorsabban, ennek elsősorban technikai okai vannak, de azt, hogy mennyi idő alatt hogyan változott meg, ha végignézzük csak a Szentírásba bölcsesség irodalmat, akkor nagyon sokáig nem találunk olyan változásokat, amiket értéknek tartottak, továbbadtak, és így tovább. És hát tulajdonképpen, mit mond Jézus, az apa a kincseiből régit és újat hoz elő. És ezt tárja a nevelendő, oktatandó gyermekei elé, azt már ők döntik el, hogy hogyan fogadják el, de végül is annyira összefügg minden, hogy szerintem olyan szintre kerültünk, ahol nem lehet a tudományágakat, a nézeteket külön választani, mert az egész összefügg.
2: Így van. Újkor, új kihívások és sok vonatkozásban másfajta válaszok, a hibázás és a hibák lehetőségeivel együtt, amiből aztán megint tanulhatunk, tanulhat az ifjúság is. Én azt gondolom, ez így volt mindig is. Az idős ember a megelőző kor generációjának a nagy lehetősége talán az, és akkor megint az ókori görögökhöz nyúlhatunk vissza, amit szókratészi módszernek nevez talán a pedagógiai történet is, hogy ez a bábáskodás, maieutika az eredeti görög nyelven. Tudnék, a Szókratész nem kész válaszokat adott az ő tanítványainak, hanem sokkal inkább kérdéseket tett fel. Kibábáskodta belőlük azokat az igazi válaszokat, amelyeket tudta, hogy nem rákényszeríthetők az ő tanítványaira. Ezzel a bábáskodás módszerrel, mint hogy a bába ugye segíti a kisgyereknek a megszületését, ő úgy gondolta, hogy az igazi tanítónak ez a dolga. Ebben benne van a szeretet művészete is, hogy valóban a jó válaszok születhessenek meg a tanítványban. Ezáltal akart őket fölemelni, tehát nem kész válaszokat adott, legfeljebb célzott kérdésekkel segítette az ókori bölcsöző tanítványait, hogy saját maguk ismerhessék fel az igazságokat. Ez a pedagógusnak is, nem csak az idős és egyfajta élettapasztalattal, bölcsességgel bíró embernek a nagy-nagy lehetősége, hanem a paidagógosznak, gyerekkísérőt jelent megint a görög szó összetétel, a nagy-nagy lehetősége is, ugye, hogy saját maga ismerje fel az igazságokat, és miért nagy dolog ez? Mert közben a gyerek saját magát is felfedezi, ha ilyen módon tanulhat a saját okosságait, a saját lehetőségeit, mert nem kész válaszokat kap. De mi kell ehhez, mit tesz egy valóban bölcsességgel bíró, idősebb tanító ebben az esetben? Megint ott vagyok, hogy ehhez fel kell emelkedni a gyermekhez. Fantáziával kell bírnunk. Abban a vonatkozásban, empátiával kell bírnunk abban a vonatkozásban, úgy gondolom, hogy a gyermekben ott van az a fajta titkos tudás, az a pszichés potenciál, ami az ő teljesebb életéhez vezet. Igen.
1: És ha úgy érzed, hogy nincs még meg a válasz, akkor további olyan kérdéseket tesz fel, amik ki nem hámozzák együtt, és ez egy óriási sikerélmény mind a pedagógusnak, mind a gyereknek.
2: Pontosan.
0: Ez az egész gondolatmenet, ahogy végigmondtad, két párhuzamot juttatott eszembe, az egyik a népmesék, a másik pedig a mai pszichológia, vagy modern pedagógia.
2: Igen, így van, így van. Ami felé tendálnak általában egyébként mentálhigiénis szakemberként, mondom már ezt, a különféle lélektani iskolák, én azt gondolom, hogy az a kliensközpontú módszer, a Károly-Jeszki kliensközpontú módszer, ami pontosan hangsúlyozza, különösképpen hangsúlyozza a személyközpontúságot, és hangsúlyozza az empátiát, és hangsúlyozza még a hitelességet és a kongruenciát, ami énbevonást jelent másképpen, és ami arról szól, hogy a pedagógus, vagy ha úgy tetszik, a lélekgyógyász is beleviszi a saját személyiségét, hát a munkába, ugye, a segítésbe, hát nem képzelhető el pedagógusi munka, úgy én azt gondolom, valamire való pedagógusi munka, ahol teljesen neutrális módon van jelen a pedagógus, mint akit meg se érint az a bizonyos dolog, amit át kell adni.
1: Reméljük, hogy nem létezik ilyen. Nem bízhatunk ebben, hogy nem létezik ilyen. Mégiscsak átmentünk az oktatási részre, de azért én összefoglalnám, amit elhangzott, és amihez én az idézeteket hozzákapcsolnám, mert ugye beszéltünk róla, hogy a virtuális világ magányossá tesz, és akkor ebből a kultúrát ki is vehetjük, hiszen Hamvas Béla azt mondja, hogy a kultúra is olyan, mint a bor, társas. És igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben iszák, ha közösségben értékelik, művelik, végzik. Egy közösségi terület a kultúra, legyünk akkor így lezárók ebben a kérdésben. És a másik, ami még eszembe jutott, hogy a kultúra animi, amit Cicerótól említettünk, a kultúra animi, a lélekművelése kifejezés. Mert most a kultúrát azt a mai világban, amíg én ugye el nem merültem ebből, hogy mi mindent jelenthet még pluszba, akkor az mindig a színház, a zene, a képzőművészet, tehát a művészeteket veszük a kultúra. Jól lehet ezek szerint nagyon-nagyon tág spektrum, hogy mit nevezhetünk kultúrának.
2: Föltétlenül.
0: Így van.
2: Nyilván, amikor a szó előkerül, akkor lehet, hogy nekünk legalábbis, akik itt beszélgetünk, és rengeteg embernek még a hallgatóság köreiből, asszociálunk magára a könyvre is, ugye, ha már a Vörös Marti, mint kultúra hordozó lehetőség. Megint egy kicsit visszakanyarodok a Vörös Marti kétkedéseihez, hogy ment-e a könyvek által a világ előre, és hogyha megengeditek, én hoztam magammal egy Prima Primissima Díjas Bencés pedagógusnak egy rövidke írását ezzel kapcsolatosan, hogy mire valók igazából a bötük, mire való a könyv, mert a kétség bennünk is megszületik, bennem is. Meg kell, hogy éljük azt, ahogy repülnek el az évtizedek, hogy mennyire sajnáljuk azt, hogy ezt se olvastam el, meg azt se olvastam el, de ugyanakkor azt is, hogy már ezt is elfelejtettem, meg már azt is elfelejtettem, amit elolvastam, és stb. A Korzenszky a következőt írja azzal kapcsolatban, rövidke írás, hogy miért is jó konfrontálódni, mondanám úgy, a könyvvel, illetőleg azokkal a dolgokkal, ami erődeink, kultúrkincsei, amit ránk hagytak. Az az írásának a címe, hogy tisztább lesz a pohár. Hányszor van úgy, hogy teljességgel értelmetlennek látszik, amit csinálunk? Van egy jó szólás a nyelvünkben, érzékletes, mutatja az értelmetlenséget. Hányja a borsót a falra? Igen. Semmi eredmény, semmi látszat, csak a fölösleges munka, a hiába való erőfeszítés. Egyetemi fölvételi vizsgára készültünk. Mögöttünk volt már 4 év főiskola a pannonhalmi teológián. Hatalmas anyagot kellett az embernek a fejében magával vinnie egy vizsgára, ismernie kellene írót, életrajzát, regényeit, mindent, ami csak elképzelhető. Olvastunk, olvastunk, ahogy ez lenni szokott. Elegünk volt már belőle. Mert hiába olvastunk, egyszer csak úgy éreztük, elfelejtünk mindent. Keseregve kérdeztük egyik idősödő tanárunkat. Miért kell olvasnunk, ha úgyis elfelejtjük? Hiszen nem marad meg belőle semmi. Testvérek, mondta. Láttak már piszkos edényt? Láttunk. tiszta vizet? Igen, láttuk. Bele lehet tölteni a tiszta vizet a piszkos edénybe? Igen. Ki lehet önteni belőle? Igen. Lehet újra tölteni vizet bele? Igen. És ki lehet ismét önteni? Igen. És hányszor lehet ezt megtenni? Ahányszor csak akarjuk. Igaz. És az eredmény? Némán vártuk, mit fog mondani. Az eredmény, mondta, tisztább lesz az edény. Hogy erre az ember magától nem jön rá. Mert miről van szó? Egyszerűen arról, hogy fontosabb az edény, mint amit beletöltenek. Fontosabb az ember, aki tanul, s akit tanítanak, mint az ismeretanyag, amit belegyömöszölnek. Akkor hát ne tanuljunk? Nem erről van szó. Tanuljunk, olvassunk, és ne felejtsük. A tudomány elenyészik, s a nyelvek elhallgatnak, ahogy Pál írta a korintusiaknak. Valami azonban megmarad. És ez mélységes titok. Ez a szeretet. Mert az, amit tanítottak, könnyen elfelejtjük. De azt, hogy hogyan tanították, az soha.
1: És Korzenszky atyáról tudni kell, hogy neked is tanárod volt, úgyhogy
2: igen,
1: te most
2: igen.
1: Szerintem hallottad is az ő hangján ezt a történetet.
2: Pontosan, és újra csodálkozok, hogy egy ilyen rövidke kis írásban hogyan sűrűsödik bele, testesül bele egy ilyen rövidke kis írásban, egy prima, primissima díjas, most 84 éves, 85-ben van emlékeim szerint a bölcsessége, mert ez bölcsesség, tehát 84-5 év szűrőin keresztül materializálódik az, amit ő rengeteg könyvet elolvasott, nagyon sok könyvet írt, a könyv lényegének tart, a tudás lényegének tart, az ember tartja a tudás lényegének. És ad egy kultúra meghatározást is, ezzel én azt gondolom, kultúra az, ami szolgál.
1: Gárdonyi idézeteket hoztam, és ahogy hallgattam most Korzenszky atyának az írását és gondolatait, nagyjából minden idézet ide passzol. Úgyhogy elmondanám egyszer az összes idézetet, ha valamelyiket gondoljátok, hogy beszéljük át, vagy ismételjem meg, mert nagyon magvas, de rövidek a gondolatok, tehát Gárdonyi Géza szerint az ember csak neveléssel válik emberré. Idáig erről beszéltünk, többek között. A betű a kulcsa a szellemi kincstárnak. Ezek a könyvek, ezekről is beszéltünk. A szépirodalmi művek a kultúra virágai, különösen Gárdonyi művei, számomra legalábbis. A könyvre adott pénz látszólag eldobott pénz, mint a vetőmag. Ugye, a magvető, a gondolatvető. Úgyhogy ezeket a gondolatokat hoztam véletlenül, de abszolút passzol szerintem Korzenszky atya írásához.
2: Teljesen. Mondja ezt, mindezt az a Gárdonyi, aki vagy 60 regényt írt.
1: És aki maga is tanító volt.
2: És maga is tanító volt, így van.
1: És kiváló novelista. És van egy olyan gondolata, amit most megpróbálok, egyszer nem tudom visszakeresni, és nem emlékszem, hogy melyik könyvébe olvastam. De azt írja Gárdonyi, és ez nyilván tapasztalat, vagy az arszpolitikája a tanítással kapcsolatosan, hogy a gyerek lelke olyan, mint egy tiszta fehér papír. És a tanító az, aki teleírja ezt a lapot betűvel. Tehát ezért nagyon nagy felelőssége van a kicsi gyerekek, tehát az alsós kortól, aki megtanít tanulni, figyelni, fegyelmezett lenni, kérdést feltenni, tehát olyan, mint egy fehér lap, és a tanító írja tele betűvel a gyerek lelkét.
2: Teleírja, miért? Mert hite van. Hisz abban, hogy magvető lehet. Enélkül nem létezik pedagógus, én azt gondolom, és nem létezik valamire való pedagógia, anélkül a hit nélkül, anélkül a lelkesedés nélkül. És nem valami szentimentalizmusra kell itt nyilván gondolnunk, és nem arra gondolok, de egy anélkül a szent lelkesedés nélkül, hogy dolgom van ezen a világon, hogy többé tehetek egy embert, hogy ő többnek érezhesse magát, nem létezik pedagógia, és jó pedagógus. nem akarom elvenni a szót tőletek, de Korzeszkinek még egy írása van ezzel kapcsolatban, hogyha megengeditek, nem hosszú, rövid az is.
1: Korzeszki atyára mindig van idő
2: szemléletes,
1: és szó.
2: Fantasztikus. Kulcskarika ez az ő írásának a címe. A következőt írja. Néha elkeseredésében hol szülő, hol tanár ki szokott fakadni. Ez a kölyök semmire való. Nem szívesen hallgatom az ilyen megjegyzéseket, mert az ember, még ha most úgy látszik is, hogy semmihez sem ért, minden ember a legügyefogyottabbnak tűnő is az életre született, sőt, boldogságra született. Eszembe jut a pannonhalmi szerzetesi Emillőben látható egyik kép. Egy kulcsomót ábrázol, különféle kulcsok, felfűzve egy karikára, és ott a felirás non omnia possumus omnis. Magyarul nem vagyunk mindannyian mindenre képesek. Érdemes elgondolkodni a kulcsok példázatán. Biztos előfordult már mindannyiunkkal, hogy nem a megfelelő kulccsal próbáltunk kinyitni egy zárat. És hányszor kerestük a kulcsot a zárhoz. És mennyire örültünk, amikor végre megtaláltuk. Mert baj van, ha a zárat nem a belevaló kulccsal akarjuk kinyitni. Tönkre megy a kulcs is, elromlik a zár is. Minden zárnak megvan a maga kulcsa, és minden kulcs valamelyik zárba való. Nem vagyunk mindannyian mindenre alkalmasak. Az egyik kulcs ezt a zárat, a másik azt a zárat nyitja. És fontos, hogy megtaláljuk az éppen megfelelőt. Ezért kell a kulcskarika. Kell, hogy a különböző kulcsokat valami összefogja. Nem vagyunk mindannyian alkalmasak mindenre. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy mindenki alkalmas valamire. Mindenkiben van valami tehetség, valami képesség. Törődnünk kell vele. Észre kell vennünk. Csiszolnunk kell. Észre kell venni, hogy nincs olyan ember, aki semmire sem való. Senki sem alkalmas mindenre, de mindenki alkalmas valamire. Írja egy pedagógus. És az egy kultúra meghatározás, mi ez? A kulcskarika. Ami összefogja, ugye, ami a lehetőségi föltétele az egyes potenciálok, személyi potenciálok megélésének.
1: Meg hát a helyzet kulcsa, ha igen. Azt veszed, hogy mindenre van kulcs, mindenre van megoldás, igen, csak igen, meg kell igen. Találni.
2: És itt a pedagógus lelkesedéséről is ír, ugye ezzel, illetőleg okosságáról, mert azt érint, hogy ez tudja, hogy melyik kulcsot melyik zárba tegyen.
1: Ha nem tudja, kikísérletezi.
2: Igen.
1: Mert az is a pedagógus dolga, hogyha a megadott minták nem passzolnak rá a gyerekre, már pedig az előfordulhat, akkor addig-addig kell keresgetni a kulcson, a kulcskarikán a kulcsot, amíg aztán megtalálja az ember az ő lelkéhez való kulcsot.
2: Az ő lelkéhez való kulcsot.
1: Hát most kicsit pessimista vizekre fogunk ismét evezni. Átküldtem nektek egy cikket, egy linket egy cikkel. Ha elolvastátok, akkor tudjátok, hogy miért. Igen. Van egy kis enyhe kétségbeesés a lelkemben. Én azt javasolom, hogy erről azért beszéljünk, mert a könyvekről beszéltünk nagyon sokat, és ez szorosan kapcsolódik. Két témához kapcsolódik szorosan. Én most elolvasnám akkor a hírt, amit találtam, és aztán utána majd átbeszéljük, hogy mi mindenhez kapcsolódik ez a mai adásunkban. A futurizm tényfeltáró újságírókra és bírósági dokumentumokra hivatkozva arról ír, hogy a világ vezető mesterséges intelligencia fejlesztő cégei különleges antikvár könyvek millióit vásárolják fel, majd egyszerűen széttépik az értékes köteteket. Miről mesél mindez? Miközben a vezető mesterséges intelligencia fejlesztők arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia az emberi kultúra csúcs teljesítménye lesz, ugyanezek a cégek a szó legszorosabb értelmében megsemmisítik a Gutenberg galaxist, az egyetemes tudás fizikai hordozóeszközeit. Eddig a rémhír, és ez nem hír, hanem hír. És akkor ti mit találtatok ehhez, vagy milyen gondolatotok van ehhez?
0: Egyetlen szót mondok, szentségtörés. Kifejthetem bővebben is. Valamikor úgy tanultuk, vagy ebben nőttünk fel, talán nem is tanították, hanem természetes volt, hogy ezek a régi, pótolhatatlan dolgok tényleg szentek voltak, nem volt szabad hozzányúlni. Azzal foglalkoztak sokáig, hogy ahogy az idő vasfoga megeszi őket, sajnos menet közben attól függ, miből készült, hogy kitaláljanak módszereket, amitől minél tovább életben lehet őket tartani. Nagy eredmény volt az, amikor a digitalizálást föltalálták, hogy ezeket lehet digitalizálni, de olyan óvatossággal kezelték, mint nem is tudok milyen drága dolgot mintának mondani, ahogy készítették róluk a képeket, amit aztán lehetett sokszorosítani, kutatni, elküldeni akárhová, ahol szükség volt rá, és ez idáig mind nagyon szép. Aztán rájöttek, hogy ez egy kicsit lassú módszer, és hogy mint a borotva, vagy amikor a hentes a sonkát szeleteli, ugyanígy vagdosták szét ezeket is, és egyenként beszkennelték, és utána ment eltüzelésre. Ezt meg lehetett volna oldani lapozással, akár kézi, akár egy automata lapozóval is, természetesen. Ezekért a egyes, ha valamiből csak egy maradt a világon, hihetetlen pénzeket adtak régen. Egy múzeum, hogy megkeresse, megkapja, egy gyűjtő, hogy büszkélkedhessen vele, hogy majdnem, hogy oltárt épített neki, klímaszekrénybe tette, különleges megvilágítással, és sok pénzt kért érte, hogy csak egy pillantást vethessenek rá a látogatók, és most ezeket megsemmisítik. Ez valami olyan barbárság a szememben, hogy nem találok rá kifejezést, amit itt a Mária Rádióba ki lehetne mondani.
1: És akkor tegyük fel a kérdést, hogy jutott a könyvek által előbbre a világ.
2: Ugyanezek a kérdések újra megfogalmazódnak, nem véletlen az, hogy nyilván az Európai Parlament is például, de globális szinten is próbálják szabályozni, és szabályozni kell az eminek a használatát. Ez nem kérdés, hogy vannak kockázati tényezők, óriási kockázati tényezők. Óriási kockázati tényezők, a fantasztikus emi használat lehetőségek mellett is, ugye? Tehát lehet ezeket messze sorolni, kiberhadviselésről beszélnek már meg. Hát a Leópápának az enciklikája is szólt arról, megdöbbentett maga a kifejezés is, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. Tehát nem arról van szó, hogy el kell lehetetleníteni, vagy hogy ne lenne nagyon hasznos munkatársa is az embernek, hanem arról, hogy ellenünk fordulhat, és ellenünk is fordul sok vonatkozásban, hogyha nem vagyunk nagyon tudatosak, az ember nem képes ura maradni a saját lehetőségeinek ilyen vonatkozásban is. Én nem vagyok természetesen szakember, és nem is nagyon akarok erről többet mondani, mert felelőtlenség lenne.
1: Én sem szeretnék, csak idézni fogok Ferenc pápától, igen. Mert én sem vagyok szakember, de idézni tudok. Igen, szakemberektől.
2: És
1: Ferenc pápa 2025-ben kiadta az Antiquae Nova enciklikáját. A Szent Cég átfogó lelkipásztori útmutatója arra tesz kísérletet, hogy választ adjon, amikor az ember viszonyában beszélünk a mesterséges intelligenciától, mit kell mindenek előtt szem előtt tartani. E dokumentum végső soron kijelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem intelligencia. Itt az ember intellektusa az egyik kulcskérdés, a másik pedig a személy fogalma. Ezzel összefüggésben elsődleges az emberi méltóság és az emberi jogok. A kérdéssel összefüggésben Ferenc pápa hangsúlyozta, a személyesség elsősorban kapcsolatban állás, amiről szintén beszéltünk már, hogy ember az emberrel. És akkor én viszont fogok egy gondolatot mondani, bocsánat, kettőt. Ugyan nem vagyok szakember, de ez így hangzik, valamit az ember beír keresőbe, és akkor előjön a mesterséges intelligenciának az első mondata, ami így hangzik, hogy pillanat, gondolkozom. Ő igen, mi nem. Na itt vették el tőlünk a kapcsolatban állást a tudás világával, amikor a mesterséges intelligencia gondolkozik helyettünk, nélkülünk, és azt lök oda, amit ő talál a mindenféle összesalátázott dolgokból. A másik pedig, ami nekem hiányzik mesterséges intelligenciából, az a humor és a derű. Aha. Erre nincs válasz. Aha. Van erre valamilyen kategória? Nincsen. Meg tudja neked határozni, hogy mi a derű, mi a humor, de a esetleges kvázi párbeszédbe te ilyennel nem találkozol.
2: Igen, egyetértek teljesen éve azzal, hogy veszélyekről kell beszélni, és most eláruljuk a hallgatóknak, ha megengeditek, hogy én közben éppen a mesterséges intelligenciát kérdezem arról, egyik fülemmel rád figyeltem a pápai enciklikára, a másikkal megkérdeztem tőle, hogy milyen veszélyei vannak. Éppen neki a mesterséges intelligenciának, és azt írja ki elsőként vastagon, formázva betűket, automatizált dezinformáció, munkaerőpiaci átrendeződés, kiberbiztonsági kockázatok és a magánélet megsértése, amelyek együttesen komoly társadalmi és gazdasági kihívásokat jelentenek. A technológia gyors fejlődése miatt a szakértők és a jogalkotók például az Európai Parlament globális szinten próbálják szabályozni az emlő használatát, és akkor részletezi, hogy mit jelent a manipuláció, dezinformáció, az automatizált profilalkotás, kiberbiztonság és csalásokról ír, az emlő által vezérelt adathalászatokról ír, mint veszélyekről, kiberhadviselést emleget, stb. Gazdasági és társadalmi negatív hatások, munkahelyek megszűnése, algoritmus elfogultság és pszichés egészségügyi kockázatok, stb. Szóval egészen biztos...
1: És mi a jó benne? Ezek után rá sem merek kérdezni?
2: Igen.
0: Van benne jó pillanatok alatt összegyűjt teménytelen mennyiségű információt.
1: Amire dezinformáció saját maga beállítása
0: lehet,
1: szerint.
0: Hát most itt van, hogy tudunk benne válogatni, és egyáltalán... Én egy nagyot ugranék most. Közben az jutott eszembe, hogy Einsteinnek tulajdonítanak egy olyan mondatot, hogy a technika gyorsabban fejlődött, mint az erkölcs.
2: Igen, én azt gondolom, hogy valóban a fejlődési lehetőségeink azok, és beszéltünk már erről, azok két szinten zajlanak, és két szinten lehetségesek. A fejlődés a kognitív fejlődést is jelentheti, tehát azt a tudásmennyiséget is, kognitív tudást elsőként, ami arra szolgál, hogy az életünket hát könnyebben élhessük. Ez a technikai civilizáció vívmányai, az okosságunknak, a neokortesznek köszönhető, a szürke állománynak köszönhető. Viszont van az érzelmi intelligencia is. Amit te itt elkösnek mondtál, itt lehetnek óriási lemaradások. És éppen akkor, amikor megszűnik a személyesség, amikor az emmi válik a partneremmé, az a kérdés is fölmerül, sőt, nagy irodalma van annak, hogy helyettesítheti a terapeutát. Társammá válhat-e, szegődhet-e? Tud empatikus lenni, tud személyközpontú lenni, tud bocsánatot kérni, megvannak azok a veszélyei, hogy társunká fogadjuk, de az elmagányosodásunknak egy olyan foka következik aztán ebből. Egy olyan szép új világpolgáraivá válunk, amit én már nem neveznék emberi világnak, és amitől óva intett bennünket az ember tragédiájában már Madách Imre is a Falaszter jelenetben.
1: Az emberre visszatérve, a változatosság kedvéért Hanvas Bélától fogok idézni. A legnagyobb, amit az ember tehet, hogy örömet szerez, és az egyetlen helyes élet minél több embernek örömet szerezni. Ettől vagyunk emberek.
2: Ettől vagyunk
1: az örömszerzés. Hát azt nem kapod meg a mesterséges intelligenciát, a maxima azt, hogy időt spórolsz, de az nem az örömszerzés lényege.
2: A veszélye tényleg az, hogy magányossá, tehát én is ezt gondolom alapvetően, vagy ezt elsőként nekem ez jut az eszembe, hogy magányossá, tehát is valóan társas lények vagyunk.
1: És a kultúra olyan, mint a bor, társaságban jön jól elő a lényege.
2: Csak önreflektív módon szabad élnünk a technikai lehetőségeinkkel is, én azt gondolom. Ez megint a pedagógiát, a kultúrát érinti.
1: Az oktatást érinti, oktatást ahogy a mi témánk érinti, is ez volt. Lassan lejár az időnk, úgyhogy én a végére hoztam egy verset. Egy versrészlet idézet lesz, Reményik Sándortól. Ez viszont egy pozitív üzenet lesz. Ahogy lehet. Visszaszorítnak hátrább, egyre hátrább. és amit hagynak, egyre kevesebb. Hát vesd meg a lábad ott, ahol megállhatsz, és azt mentsd azt a talpalatnyi helyet. Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból, a töredéket eltört mondatodból. Minden megmaradt árva keveset, ahogy lehet.
2: Köszönjük szépen, Reményik Sándornak és neked.
1: Én is köszönöm szépen, hogy a Jóisten vezette a keresőmet, mert amit beírtam keresőbe, az oktatással, kultúrával kapcsolatosan, abban találtam ezt az idézetet, úgyhogy én az égieknek is nagyon hálás vagyok ezért, hogy ezt megtaláltam, nem ismertem. De rögtön ki tudtam vetíteni, hogy a mai korban egyre hátrább és hátrább szorul az ember, a humánum.
2: Szól ez a posztmodern kor veszélyeiről is, de a lehetőségéről is, egy szent lehetőségről szól. Mária Rádióban mondjuk ki ezt a szót, és hangsúlyozzuk, azt hiszem nekünk nem csak szabad, hanem kell is.
1: Kell is.
2: Hogy vannak szent lehetőségek.
1: Éltünk a lehetőséggel, a szent lehetőséggel, és remélem, hogy a hallgatóknak örömet szereztünk, hiszen a legnagyobb, amit az ember lehet, hogy örömet szerez. Most jelen esetben egymásnak, a gondolatokkal, és a hallgatóknak ugyanezzel.

0: Búcsúzunk önöktől.
1: Egri Zsuzsa.
2: Schindler Mátyás.
0: És Perczel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké,
1: amen.
3: Fenntartható lelki fejlődés. Perczel Éva, Egri Zsuzsa és Schindler Mátyás atya műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Felzárkózó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendeztem meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád Mincent, Dráva Iványi, Kisszentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sósvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program kisszentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett.

0: őket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a csesztohovai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a csesztohovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Viszinszky bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony templomból. A szertartást Osztia Zoltán atya mutatja be.

0: És Urunktól, Jézus Krisztustól. Testvéreim, a 22. évközi vasárnap van. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hullámhosszán velünk imádkozókat. Megemlékezünk ma Mohácsi csatavesztés 500. évfordulójáról. Pontosan a tegnapi napon volt ez. Ezért is hazánkért, nemzetünkért ajánljuk föl a legszentebb áldozatot. Vizsgáljuk meg most lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó lélekkel ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már azt mondtam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnapra föltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óvaintette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti az életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.

0: Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
1: Kedves ünneplő testvéreim Krisztusban, Jézus egész küldetését végig kíséri az a kísértés, amely megpróbálja eltántorítani őt az Isten akarta küldetésének a teljesítésétől. Jól emlékszünk rá, már a pusztai böjtjében is hangzik a sátántól, vesd le magad a templom párkányáról, igazold, hogy te vagy az Isten fia, igazold a te hatalmadat, küldetésedet, személyed, titkát, mert különben félre fogják azt érteni. Majd a kereszten, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. És még a legbelsőbb kör, az apostolok is, lám Péter esete, ezzel a kísértéssel veszi körül Jézust. Ments Isten, hogy a szenvedés legyen a te osztályrészed. És miután Jézus ezt kinyilatkoztatja, mégis Péterben ott szól a sátán, megkísérti Jézust, ne az atya akaratát, hanem a maga igazolását válassza. És Jézus nem, hűséges és következetes, megy, hogy teljesítse az atya akaratát, beteljesítse a maga művét, azaz az emberiség megváltásának nagy tettét, az ő saját maga föláldozását. Jézus hűséges a küldetéséhez, az atya terve és akarata szerint. Mindez természetesen nekünk is példa. Nagy a kísértés, hogy ez a világ, a környezetünk megpróbáljon bennünket eltántorítani, vagy eltávolítani attól a küldetéstől, amely a keresztény névből egyenesen következik. Kereszténynek lenni ugyanis azt jelenti Krisztusi ember. Ha őt megkísértette a sátán, minket is megkísért. Ha Jézust megpróbálta rávenni, hogy magát igazolja, vagy a világ elvárásai szerint cselekedjék, akkor ez meg fog történni velünk is. És miért nagy ez a kísértés? Mert ha valaki a hitetlenség közegében képviseli a hitet, az Isten tagadásnak a közegében képviseli Krisztust és az ő evangéliumát, sőt, az evangélium szerint való életet, az kiváltja az ellentmondást. Hogy bántak el a prófétákkal, Jeremiást olvastuk, ő az egyik legkiválóbb példája ennek, pöcegödörbe dobták. És Jeremiás lelkében ott van a gondolat, talán rászedtél, Uram. Hát ez a küldetés az, amellyel az emberek üdvét meg kell hirdetni? Nem. Először meg kell hirdetni az istentelenség következményét, a romlást. Először prófétai szóval föl kell hívni a társadalom és az emberek figyelmét arra, hogy mihez vezet, hogyan és mire jutunk az istentelenség következményeképpen. Ma különösen fontossá vált a teleológikus érvelés. Már nem elég az, hogy a tekintélyre, akár az isteni parancs tekintélyére hivatkozzunk. Sokkal inkább kell, hogy figyelembe vegyük, hogy minek, milyen döntésnek, melyik cselekvésnek mi a következménye. És akkor visszafelé tudjuk bontani, mi a helyes elv, hit elv, és mi az, ami abból következik. Ha téves az elv, tévelyeg a gyakorlat. Ezért van az, hogy a társadalom, az európai civilizáció hanyatlóvá lett. Minél inkább ez egyenes arányosság, minél inkább elszakad az Istentől, keresztény gyökereitől, és személyesen Krisztustól, annál inkább erőt vesz rajta a hanyatlás, annál inkább a boldogtalanság az osztály része. De akkor nézzük meg a pozitív oldalát. Mi a mi küldetésünk, hiszen a Krisztusnak megvan az atya akarta küldetése, és annak a teljesítését, módját is meghatározza ez az isteni terv, akkor ez ránk is igaz. Mi a mi küldetésünk? zsoltárokban már olyan gyönyörűen visszaköszön. Hirdessétek Isten csodás tetteit. Ez a mi küldetésünk. És akkor nem esünk az érzelgőség, vagy a személyes benyomások, élmények, vagy a hangulat posványának az áldozatává. Hirdessük Isten csodás tetteit, mert onnan indul a hit, a remény és a szeretet, és nem fordítva. Mai Zsolozsmában Ágostont olvassa az Anyaszentegyház, és ebben Ágoston világosan kifejti, hogy nem a mi cselekvésünk, jóságunk, jó tetteink az üdvösségnek vagy a boldogságunknak a forrása, hanem Isten csodás tettei. A mi cselekedeteink rosszak, a mi életünk bűnös, a mi személyünk meghasonlott a bűnben. De Isten csodás tettei a reménység, a kiindulópont, a boldogságnak a forrása, és mi arra válaszolunk, hiszen a keresztény ember válasz létében és döntéseiben, cselekvésében válasz Isten csodás tetteire. Ha attól elszakadunk, akkor maradunk magunknak, azt remélhetjük, amire a saját teljesítményünkből futja egy marok hamu, a halál. A reményvesztettség, a jövőképnek a romlása. Milyen drámai igazság ez. A kiinduló pont, és ez nem csak a keresztény hívő emberre vonatkozik, hanem minden emberre, az egész egyetemes emberiségre, Isten csodás tettei. Hirdetnünk kell az ő húsvéti misztériumát mindenek előtt, értünk való szenvedését, életáldozatát, halálát és föltámadását. Mennybe menetelével pedig elküldi az ő szent lelkét, amellyel megvalósítja az ígéretét, vezérli Anyaszentegyházát, és vezérli mindazokat, akik megnyílnak az ő szent lelke és hatása előtt. Isten csodás tettei. És akkor ebből fakad a következő lépés, magasztaljuk őt. Az emberi élet értelme a dicsőítés, Isten magasztalása éppen csodás tettei miatt, vagyis a liturgia. Isten dicsőítése, dicsérete, magasztalása, mert Isten fönséges az ő tetteiben, csodálatos az ő irgalmában, és igazolja önmagát a teremtés csodálatos művében. Dicsérjétek és magasztaljátok Istent, csak ezen keresztül találja meg az ember a maga helyét. Maga helyi érték ismeretére csak így tehet szert. Tudja, hogy hol van a helye Istennel való kapcsolatában, az embertársaival és saját magával való viszonyában. Íme ez az üzenet. Hirdessétek Isten csodás tetteit, s magasztaljátok és dicsőítsétek a fölséges Istent. Ez a mi küldetésünk, de a világ megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy ettől a küldetéstől eltántorítson bennünket. Ne Isten csodás tetteire irányuljon a figyelmünk, ne az odafönt valókra, hanem a szekuláris gondolkodásmód szerint ennek a világnak az elvárásaira. És milyen drámai, amikor látjuk, hogy még az egyházat is hogyan kísérti meg a mi vagyunk az egyház ideológia, vagy éppenséggel a szinodális útnak félremagyarázása, félreértelmezése. Megmaradunk hűségesen a magunk küldetéséhez. És mai vasárnapon természetesen még egy mondani valót ki kell hangsúlyoznunk. Mohács 500. 500 évvel ezelőtt történt az a drámai csatavesztés, amely történelmünknek az egyik fordulópontja kétség kívül. Ám úgy él ez a nép a nemzet tudatában, mint ami a drámának, a nemzetvesztésnek, valami óriási kudarcnak a forrása. De ez nem igaz így egészen. Persze csatát vesztettünk, és a nemzet beleroppant, de fölállt. De újraindul, de újra kezdte Sányszor a történelmünk folyamán ez megismétlődött, és hogyan és miért, mert ott vannak a hősök. Történészek és a régészek igazolták, hogy a törökök aznap 2000 magyart mészároltak le, de úgy, hogy ketté vágták őket. Levágták a fejüket, kiontották a vérüket. Mennyi liter vért jelentett ez? Hány emberi fej hult a porba, és a tömegsírokban 5 ilyen tömegsírt tártak föl a régészek? Hány magyar hős vesztette az életét, s vált az új életnek a forrásává? Egyszerre a nemzet kudarca, és egyszerre a dicsősége, a jövőnek a záloga, amikor néhány száz ember vette föl a küzdelmet mind halálig, a fölfoghatatlan haderővel, többséggel szemben. A hősiességnek, a helytállásnak is egyben a történelmi fejezete és eseménye. Teljesítették a küldetésüket. Hősök, akik az új életnek, az újrakezdésnek a munkásai és életük árán megvalósították a reménységnek az alapját. Segítsen bennünket az Úr, hogy küldetésünktől, amely tőle való, el ne tántorodjunk, de mindvégig betöltsük azt, ami a miénk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írás szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítéli élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent, kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei atyánktól.
2: Add, Urunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásuk keresztjeit.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az e világi élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, s add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes, kedves előtted és küldetésünk, Krisztus, a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nevének kísérletére.

úgy ami benne a misztériumban történik, annak ereje életté válik bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus a mi Urunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet, s a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson benneked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, s neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, s neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kihengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldott Leó pápánkat, Péter, János és László püspökünket, segédpüspökeinket, a püspökök testületét, a papságot, a szerzeteseket és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, mohácsi küzdelem áldozatait, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: szabad íts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején, mint haláli hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére, add meg kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvéreim, a hirdetéseket nem olvasom most föl természetesen, hátul az újságos asztalról elvihető a hirdetések sora. Három dolgot mégis megemlítek. Egyrészt a szentmisék előtt vasárnaponként 9 órától 10 óráig mindig gyónási lehetőség van itt a belvárosi főplébánia templomban. Következő vasárnaptól kezdve ez így van már. Hirdetem még, hogy péntekenként 15 órától 17 óráig az esti szentmiséig engesztelő imaórákat tartunk a hazáért, nemzetünkért. És végül örömmel jelezzük, hogy szeptember 27-én, tehát szeptember utolsó vasárnapján 18 órakor szentmisét mutat be templomunkban Bíró László püspökatya. Ezen a vasárnapon az angol nyelvű szentmisét ezért az altemplomban tartjuk. Kedves mindannyiuknak itt a belvárosi főplébánia templomban és a Mária Rádió hullámhosszán áldott vasárnapot kívánok!

Szentmisét közvetítettünk a budapesti belvárosi Nagyboldogasszony templomból. A szertartást Osztie Zoltán atya mutatta be.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Szentmisében emlékeztek a Mohácsi csata áldozataira. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. A Mohácsi csata 500. évfordulóján ünnepi szentmisével és kegyeleti szertartással emlékeztek augusztus 29-én szombaton Mohácson az 500 évvel ezelőtti elesettekre. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, a homiliát Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek mondta. A szertartáson számos magyar és határon túli főpásztor vett részt. Bábel Balázs hangsúlyozta, a tragédiára nem önmarcangolással, hanem emlékezéssel és felelősségvállalással kell tekintenünk. Arra is emlékeztetett, hogy a keresztény ember számára az emlékezés imádság is, az elesettekért országszerte szentmiséket ajánlanak fel. A szentmise végén Berta Tibor tábori püspök vezette a gyászszertartást. A csata tömegsírjából feltárt apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltárhálán helyezték el, ahol márványtábla őrzi az elesettek emlékét. Mintegy 1000 fiatal érkezett Európa 14 országából Budapestre a Fiatalok a Békért mozgalom nemzetközi találkozójára. A mozgalom augusztus 28 és 30-a között tartja az éves találkozóját első alkalommal egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntötte. A főpásztor arra emlékeztette a fiatalokat, hogy egy megosztott és nyugtalan világban különösen nagy szükség van azokra, akik képesek áthidalni az emberek közötti szakadékokat, és egymásban testvért látnak. Megköszöntem mindazt, amit a béke és a testvériség építésért tesznek. A háromnapos találkozó résztvevői előadásokon, közös programokon és szentmisén vesznek részt, vasárnap pedig közösen tesznek tanúságot a béke mellett. A mozgalom fiataljai saját közösségeikben egész évben segítik a szegényeket, az időseket, a menekülteket és más rászorulókat. Közös imádságra hívja a híveket a Veszprémi Főegyházmegye, kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. A kilenc napos lelki készület során arra kérik Magdi közbenjárását, hogy példája erősítse a híveket a mindennapi hűségben, a tiszta szeretetben és Krisztus követésében. A kilenced első napjának központi fohásza, Urunk Jézus, erősíts meg hitünket. Az elmélkedés arra emlékeztet, hogy Magdi kevéssé hívő környezetből indult, hite azonban a hittanórák, majd az első áldozás és a bérmálás által egyre mélyebbé vált. Amikor pedig szerzetesi vágyai helyett a gyári munka lett az útja, hittel fogadta el új hivatását, és munkatársai között vált Krisztus tanúság tevőjévé. A Veszprémi Főegyházmegye honlapján a kilenced imádságai és elmélkedései olvashatók, az első rész pedig Takács István helynökatya felolvasásában meg is hallgatható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Üdvözlégy, nap, dicső és szente nap, te boldog nap, Krisztus győzelme vagy, tartós öröm, amit bőségben ad vasárnapunk. Mennybéli fény, vakoknak napvilág, veled rontott poklot, Krisztus király. Halált legyőz, kibékít, s mennybe vár, bár por vagyunk. Örök bíránk így szólít életet, hogy minden bűn alá helyeztetett. De gyengéknek kegyelmet oszt kezed, gyógyít az Úr. Erős az Úr és bölcsessége szent, haragja szűnt, irgalma megjelent, mikor fajunk s világunk tönkrement és porba hult. Poklotti part és feltámadt az Úr, emberfajunk ő benne megújul, az elveszett lyuk vállához simul és égre vár. A béke szent az ég és föld között, egész világ új fénybe öltözött. Győzött az Úr, hirdesség hírnökök, csak ő király. Örök hazánk, te rólad énekel, egyházanyánk víg szóval így felel. Hallelújas ma százszor zengi el népünke dalt. Legyőztük már a halál erejét, élvezzük hát győzelmünk örömét. Békülj te föld, dicsőség neked ég, zengj diadalt, amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Mondj áldást lelkem az Úrnak, csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztad a földet, nem fog a sohasem meginogni. Az őstenger köntösként akarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelöltet helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mezővaddjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak, az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra, a fényesség a te palástod, alleluja. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív, alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd, alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Tele isszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. a madarak fészküket odarakják. Tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája. A sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt. Nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosonnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon. Az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr adja, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Alleluja. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Alleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram! Bölcsességgel rendeztél el mindent. Betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger. Nyüzsög benne a számtalan tengeri állat. Parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé. S a Leviatán, amelyet azért alkottál, hogy játszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz, nekik összeszedik, ha megnyitott kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek. S így megújítod a föld színét. Legyen örök az Úr dicsősége. Lejje örömét műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg. Megérinti a hegyeket, és füstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, Isten terebbé, mondja áldás lelkem az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Alleluja. A ti szemetek boldog, mert lát, a fületek is az, mert hall.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr szólt nekem, és én felfigyeltem rá. Igen, Uram, feltártad előttem szándékukat. Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak. Nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván, pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét sem emlegessék többé. De te, seregek ura, igazságos ítélettel ítélsz. Te a vesék és a szívek vizsgálója vagy. Engedd látnom, miként állsz rajtuk bosszút, mert te rád bíztam ügyemet. Biztos, hogy neked lesz igazad, Uram, ha perelni kezdek veled. Mégis, hadd tegyem föl kérdésemet. Miért szerencsések a gonoszok, és miért van jó dolguk a hűteneknek? Elülteted őket, és ők gyökeret vernek, felnőnek és gyümölcsöt hoznak. Közel vagy a szájukhoz, de távol a szívüktől. Engem pedig ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted a szívem, hisz a kezedben van. Válogasd ki őket, mint az áldozatra szánt juhokat, és tartsd meg őket az öldöklés napjára. Meddig gyászoljon még a föld, és meddig száradjon a fű az út szélén? míg a barom és a madár is elpusztul a rajta lakó gonoszsága miatt. Mert azt mondják, Isten nem látja viselkedésünket. Ha gyalogosokkal futva elfáradsz, hogyan versenyezhetsz majd a lovakkal? És ha nem vagy biztonságban a békés földön, mit csinálsz majd a Jordán sűrűjében? Bizony, még a testvéreid és a saját rokonaid is állnakok. A hátad mögött ők is telitorokkal ellened ágálnak. Míg akkor se bízzál bennük, ha barátságos szavakkal fordulnak hozzád. Elhagytam házamat, lemondtam örök részemről. Ellenségei kezére jutattam, amit egykor annyira szerettem. Mert olyan lett hozzám örökségem, mint az oroszlán az erdőben. Vadul ordít ellenem. Ezért hát meggyűlöltem. Vajon szép tollazatú madár az én örökségem, hogy a madarak mindenfelől köré gyülekeznek? Rajta! Gyűjjetek össze ti is, mind vadállatok, gyertek, hogy felfaljátok. Sok pásztor pusztította szőlőmet, és taposta osztályrészemet. Hihetlen pusztasággá tették gyönyörű birtokomat. Gyászba borították, feldúlták, összetiporva hever színem előtt. Teljesen elpusztult az egész ország, és nincs, aki bánkódnék miatta. A puszta minden kopár dombja felől pusztítók érkeztek, mert az Úr kardja emésztő kard. Az ország egyik szélétől a másikig nincs békessége egyetlen élőnek sem. Ha búzát vetnek, tövist aratnak, fáradnak, mégsem boldogulnak. Szégyent vallanak aratáskor az Úr rettenetes haragja miatt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszem, éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Miért csüggetsz lelkem? Miért vagy nyugtalan? Atyám, dicsőítsd meg nevedet.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. Boldogok vagyunk, ha meg is tesszük, amit hallunk, és zengedezve énekelünk. A meghallgatás az a jó magelvetése, a jó cselekedet pedig ennek a magvetésnek a gyümölcse. Ezeket előrebocsájtva figyelmeztettelek benneteket, szeretteim, hogy ne az említett gyümölcsök nélkül jöjjetek ide a templomba, mint azok, akik annyi jót hallottak már, de még semmi jót sem tettek. Mert amint az apostol is mondja, Isten kegyelméből részesültetek a megváltásban. Nem tetteitekben köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék. Kegyelemből kaptátok a megváltást. Megváltástokat nem előzte meg a részletekről semmiféle Istennek tetsző élet, amit Isten a mennyből kedvelt, vagy megszeretett volna, és azt mondhatta volna. Siessünk ezeknek az embereknek a segítségére, és gyámolítsuk őket, hiszen olyan szent módon élnek. Sőt, ellenkezőleg, egyáltalában nem volt tetszésére a mi életünk, nem volt tetszésére semmi sem, amit mi cselekedtünk. Azonban örömét lehet-e mindabban, amit ő tett bennünk. Tehát amit mi cselekedtünk, az kárhozatba vitt volna bennünket, viszont amit ő tett, az váltott meg minket. Mi tehát nem voltunk jók. De ő megkönyörült rajtunk, és elküldte nekünk szent fiát, hogy meghalljon értünk, nem a jókért, hanem a gonoszokért, nem az igazakért, hanem a bűnösökért. Ugyanis Krisztus a bűnösökért halt meg. De mit olvasol rögtön ezután? Noha az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jó emberért vállalják a halált. Talán akad valaki, aki mer meghalni a jó emberért. Az igaztalanért, a bűnösért, a rosszért ugyan ki akarna meghalni, ha csak nem egyedül Krisztus, hogy így, mint igaz, megtisztultá tegye a bűnösöket. Lássuk be tehát, testvéreim, hogy nekünk nem volt semmi jó cselekedetünk, hanem mind bűnös volt. Annak ellenére, hogy az emberek cselekedetei bűnösek voltak, az ő irgalma mégsem hagyott el bennünket. Íme, Isten elküldte fiát, hogy nem arannyal és nem ezüsttel, hanem kiontott vére árán váltson meg minket. A szeplőtelen bárányt vitték áldozatul a bűnös juhokért, a nagy bűnösökért és a kis bűnösökért is. Megkaptuk tehát ezt a kegyelmet. Éljünk ezzel a megkapott kegyelemmel méltóképpen, és vissza ne éljünk e nagy ajándékkal. Az isteni orvos jött el hozzánk, és megbocsájtotta minden bűnünket. Ha pedig ezután ismét bűnt követnénk el, akkor az nem csak a saját vesztünket okozná, hanem az egyben rút hálátlanság is lenne isteni orvosunk iránt. Kövessük tehát az ő útját, amelyet megmutatott nekünk, főképpen az alázatosság útját, hiszen ő alázatos lett értünk. Parancsaival ugyanis az alázatosság útját jelölte ki számunkra, és értünk szenvedve maga is ezt járta végig. Az ige testé lett, és köztünk lakozott, azért, hogy meghalhasson értünk, hiszen különben nem halhatott volna meg. A halhatatlan Isten magára vette halandó emberi természetünket, hogy meghaljon értünk, és halálával megsemmisítse halálunkat. Ezt cselekedte az Úr. Ezt nyújtotta nekünk. Fönséges urunkat megalázták, majd miután megalázták, testét megölték. Meghalt, de feltámadt és a mennybe ment, hogy minket se hagyjon a kárhozatban meghalni, hanem a halottak feltámadásakor bevigyen a mennybe minket is, akiket eddig is felmagasztalt már az igazak hitében és közösségében. Tehát az alázatosság útját adományozta nekünk. Ha ezt az utat járjuk majd, akkor hálát fogunk mondani az Úrnak, és teljes joggal énekeljük majd. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk, és nevedet szólítjuk. Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké, mert nagy a te jóságod hozzám. Hálát adok neked, te vagy Istenem. Magasztallak, Istenem, téged, mert nagy a te jóságod hozzám.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy proféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntelen a őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
4: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az óra imedérre jár, s bennünket imádságra ír.

Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivégazunk.

0: Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr, alleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazságos vényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelő vesződ az én bizodalmam. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dús kenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte cserlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Zöldellő mezőkön terelget engem az Úr. Alleluja. Izraelben nagy az Úr neve. Alleluja. Jól ismerik Istent Júda földjén. Izraelben nagy az ő neve. Sálemben áll sátora, lakóhelye pedig Sionban. Ott törte össze a tüzes nyilakat, pajzsot, kardot és harci eszközöket. Csodálatos vagy, fényben állsz a zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket. Mert álom nyomta el őket, a harcosok karja lehanyatlott. Feddő szavattól Jákob istene, megtorpantak a lovak és a harci szekerek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Izraelben nagy az Úr neve. Alleluja.
1: Beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre föl kell az Isten, alleluja. Félelmetes vagy, kiállhat meg előtte a felgerjedt haragod. Döntésedet a mennyből hallatod, beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre föl kell az Isten, hogy megszabadítsa a föld szelídeit. A haragottól sújtott ember is magasztal majd téged, és aki haragottól megmenekült, téged ünnepel. Amit fogadtok, adjátok meg Isteneteknek, az Úrnak. Akik körülötte vagytok, áldozzatok a félelmetesnek, mert ő megtöri a fejedelmek büszkeségét, és rettenetes a föld királyaihoz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Beleremeg és elnémul a föld, amikor ítéletre föl kell az Isten, alleluja.
0: Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban emönthető sóhajtozásokkal.
1: Zengve szálljon fel hozzád, kérésem, Uram! Ígéreted szerint adj nekem értelmet!
0: Könyörögjünk! Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: 30 éve a rászorulók menedéke a Csilla Fond Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a Csilla Fond Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adag ételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az Avasi Máltai játszótér javára a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasat kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált sírhantábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült famteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében. Olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rám mutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
0: Híreinket hallották.

0: tessék. Egy csak annyit, hogy nem tudok kérni.
1: Jó, csak ennyi. Megéri? Ne.
2: Csak iszonyú fáradt.
1: Látom, hogy fáradt. Képzeld el, olyan hülyeséget csináltam, nem akartam. Tartalmaz, mondom, nehogy aztán a végén hozzászokja. És akkor én nem is vettem be sokat. Körülbelül egy hónapja írta föl, és körülbelül. Azért egy felet beveszek, mert már, és fekve fáj. Na, közben el vagyok. Tehát ha lóg a karom, akkor vagy az, hogy meg hát a figyelmem is el van terem.
2: Vagy ne.
1: És akkor megfeleztem, semmit nem ért. 3 órakor fölkeltem, bevettem a másik felé.

0: Én a 20-kilót nem láttam rajta, de azt láttam is fölött.
1: Mi?
0: Én a 20-kilót nem láttam, de azt láttam. Jó, hát az lehet, hogy az kellett is mondani.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Máriáliumai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajával jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafőzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Sárközi Violetta és Koltáné Koltai Veronika beszélgetése Lengyel Renáta középiskolás állatvédővel 13-ra 25 perckor. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa a Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozzunk közösen 14 óra 15 perckor. A virág a fény felé hajlik, Bőte Csaba atya füves könyve 14 óra 20 perctől. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 16 óra 25 perckor. Café Francesco podcast, Isten mindig megbocsát, Rónaszéki János atya előadása 16 óra 50 perckor. Lélekjárta hagyományok, Harangóz Imre néprajzi műsora, 17 óra 35 perckor. Kincses láda, Pölöskei Rüt és Karácsony Mihály tanulságos történetei 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsolozs Maesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gájenű Verbit atya elmékedése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a rángultán kiáltás, imádsága nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Tojásé, beszélgetések a magyar költészetről 20 óra 16.

0: perckor. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén 21 óra 5 perckor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökös Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: A békesség és a szabadság támasza kell legyünk a népeknek. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert mint mindenkor a ma is tele van hatalmas gondokkal, nehézségekkel. Istenhez kiáltunk, mert tudjuk, hisszük és reméljük, hogy ha jót akarunk, és kérjük ehhez az Istent, az előbb-utóbb teljesül. Itt a Duna mentén nekünk a feladatunk különösen fontos. Minden csapás, minden igazságtalanság ellenére nekünk kell lenni a béke, a szabadság és az együttműködés népének. Nagyhatalmak között csak a többi kis néppel együtt lehetünk, a magunk urai. Erről beszél a 19. századból hozzánk Bajza József is. Hallgassuk őt. Európa nemzetiségünk iránt csak addig viseltetik rokon szemmel, míg egyszer s mind délkeleti Európa szabad elvűségének támaszpontjául szolgál. Mihelyt azt tapasztalná, hogy a magyar elem, akár az osztrák bürokratikus kényuraságnak, akár az orosz kancsukai önkénynek akar vagy kénytelen eszközévé válni, elfordul tőlünk, s mi összezúzatunk a szolgaság terhétől. Tehát csak a szabadságban van a jövőnk. A szolgaságban megsemmisülési se van mindenünknek. A szabadság pedig demokrácia nélkül éppen úgy nem képzelhető, mint a fény világosság nélkül.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Erdők éjszakája. 2026. szeptember 4-én 19 óra 30 perctől. Helyszíne Budapest második kerület, Hárshegy. Erdők éjszakája. Esti erdei túrával és jubileumi programokkal várják a közönséget szeptember 4-én Budapesten. Az Országos Erdészeti Egyesület szeptember 4-én első alkalommal rendezi meg az Erdők éjszakája elnevezésű nyilvános és ingyenes rendezvényt a budapesti Hárshegyen. Az esti túra mellett tematikus erdei programpontok és kapcsolódó szakmai események várják az érdeklődőket. A rendezvény minden korosztály számára kínál felfedezni valót. Célja pedig, hogy élményszerűen mutassa meg az erdő éjszakai arcát, és ráirányítsa a figyelmet arra, milyen fontos szerepet tölthet be az erdőben töltött idő testi-lelki jólétünkben. Az esemény egyben kapcsolódik az erdei vándortábor program fennállásának 10. évfordulójához, és az Országos Erdészeti Egyesület 160 éves jubileumához. Az éjszakai túra a Hárshegyen, rajtész cél, szép juhászné. Az esti túra program 19 óra 30 és 23 óra között zajlik, a résztvevők a szép juhásznétól indulnak a Makovec Imre kilátó felé. Innen két lehetőség közül választhatnak, ugyanazon az útvonalon térnek vissza a kiinduló ponthoz, vagy a hosszabb kört választva a Nagyhárshegyet és a Kán Károly kilátót is érintik. A túrát megelőzően 16 óra és 19 óra között az Erdészeti Információs Központban szakmai előadásokat és panelbeszélgetéseket tartanak. A programokat előzetes regisztrációt követően személyesen a helyszínen, illetve online is követhetik az érdeklődők. Miért szakadt meg a kapcsolatunk a természettel, és mit adott ez a kapcsolat akkor, amikor még magától értetődő volt? Lesz szó erdeink jelenéről, klímaváltozás, vízhiány és aszály kapcsán. Szó esik a 10 éves erdei tábor programról is. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy lehetőség szerint tömegközlekedéssel érkezzenek a helyszínre. A Szélkálmán tér felől a 22-es, 22A és 222-es autóbusszal, valamint a Budakeszi felé közlekedő helyközi járatokkal. Az éjszakai eseményt követő napon, szeptember 5-én országszerte több helyszínen kapcsolódó programokat terveznek az Erdők Nappala címmel. Szeptember 12-én szombaton a Katolikus Szeretett Szolgálat alkoholista mentő szolgálatának szervezésében 9 órától 17 óráig Molnár Ferenc tart előadást, aki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye diakónusa, elismert lelkigondozó és szenvedélybeteg segítő szakember, a Kecskeméti RÉV vezetője. Egyéb programok is lesznek. A nap a 16 órakor kezdődő szentmisével zárul. Nem kell hozni ennivalót, mert a szervezők gondoskodnak róla. Szeretettel várnak minden alkoholistát, illetve egyéb szenvedélybetegségben szenvedő testvért és hozzátartozóikat. A helyszín Budapest 14. kerület, Ajtósi Dürer sor 27/A. A porta csengőgombot kell megnyomni, és a portás beengedi a résztvevőket. Előzetes jelentkezést kér Fazekas György, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat papja, hogy tudják, mennyi ennivalóval készüljenek. Az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni a részvételi szándékkal. kaszköz.kukac@gmail.com.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Mária Rádió stúdiójából. Kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk a dicsőséges rózsafűzért. Jézus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, Magyarország szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, és az üldözött és szenvedő keresztények védelmért az egész világon és a békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Atya egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Isten, Isten marad, azért a bűn nem jelenti az utolsó szót. A mi Urunk Jézus Krisztus csak azért akart értünk engesztelő áldozatként meghalni, mert ezáltal legyőzhette a halált. Legyőzte a húsvét nagy napján, élve lépett ki a sírból, él és többé nem hal meg, hogy nekünk örök életet adjon. Ő a győztes, ő a dicsőség királya, imádjuk őt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott az a méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus, az értünk emberré lett Isten, legyőzte a halált, nem maradhatott soká a halandók között, joga volt a mennyországra. Nagy megaláztatása után az Atya felmagasztalta, és jobbján adott neki helyet. Jézus ott marad örökkön örökké, élve dicsőségesen, miként Szent Pál mondja, hogy értünk közben járjon.
4: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus, az értünk emberé lett Isten, szent egyházát, szeretett híveit visszahagyta a földön, de megígérte, hogy nem hagyja őket árván. Leküldte nekik a szent lelket, aki megvigasztalta, megvilágosította őket, és szívüket mennyei szeretetre gyullasztotta. Kérjük Istent, hogy adja meg nekünk is ezt a kegyelmet.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett, a boldogságos szent szűz, aki pünköst korra fiatal egyházzal a szent lelket fogadta, még 20 évig maradt az első keresztényekkel, mint szerető édesanya, szeretett gyermekei bölcsőjénél, de vágyodott, nagyon vágyodott Jézus után, és Jézus is vágyott az ő édesanyja után. Ezért Jézus elküldte érte angyalait, és testestől, lelkestől magához vette, és diadalmenetben vezette be őt a mennybe.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: amiképpen a kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A boldogságos szent szűz az égben van. Az angyalokat és a szenteket csodálatos bámulatba ejtette az ő bevonulása. Ő az angyalok és az emberek királynője lett, ő a közbenjárónk, szeressük őt nagyon, és kérjük Istentől a vágyat, hogy láthassuk szűzanyánkat fent az égben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk,

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki égi édesanyánk és királynőnk, és vele és általa mi is győzelemre jutunk, és Szent István királyunkkal. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen. Amen.

0: hírpercek.
1: Felzárkózó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendezte meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkozó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkozó település Bogád-Mincent, Dráva Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogatott családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
0: Híreinket hallották.

0: Ötvenes FM 104,9.
1: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
2: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
3: Görgényi Tünde
2: és Tibor atya, ahogy a háttérben hallják a kedves hallgatók, megkezdődik az általános kihallgatás a római Szent Péter bazilikában, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéből érkezett zarándokok és híveknek a csoportjával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: La pace sia con voi.
2: Békesség veletek.
3: A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvassák fel az igét, a 8. és a 8. verstől. Először azt mondja, az áldozatokat és ajándékokat, az égő és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. Akkor azt mondta, íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által.
4: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum
2: a Sacrosanctum Concilium Constitutionis solo utolsó katekézisünkben ma szeretnék azokkal az okokkal foglalkozni, amelyek arra indították a zsinati atyákat, hogy előmozdítsák a liturgia reformját.
4: Lettera dal concilio che il cardinale Giovanni Battista Montini, allora arcivescovo di Milano.
2: Ebből a szempontból nagyon tanulságos Giovanni Battista Montini bíborosnak, Milánó akkori érsekének a levele, amelyet 1962. október 28-án intézett az egyház megyének a híveihez. A liturgia őszinte kifejezése mind az isteninek, mind az emberinek, nyelv egyrészt az isteni tanítás közvetítője, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. De világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érthetően fejeződjék ki. A meggyőződésből kiindulva a későbbi Szent VI. Pál pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak is, nem maradhatnak többé némák és passzívak, fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Nyilvánvaló, hogy az összhangek jelentések és a zsinati konstitúció 48. pontjában megfogalmazottak között, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt tudatosan áhítattal és tevékegyen legyenek részt a szent cselekményben, Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztalából táplálkozzanak, adjanak hálát Istennek, és az áldozatot a szeplőtelen áldozatot ne csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlják fel, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani, Krisztus követésével, közvetítésével pedig napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Mert szavakban a liturgia értékének megújult tudatossága tárul elénk. az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az

0: üdvösség művének emlékezete, lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel való kapcsolatot, és kapcsolatba lépjünk az üdvösség eseményére.
1: La partecipazione dei fedeli.
0: Mivel a szent liturgia gesztusai és szavai meghatározóak ennek a tapasztalatnak a megvalósításában, a hívek részvételen nem lehet passzív. A zsinati reform az egyházi tapasztalat szívét állítva középpontba azt akarja elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint annak az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete közlése kerül nekünk. Ebből a meggyőződésből született az az igény, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés rendje világosabb és áttekinthetőbb legyen az akkor érvényben lévő liturgikus könyvekben előírtakhoz képest. A liturgia ugyanis, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve fejlődésnek és változásoknak. Az egyház tanító hivatala a különböző korszakok szükségleteihez igazította formáit, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökség iránti legnagyobb tisztelet mellett éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhető váljon, szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. A zsinati atyák célját világosan megfogalmazza a Sacrosanctum Concilium konstitúciónak a 21-es pontja, hogy a keresztény nép a szent liturgiában rejlő kegyelmekben még biztosabban részesülhessen, az Anya Szent Egyház a liturgia általános reformját kívánja gondosan végrehajtani, és a liturgia ugyanis változhatatlan, mert isteni alapítása, másrészt olyan részekből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt változtatni is kell rajtuk, ha olyan elemek kerülnek beléjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, és ebben a reformban a szövegek és a szertartások rendjét úgy kell kialakítani, hogy az általuk jelzett szent valóságok világosabban fejeződjenek ki, és a keresztény nép könnyebben megérthesse jelentésüket, valamint teljes tevékeny és közösségi ünnepléssel vehessen részt bennük.
1: Risale all'enciclica Mediator Dei
0: 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájában megkülönböztette a liturgiában az isteni változhatatlan elemeket az emberi elemektől, és az emberi elemek különféle változásoknak lehetnek alávetve, amelyeket a Szentlélek segítségével vezetett szent hierarchia ad jóvá.
1: Del resto, az idők,
0: körülmények és a lelkek szükségletei szerint, tehát a teljes körű reform iránti vágy nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve. Megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban a liturgikus mozgalom törekvéseivel, és annak szükségességét, hogy a hívek ne idegenként vagy részvevőként, néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen, már 11. Pius pápa megfogalmazta a Divini Cultus kezdetű apostoli konstitúcióban. Meg kell említenünk 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatban. Ő ezeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte vissza, miután évszázadokon keresztül a reggeli órákban ünnepelték. azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Szent 23. János pápa szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak az egyszerűsítését, és ezt a motu proprio rubricarum instructum dokumentummal hagyta jóvá 1960-ban, amelyben az akkor már bejelentett egyetemes zsinatra bízta a liturgia reform alapelveinek a meghatározását. A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform tehát az egyház élő hagyományának folyamatába illeszkedik be, helyes megértése egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását is, amelyek a zsinat utáni időszakban az egyház bizonyos területein előfordultak, és amelyek sajnos ma is időnként még megtörténnek, amikor a reform alapját képező egyes elveket abszolutizálják, vagy félreértelmezik. Ezzel kapcsolatosan érdemes felidézni, hogy a zsinatit konstitúció kijelenti, a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egyház szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak, azt kinyilvánítják. Ezért különleges felelőssége a lelki pásztoroknak, a püspököknek, de minden egyes papnak is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett nemes egyszerűségével ragyog, és így megmutatja az egyházat, mint egy szent, katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia egyúttal az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem olyan közvetítője, amely által, ahogyan a zsinat tanítja, megtanulhatjuk önmagunk felajánlását, és Krisztus közvetítésével tökéletesedhetünk az Istennel és egymással való egységben.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal.
0: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a szenegáli egyházmegyék közötti zarándok híveit. Arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és értelmeteket annak a misztériumnak, amelyet az egyháza liturgia során elénk tár, így aktív részvételek által is kifejezésre jut az a belső átalakulás, amelyet a szertartások, a gesztusok, énekek és a csendek munkálnak bennünk, és amelyek együtt tesen Krisztus élő jelenlétét tárják be.
1: Cari pellegrini di lingua tedesca,
0: kedves német nyelvű zarándokok, arra hívlak benneteket, hogy úgy vegyetek részt a szent liturgiában, annak tudatában, hogy az az egyház cselekvésének csúcspontja, ugyanakkor annak a forrása is, amelyből egész ereje fakad. Így életünket Isten örök dicséretére irányítjuk, és felkészítjük magunkat azoknak a kegyelmeknek a befogadására, amelyek megszentelődésünkhöz szükségesek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisét foglalnám röviden össze. Tulajdonképpen a Sacrosanctum Concilium II. Vatikáni zsinat dokumentáról folytatja tovább a katekézis sorozatát, és ma a liturgikus reform indokairól beszélt, és kiemelte elsősorban azt, hogy őszinte kifejezése a liturgia az isteninek és az emberinek isteni tanítás közvetítője, másrészt pedig az Istennel folytatott párbeszéd hangja a liturgia. Világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érthetően fejeződjék ki. Továbbá kiemelte, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál a liturgiában, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt, tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt a szent cselekményben, a liturgiában. Engedjék, hogy Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztaláról táplálkozzanak, hálát adjanak az Istennek, és a pappal együtt ajánlják fel az áldozatot, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani a hívek. Tehát Krisztus közvetítésével napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Így tárul elénk a liturgiának az igazi értéke, az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének az emlékezete, az Istennel lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel valódi kapcsolatot, és hogy kapcsolatba lépjünk az üdvösségnek az eseményeivel. A liturgia erre lehetőséget ad. Tehát a liturgia gesztusai, szavai meghatározóak, hogy tapasztaljuk meg mindezeket, és éppen ezért nem lehetünk passzívak. A zsinati reform azt akarta elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete, Isten az életét közli velünk. És ebből a meggyőződésből született az a meggyőződés, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés világosabb és áttekinthetőbb legyen az előírtakhoz képest. Tehát a liturgikus reform ezeket mind elérte utólag. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve a fejlődésnek és a változásoknak, és az egyház tanító hivatala a különböző korszakok szükségleteihez igazította a formákat, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány öröksége iránti legnagyobb tisztelete mellett, éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhetőbbé váljon, a liturgikus könyveknek a felülvizsgálatát szükségesnek tartotta. Továbbá kiemelte a Szent Atya, hogy a teljes körű reform iránti vágy, tehát nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban természetesen a liturgikus mozgalom törekvéseivel. És annak szükségességét ezt nagyon sokszor kifejezte, ezt a kifejezést használta a Szent Atya, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen. Ezt már 11. Pius pápa is ugye megfogalmazta a Divini Kultusz kezdetű apostoli konstitúcióban. Említette tovább a 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatosan. Ugye a nagy hét liturgiái azok a reggeli órákban voltak, a Pius pápa pedig áttette estére. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 23. János pápa szükségesnek tartotta a zsolozsmai és a misekönyvnek a rubrikáinak az egyszerűsítését is, és II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform az egyház élő hagyományának a folyamatába illeszkedik a liturgikus reform, és ezt helyesen megérteni egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását, ugye amelyek előfordultak az egyház bizonyos területein a liturgiával kapcsolatosan, de sajnos időnként még ma is előfordulnak, megtörténnek bizonyos olyan dolgok, amik nem liturgikusak. És kiemelte, felidézte a zsinati konstitúciót kijelentésének az egyik pontját, a Sacrosanctum Concilium 26. pontjában, hogy a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, az egység szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a liturgikus cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak. Éppen ezért különleges felelőssége a lelkipásztoroknak, püspököknek, minden egyes papnak is, de a híveknek is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett megmutatja az egyházat, mint egy szent katolikus és apostoli jellegét. A Szent Atya szívesen köszöntötte a lengyeleket, és csatlakozott azokhoz. Ezt fejezte ki olasz nyelven, akik Csehszlovákiában vannak, ahol ma 70 év elteltével megújtják a jasnagorai nemzeti fogadalmakat, amelyeket a fogságban lévő Stefan Wyszyński bíboros fogalmazott meg, és ezekben megfogalmazott társadalmi erkölcsi megújulási, az emberi élet védelme, házasság, család, valamint a gyermekek, fiatalok nevelése által továbbra is legyen ösztönző a társadalmi igazságosság és testvériségnek az építésére.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen köszöntöm a pápai missziós művek egyházmegyei igazgatóit, a szeminaristák nyári találkozójának a résztvevőit,
1: gli ospiti della residenza Regina Celorum di Santa Marinella.
0: A Santa Marinellában található Regina Celorum rezidencia vendégeit, valamint a különböző plébániai csoportokat. Köszöntöm tovább a Chiavari egyházmegye vérmálkozóit, akiket a püspökük kísér. Kedves fiatalok!
1: Cari ragazzi!
0: A bérmálásban a legszebb ajándékot kaptátok, a szent lelket. Ez nem olyan kincs, amelyet el kell rejteni, hanem olyan fény, amelyet minden nap ragyogóvá kell tennetek. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és az új házasokra. Holnap és holnap után a liturgia két nagy szent emlékét ünnepli, Szent Mónikáit és Szent Ágostonit, akiket a földön családi kötelék fűzött össze, az égben pedig ugyanaz a dicsőséges beteljesedés egyesít. Legyen példájuk mindannyiunk számára ösztönzés arra, hogy őszintén és szenvedélyesen keressük az evangéliumi igazságot, és örömmel tegyünk róla tanúságot mindennapi életünkben. Mindannyiótokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, részesülhettünk mi is a pápai áldásban, amely érvényes mindazok számára, akik akár a képernyőn keresztül, vagy az éter hullámain keresztül kapták ezt az áldást, részesülhettek benne. Köszönjük szépen mi is a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Szombathelyről, a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából. A mikrofonnál Sárközi Violetta
5: és Kótáné Koltai Veronika.
4: Lengyel Renáta, a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum 11. osztályos tanulója van itt most velünk a stúdióban, aki a Kárpát-medencei 4. Kós Károly pedagógiai versenyen társával együtt csapatban első helyezést ért el. 3 egyperces oktató videófilmet készítettek Lénárt Veronikával együtt. Hát akkor kezdjük ott, hogy milyen verseny is volt ez, és hogy kerültetek oda?
6: Szóval ez egy iskolai kezdeményezésű verseny volt. 2 felkészítő tanárunk javaslatára indultunk el ezen a versenyen, aminek a témája az állatvédelem volt. Hozzám nagyon közel állt ez a téma, ugyanis én évek óta önkéntesként tevékenykedek az Állatvédők Vasi Egyesületénél Szombathelyen. És nagyon szeretem az állatokat, sokat foglalkoztam ezzel a témával, így nagyon tetszett ez az ötlet, hogy egy ilyen témájú versenyen elinduljak. Erre a versenyre mi stop motion kisfilmeket készítettünk, amiknek a lényege, hogy képkockánként vettük fel a történeteket, amiket Lego figurával játszottunk el, és ezeket a képkockákat egy program segítségével videóvá vágtuk össze.
4: Azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ti oktatási asszisztensnek készültök ebben a technikumban, tehát maga az, hogy egy oktatófilmet készítetek gyerekeknek, azért ez szakmátoktól nem áll távol.
6: Igen, oktatási asszisztensnek tanulunk. Én a jövőben igazából szeretnék gyerekekkel foglalkozni, szeretnék főként általános iskola felső tagozatban tanítani, matematikát első körben, illetve én még állatvédelmi pedagógusnak szeretnék tovább tanulni a későbbiekben, szóval ezért is közel áll hozzám a téma.
5: Mi itt a felvétel előtt láttuk Violettával ezt a 2 kis filmet, ami erre a versenyre készült. Röviden a hallgatóknak is el tudnád mondani? Tudom, nehéz így azért rádión keresztül átadni, de nagyon-nagyon fantasztikus képi világa volt, zenével együtt, mindent, tehát tényleg profi munka. Miről is szól ez a 2 videó?
4: Azért azt még elmondjuk a hallgatóknak, hogy mindkettőnket nagyon lenyűgözött. Egyébként körülbelül 2-szer 1 perces anyagot láttunk most itt, 2 nagyon rövid filmet, és nagyon-nagyon lélekhez szóló
5: igen,
4: volt.
5: Igen, meghatóak a történetek tényleg.
6: Az első videó, amit ugye láttatok, az az volt, hogy annak a témája a kutya csíp volt igazából. A kutya csíp az igazából egy kutyába ültethető részszám nagyságú készülék, aminek a segítségével könnyedén tudjuk azonosítani az állatokat, hogyha esetleg ugye elkóborolnának, és arra szerettem volna a videóval felhívni az emberek figyelmét, hogy hogyha ez az egyébként kötelező mikrocsip benne van a kutyában, akkor akár bármelyik benzinkúton is le tudják ezt olvasni, és lehető leghamarabb haza tudják juttatni a kutyát.
4: Mert úgy fogalmazom, ha benne van, és hogy kötelező. Igen. Van olyan, hogy kötelező, de még sincs benne a kutyában?
6: Igen, hogyha, jól tudom, ez 2013 óta egy kötelező, amit bele kell rakniuk a kutyákba az állatorvosoknak, viszont sajnos a menhelyen lévő kutyákban nincsen ilyen mikrocsip, ezért is nem tudjuk őket visszaadni azonnal az eredeti gazdáknak, még akkor sem, hogyha valami csoda folytán előkerülnek. Viszont van 1-2 olyan kivétel, akiben már benne van ez a chip.
4: Az egyik kisfilmet mondtad el, hogy mi a témája, mi a másiknak, mert azért a kettő kisfilmmel indultál a versenyem.
6: A másik témája az pedig igazából a húsvéthoz kapcsolódik, azon belül is a húsvéti nyúlvásárláshoz. Nagyon sok szülő úgy áll hozzá a húsvéthoz, hogy vesz a gyerekének egy húsvéti nyuszit, aki hozza a tojásokat, ajándékokat, mindent. Viszont ezek után nem gondolnak abba bele, hogy egy élő lényt vásároltak, akiről gondoskodniuk kellene, és azt hiszik, hogy ez a húsvéti nyúlken megvásárolt nyuszi, hogyha elengedik a vadonban, akkor egy boldog életet tud majd élni, és ezért az erdőszéleken, városhatárban elengedik ezeket az állatokat. Viszont mivel a házi nyúl az nem egyenlő a vadon élő mezei nyúllal, ezért ők mindig az ember társaságát fogják keresni, és ebből adódik rengeteg olyan probléma, hogy a nyulak az úttesten szaladgálnak az autók között, ez az állatokra is veszélyes, ugyanis megsérülhetnek, illetve veszélyes az autósokra nézve is, ugyanis az autókban is kárt tehetnek. Ezek a nyulak, akik a videóban szerepeltek az elején, az a négy nyúl, ők is az Állatvédők Vasi Egyesületénél vannak jelenleg, az ő gondozásukban élnek, hasonló, szinte ugyanilyen körülmények között kerültek be hozzánk.
4: Hány éve vagy te ennek az Állatvédő Egyesületnek a tagja, és egészen konkrétan milyen feladataid vannak ott?
6: Én 2022-ben kezdtem el kijárni, de akkor még csak nyílt napokon négy kutyasétáltatóként. Igazából mostanában is főként kutyasétáltató vagyok, viszont most már részt veszek a takarításban is, az állatok ellátásában, szocializációban. Ugye itt nem csak kutyák vannak ezen a menhelyen, hanem
4: nyulak is, mert ezt tudjuk a videóban.
6: Is, igen, de ezen túl macskák, kecskék, bárányok, pulykák, tyúkok. Igazából majdnem minden állat megtalálható.
4: És te mindenfajta állattal foglalkozol ott kint?
6: Igen, igyekszek mindenben segíteni. Nyilván azokat a feladatokat csinálom, amiket kérnek tőlem, de például takarítottam már teknős medencét is. Főként a kutyáknál szoktam segíteni a takarításban.
4: És hetente hányszor mész ki, és mennyi időt szánsz rá?
6: Én rengeteg időt szánnék rájuk, viszont sajnos ez még nem lehetséges, ugyanis jelenleg ugye dolgozok. Az óvodában egy ilyen szakmai gyakorlatom, viszont így is hetente egyszer azért ki tudok menni egy 3-4 órára.
1: Miért fontos ez neked, hogy kijárj oda?
6: Igazából nekem általános iskolában egy nagyon rossz osztályom volt. Nem szerettek, kiközösítettek, és az osztályfőnököm javasolta annó ezt a menhelyet, hogy hát ha ez tetszene nekem. És amikor elkezdtem ide kijárni, én akkor jöttem arra rá, hogy igazából nem minden ember olyan gonosz, hogy ők sokkal kedvesebbek velem, szeretek velük beszélgetni, akik ott dolgoznak lányokkal, meg valamilyen szinten visszahozott a depresszióból ez a tevékenység.
1: Tehát igazából ilyen terápiás jelleggel.
6: Igen.
1: Ha nincs is ez így kimondva, de a hatás az érződik.
4: És te magad is hívtál már ki oda másokat korosztályodból, hogy jöjjenek, nézzék meg, ez nagyon jó lesz nekik?
6: Hát igazából így kihívni hívtam, de végül nem jöttek, mindig volt valami kifogás, viszont idén szerveztem egy adománygyűjtést az iskolán belül a számukra, ilyen tárgyi adományokat, kutyatápot, cicakaját, igazából bármit, amit ők hoztak például a kutyáknak ruhákat is.
4: Az elején már mondtad a beszélgetésnek, hogy mi szeretnél lenni majd, ha végzel az iskoláiddal, és elhangzott az, aztán én itt ilyen kikerekedett szemmel néztem rád, hogy matematika tanár, nem olyan sok gyerektől halljuk ezt, és ez akkor hogy állsz a matematikával?
6: Hát én igazából országos versenyeken is indulok, illetve megyei versenyeken is.
4: Matematikából?
6: Igen. Idén például egy megyei verseny, vagyis hát egy ilyen országos versenyen megyei szinten értem el első helyezést.
1: Na, gratulálunk
4: ehhez is. Igen.
6: Illetve tavaly is értem el első helyezést. Idén még a Zrínyi Matematikai Versenyen megyei második helyezett lettem.
1: Azért is meglepő itt a matematika, mert itt végig az állatokról beszéltünk, hogy mennyire szereted őket, egy menhelyen önkénteskedsz, hogy nem gondolkodtál abban, hogy mondjuk egy ilyen akár állatorvosi, vagy állatokkal foglalkozó pályát, szakmát válasz?
6: Nem gondolkodtam már ezen is, ugye nekem az állatvédelmi pedagógia az, ami érdekel főként, és utána olvastam, és akkor én ezt úgy olvastam, hogy 3 évet kell pedagógusként dolgozni ebben, és arra gondoltam, hogy akkor igazából szeretem a matekot is, szóval, hogyha először a matek tanár leszek, abban dolgozok, akkor még tovább tudok tanulni.
4: Ha már a filmről beszélgetünk, vagy így kerültünk ugye kapcsolatba a nyertes kis videókkal kapcsolatban, hogy lesz ennek folytatása? Tervezel-e további kisfilmeket?
6: Hát igazából, hogyha lesz más hasonló jellegű pályázat, akkor igen, illetve hogyha lesz még ötletem, hogy mit meg hogyan kéne csinálni. Nyilván azért korlátozott vagyok ebben valamilyen szinten. Nincsen olyan technikai felszerelésem hozzá, amivel ezt nagyban tudnám teljesíteni. Viszont ilyen kisebbeket azért még egyet-kettőt valószínűleg jön.
1: Beállítod a bábukat, a kutyákat, a környezetet, minden, lefotózod, és akkor a fényképekből csinálsz egy gyorsított videót?
4: Egy mozgóképet.
1: Igen, igen.
6: Igen, a fényképekből készül ez a mozgó videó igazából. Úgy van, hogy be kell állítani a figurákat, akkor ugye lefotózom őket úgy, és akkor a program elmenti azt a képet. És utána arrébb rakom a figurát, még egy képet készítek.
1: Mennyi idő ez elkészíteni?
6: Hát attól függ, melyik videó, mert a nyúlás az azért több idő volt, az jóval több képkockából is állt, mert kicsit bonyolultabb a története is.
1: És tegyük hozzá, hogy ez valós történet.
6: Igen. Ilyen 8-9 óra az biztos volt, a másik az rövidebb, az olyan 6 óra alatt talán meg volt.
4: És hány képet jelent ez, hogy 6-8 óra, de akkor az hány kép?
6: Az biztos, hogy több mint 100 kép a kutyás videó. A másik, a nyulas az jóval több, az 300-400, majdnem 500 kép.
4: Ugye ez egy Kárpát-medencei verseny volt. Ez azt jelenti egyébként, hogy határon túlról is érkeztek egyébként versenyzők erre a versenyre?
6: Igen, az eredményhirdetésen is több határon túli csapat is volt, akik úgymond helyezést is értek el, de ezen kívül is voltak.
1: Tudod, hogy hányan jelentkeztek? Vagy a döntőbe hányan, hány csapat jutott be esetleg?
6: Ugye nem volt külön ilyen döntő, az eredményhirdetésen 18 csapat volt ott.
4: És hol volt a díjátadó?
6: Békés Csabán volt a díjátadó.
4: És kaptatok egyébként valamit?
6: Igen, egy ilyen hangszórót kaptunk igazából, pendrive-ot, könyvet, emléklapot.
4: Köszönjük szépen, és akkor sok sikert kívánunk neked a továbbiakban, és hogy az álmaid teljesüljenek.
1: És gratulálunk még egyszer az idei tanév sikereihez.
6: Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Lengyel Renátával, a Szombathelyi Boldogsalkaházi Sára Technikum diákjával, aki egy rangos szakmai verseny első helyezését tudhatja magáénak, Lénárt Veronika társával együtt.
4: Aki kíváncsi Renáta által alkotott videókra, megtekintheti őket a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió műsorát hallották Szombathelyről, amelyet a Zalaegerszegi és a Szombathelyi Stúdió közösen készített.
1: Kótáné Koltai Veronikát
4: és Sárközi Violettát hallották.
1: Áldott szép napot kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
7: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
8: Augusztus 30-a. Kipótoljuk hitetek hiányosságait. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első leveléből, annak is a 3. fejezete 10. verséből van ez a néhány szó, kipótoljuk hitetek hiányosságait. Hogyan várjuk az Urat? Az ige szerint hálaadással, örömmel, könyörgéssel, szeretettel, egymás is mindenki iránt, így várjuk az Urat. Hogyan várjuk az Urat? Egyre feltehetetlenebb szent élettel, és még egy fontos módon, egymás hitének gazdagításával. Pál ki akarja pótolni a tesszalonikai testvérek hitét, ezért is szeretne velük személyesen találkozni. Egyik sem megy nekünk igazán, sem a hálaadás nem megy, sem az öröm. Nem megy nekünk a könyörgés, sem a szeretet. Egyik sem megy nekünk igazán, és a legképtelenebbek vagyunk arra, hogy másoktól, mint Isten eszközeitől tanuljunk a hitben. Mindig mi tudjuk jobban, mi értjük jobban az írást, az Isten tiszteletének módját, a kegyesség útját. Mi tudjuk azt, hogy hogyan lehetne hatékonyabb szolgálatot végezni. Azt is mi tudjuk. De valójában több hit és alázat kellene. Ámen.
7: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, minden napok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
0: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.

0: Hírek.
1: Szentmisében emlékeztek a Mohácsi csata áldozataira. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. A Mohácsi csata 500. évfordulóján ünnepi szentmisével és kegyeleti szertartással emlékeztek augusztus 29-én szombaton Mohácson az 500 évvel ezelőtti elesettekre. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, a homiliát Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek mondta. A szertartáson számos magyar és határon túli főpásztor vett részt. Bábel Balázs hangsúlyozta, a tragédiára nem önmarcangolással, hanem emlékezéssel és felelősségvállalással kell tekintenünk. Arra is emlékeztetett, hogy a keresztény ember számára az emlékezés imádság is, az elesettekért országszerte szentmiséket ajánlanak fel. A szentmise végén Berta Tibor tábori püspök vezette a gyászszertartást. A csata tömegsírjából feltárt apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltárhárán helyezték el, ahol márványtábla őrzi az elesettek emlékét. Mintegy 1000 fiatal érkezett Európa 14 országából Budapestre a Fiatalok a Békért mozgalom nemzetközi találkozójára. A mozgalom augusztus 28 és 30-a között tartja az éves találkozóját első alkalommal egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntötte. A főpásztor arra emlékeztette a fiatalokat, hogy egy megosztott és nyugtalan világban különösen nagy szükség van azokra, akik képesek áthidalni az emberek közötti szakadékokat, és egymásban testvért látnak. Megköszönte mindazt, amit a béke és a testvériség építésért tesznek. A háromnapos találkozó résztvevői előadásokon, közös programokon és szentmisén vesznek részt, vasárnap pedig közösen tesznek tanúságot a béke mellett. A mozgalom fiataljai saját közösségeikben egész évben segítik a szegényeket, az időseket, a menekülteket és más rászorulókat. Közös imádságra hívja a híveket a Veszprémi Főegyházmegye, kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. A kilenc napos lelki készület során arra kérik Magdi közbenjárását, hogy példája erősítse a híveket a mindennapi hűségben, a tiszta szeretetben és Krisztus követésében. A kilenced első napjának központi fohásza, Urunk Jézus, erősíts meg hitünket. Az elmélkedés arra emlékeztet, hogy Magdi kevéssé hívő környezetből indult, hite azonban a hittanórák, majd az első áldozás és a bérmálás által egyre mélyebbé vált. Amikor pedig szerzetesi vágyai helyett a gyári munka lett az útja, hittel fogadta el új hivatását, és munkatársai között vált Krisztus tanúság tevőjévé. A Veszprémi Főegyházmegye honlapján a kilenced imádságai és elmélkedései olvashatók, az első rész pedig Takács István helynökatya felolvasásában meg is hallgatható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!

legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell hallanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé a nevében. De ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, s ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje. Ez a részlet, amit hallottunk Jeremiás próféta könyvéből, ez a vallomásokból való, amelyik a 14. fejezettől tart éppen idáig a 20. fejezetig, amely személyes jellegű, és Jeremiásról a meghívásából tudjuk, hogy nem akarja elfogadni a prófétai meghívást, mint általában meghívás történetekben. Mindig van egyfajta vonakodás. És panasz is van benne Jeremiásnál nagyon gyakran, amikor tulajdonképpen kimondja, hogy hát csalódás neki a prófétaság, mert olyan dolgokat kell mondani, amit esetleg megfontolna és nem mondana. Például a 15. fejezetben, amikor az Úr másodszor is meghívja őt, ezt mondja: ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket, kedvem telt szavadban, és öröme szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene. Nem leltem benne örömöm, hogy a vigadozók közében üljek, súlyos kezet terhe alatt egyedül ültem, mert méltatlankodással töltöttél el. Miért nem szűnik meg fájdalmam, és a sebem miért nem akar meggyógyulni? Bizony olyan lettél számomra, mint a csalók a patak, amelynek vízeire nem lehet számítani. És az Úr akkor így válaszol neki: ha visszatérsz hozzám, visszafogadlak szolgálatomba, és ha csak nemes dolgokról szólsz, mellőzve mind, ami megvetni való, akkor mint egy szájammá teszlek, nekik kell hozzátérniük, te ne térj hozzájuk. Erős ércfallá teszlek ezelőtt a nép előtt, harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok, hogy megmentselek és megszabadítsalak, mondja az Úr. Kiszabadítalak a gonosztevő kezéből, és kimentelek a hatalmasok markából. Ez mind ide tartozik, tehát mutatja a prófétai hivatásnak a kettőségét. Már az első fejezetben ugyanezek a gondolatok megismétlődnek, és úgy látszik, erről általában nem szoktunk beszélni, hogy Jeremiás prófétának elege lett a prófétai hivatásból, és itt is mondja, hogy mint a csalók a patak, amelynek vizére nem lehet számítani, ahhoz hasonlítja az Urat. És itt is a mai részletben, itt a 20. fejezetben mondja, hogy mennyi mindent el kell viselni az Isten szava miatt, hogy nem szeretné azt mondani, hogy erőszak, romlás, de hát ezt kell neki mondani. És így az Úr szava gyalázatommal, csúfságommá vált. Már azt gondoltam, ugye, hogy nem törődök vele, de azt mondja utána, mintha mégis, mintha tűz gyúlt volna a csontjaimban, és nem tudok ellenállni az Úrnak, mégiscsak mondom. De ott van benne ez a dilemma, hogy egyrészt az Úr szava miatt üldöztetésért, másrészt mégsem tudok más tenni. Már a meghívásánál mondja, hogy ne ijedj meg tőlük, mert különben én ijesztelek meg. Tehát a próféta ott van a embereknek az elvárása és az Isten elvárása között, e között örlődik. És az a kérdés, hogy ki mellett teszi le aztán a voksot. Végül, amikor elmondja a panaszt, hogy itt is, hogy nevetségessé váltam, aki csak lát, mind kicsúfol. De utána azt is mondja, hogy de ilyenkor, mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat, s ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Tehát ezt az ellenállást az Úr szava iránt a próféta végül is nem teszi, és az Úr oldalára állt. De ez egy nehéz hivatás, ezt átérzi a próféta. Most folytatjuk az evangéliummal,
amelyik folytatás.

0: éppenséggel, és hozzátartozik a múlt vasárnapi, a 21. vasárnapi vallomáshoz, ahol Pétert ugye Jézus megdicséri, hogy boldog vagy Simon János fia. Most jön a folytatás, itt a 16. fejezetben, mikor Jézus elkezd beszélni a szenvedésről. Evangélium Szent Máté könyvéből. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt, távozz tőlem, sátán, botránkodsz azt, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz, aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az ember fia atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Hát nagyon is rímel Jeremiás prófétának a vallomására, amit az olvasmányban hallottunk, csak itt meg van osztva, mintha az egyik oldalát mondaná Péter, hogy meg akarja menteni, és a jót szeretné, hogy Jézussal is jó történjen. Velük is, hogy minden nagyon szép legyen, semmi gond, probléma ne legyen. Szenvedés, hogy kereszthordozás, meg ez, az egyikünknek se kell. Ettől szabadulni akarunk. És Jézus pontosan ezért mondja Péternek, hogy távozz tőlem, sátán. Nem ördögnek nevezi, hanem ellentmondónak, így kell ezt érteni. Szó szerint úgy kell fordítani, hogy ez a hopiszomú, ez a görögben azt jelenti, hogy mögém. Tehát állj be a sorba, és inkább kövessél, mint hogy nekem elmondanád, hogy hogyan is kell a megváltást végbe vinni. És ez a rész, sokan mondják, hogy itt a Jézusnak a jövendőlése, hogy Jeruzsálembe kell mennie, vének, főpapok, megölik, de harmadnap föltámad, hogy ennek a jövendőlésnek, tehát amikor Jézus ugye háromszor megjövendőli a szenvedését az evangéliumokba, ez mint egy a tartalmát adja, vagy a vázlatát a passiónak. És a passió ezt követi, ezt egy neves szentírás tudós említette. Ugyanakkor Péter egy kicsit azt lehet mondani, hogy intelligens, Jézust mint egy félrevonja, és úgy négy szem közt tesz neki szemrehányást, hát Uram, Isten mentsen. Hát mit mondhatott volna rá? Az, hogy Uram, már alig várjuk, hogy megfeszítsenek, emberileg érthetők Péternek a szavai, de Jézus más dimenzióban van, az Isten világában, nem az emberek világában, és ami itt szörnyű, meg nehéz, meg minden, az az Isten világában érdemszerző. Ezt, és Jézus ezzel vált meg bennünket. És utána Jézus, amikor Péternek ezt mondja, hogy hát te neked arra van gondod, amit az emberek akarnak. Ugyanúgy Jeremiás is, amikor csúfolják minden, hogy hát tulajdonképpen milyen jó volna, ha azt mondanám az embereknek, amit várnak, amit szeretnek hallani. Ehelyett romlásról, meg pusztulásról, meg ilyenről kell profétálnom, így fakad ki Jeremiás is. És Jézus megmondja, hogy az ő követése az bizony szenvedésekkel jár, kereszthordozással. Aki követni akar, tagadja meg magát. Tehát az embernek mindig is kell egyfajta önfegyelem a Jézus követéséhez. Tehát nem ez a világ által kínált, kényelmes, szép világ, ahol minden oké, ahol mindig minden a legjobban sikerül, amiről a reklámok szólnak. Nem ez az Isten világa, hanem hogy adott esetben az életünket oda kell adni. Mert aki minden áron meg akarja menteni az életét, tulajdonképpen erről szól a földi életünk nagyon sok berendezése, hogy itt a földön ne szenvedjünk annyit, stb. Orvostudomány, reklám, stb., hogy lehet kényelmesen, egészségesebben, jobban, szebben élni. Ez nem is annyira ördögtől való, mert Isten azért nem mazohista, és nem bennünket feltétlenül a szenvedésre és a megpróbáltatásra akar rászoktatni, de azt is akarja mondani, hogy ez hozzátartozik az élethez. Ha minden áron ragaszkodni akarunk a kényelmünkhöz, adott esetben az állásunkhoz, akkor nem biztos, hogy az igazi életet, az örök életet meg tudjuk nyerni. Mert Jézus mondja, és mi haszna van az embernek, az egész világot megnyeri. Tehát, hogyha itt mindig többre törekszik, de a lelke közben kárt szenved. Szent László király is mondja, hogy földi dolgokban nehéz sáfárkodni, írja a Bencés apátnak, a Monte Cassinói apátnak, hogy imádkozzon bűnös lelkéért, mert földi dolgokban nehéz sáfárkodni. És mit ad a cserébe az ember a lelkét? Itt a lelke az életet is jelenti. Jelenti az örök életet. És Jézus arról beszél utána nagyon logikusan, hogy hát majd eljön az ember fia angyalai kíséretében, és mindenkinek megfizet tettei szerint. Máté evangéliumában egyébként nagyon hangsúlyosak a tettek. A hegyi beszédben is. Gondoljunk csak a 7. fejezetben, ahol arról van szó, hogy milyen az okos ember, aki sziklára építi a házát, és milyen a balga, aki homokra, és ott az van, hogy aki hallgatja tanításomat, de nem követi azt, tehát abból nem származnak jó tettek, az tulajdonképpen olyan, mintha nem is hallgatná, és nem is követné Jézust. Ugyanakkor beszél itt Jézus arról, hogy aki elveszíti az életét, ez egy paradoxon. Az mégis megtalálja. Tehát nem arról van szó, hogy mindig veszítünk, hanem arról van szó, hogy adott esetben itt a földi életben is előfordul, hogy Isten megenged olyan pillanatokat, amikor kárpótol bennünket, amikor fordulnak az események. Van ilyen sokszor a földi életben is, és akkor úgy érezzük, mintha Istennek az igazságossága működne. De Jézus itt arról beszél, hogy itt a földön teljes kárpótlást a méltatlanul hátrányos helyzetű emberek nem kapnak, de Isten ismeri a könnyeinket, azokat bizony számon tartja, ismeri a nehézségeinket, ismeri az áldozatvállalásunkat, és bizony, ahogyan mondja, hogy a hajszálunkat is számon tartja a mennyei Atya, tehát gondviselőnk, akkor ezeket a dolgokat egy pillanat alatt meg tudja fordítani. És akkor csak ámulunk, hogy Istennek milyen hatalma van adott esetben itt a földi életben, de hát ennél sokkal több, amit tulajdonképpen az életünk végén, itt a földi életünk végén, a halálunk után képes nekünk adni. És erre viszont ráhagyatkozni, hogy amit úgy látszik, hogy elvesznek tőlem, amit elrabolnak tőlem, azt visszakapom Istentől a többszörösét. És mégis jobb, hogyha adott esetben ezt önként odaadom. Mert tudom, hogy Istent nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. És amihez itt görcsösen ragaszkodik az ember, nagyon sokszor azt elveszíti, de amit nagylelkűen átenged, akár jó célra, vagy akár mert megkárosítják, és nem kér igazságtételt, azt Isten, ha kell, rejtett módon is visszajuttatja nekünk. Jézus erre a lelkületre figyelmezteti Pétert, hogy tulajdonképpen az élethez a megpróbáltatások, szenvedések, kereszthordozás hozzátartozik, hozzátartozik a halál, az erőszakos halál is nagyon sokszor, de Isten el fog jönni, és mindent a helyére tesz, és minden a helyére fog kerülni. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmazz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevéségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, melyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget, tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Mária Rádió.

0: virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
1: Második fejezet. Minden pillanatban nevelsz. A szülő, Isten áldotta munkát végez. Ő az, aki a gyermek tipegő léptét, fényre nyíló lényét hordozza. A hajtás belőle él, és belőle vonja ki üde zöldjét, aranyló sejmét. Nagy viharokban a szél róla akarja letépni a gyermeket, hogy játszódjon vele, hogy elfonyasztott összetört testét eldobja örökre. Ezért légy biztos támasz a gyermekednek, hogy megőrizd és növekedéshez segíts naívul zsenge, magabiztosan ringó, mégis törékeny lényét.

a szülő és a nevelő, édes anyaföld, áldott humusz. A gyermekeket Isten, mint a csírázásra érett búza szemeket hintette a szívedbe, bízta rád. Feladatod óriási, tőled függ, hogy befogadod-e a magot, nagyra növeled-e, százszoros terméshez ringatod-e, akár viharokon, fagyokon keresztül is, vagy tövises, szikes földeddel megfojtod benne az emberré válás, a nem létből a létbe való lendülés csodáját. Ha tespett, megkövesedett az ember, akkor a rábízott élet kibomlásának lendülete összeomlik. Fejletlenül félszegségbe torzul, és satnya, magtalan élete számára még az áldó, simogató napfény, az eső is teher lesz. A gyermek nem olyan, mint egy váza, amibe belerakom a virágot, és úgy rendezem, ahogy én akarom. Nagyon szép dolog egy darab márványban meglátni a szobrot, a fölösleges dolgokat lefaragni és lecsiszolni. A legszebb dolog még egy vásott kölyökben is meglátni a jövendőbeli édesanyát, hazánk magyar értelmiségét, a dolgos kétkezi munkását. Ezt kibontakoztatni mindig hihetetlen nagy kihívás és sikerélmény is egyben. Gyerekkoromban lementem nagymamáéknál a pincébe, és azt láttam, hogy minden kis krumpli a maga cirádáját növeszti a fény felé. Egyetlen kis krumplinak se kell mondani, hogy uhú, ébresztő, tavasz van, elő a gyökerekkel. Miért? Mert mindenbe, ami él, Isten beleírta azt a vágyat, hogy neki fel kéne nőnie, ki kéne bontakoznia, gyümölcsöt, virágot kéne teremnie. Gyermeket teremtő tekintete átalakít, és valóban sokkal erősebb, tisztább leszel. Ismeretlen források fakadnak fel szívedben. Te teremted a csodát, a gyermeket, és ő is teremt téged, a gondoskodó szülőt.

szülők ne csak életet adjanak, hanem az örök életet is szüljék meg a gyermekük szívében. Milyen szép, hogy a mindennapjaid szeretetének tűzében kiégő tégláidból nem csak kint, a világban épül ház, otthon a családodnak, hanem belülről építkezve megszületik benned a családjáért felelős felnőtt, apa, anya, aki életet ad. A gyerek olyannak látja magát, amilyennek a te szemed tükre mutatja. Ha ő a szemedbe néz, és azt látja, hogy jaj, de remek kölyök vagyok, olyannak is érzi magát. De ha fáradt, megkeseredett pedagógus szemébe néz, hát a szárnyai a padlót érik. Az kell, hogy egymást szépnek, a világunkat pedig ragyogónak lássuk. És azt gondolom, akkor tényleg szebb is lesz a világ. Ha én állandóan azt lesem, mi rosszat csinál a másik, akkor az úgy is lesz. Azt kapom tőle, amit várok. A nevelés, oktatás nem más, mint alázatos felkínálása mindannak a tapasztalatnak, tudásnak, melynek fényénél mi megértettük és éljük az életünket, mindennapjainkat. Egy szülő, egy pedagógus bármit csinál, azzal tanít. Minden pillanatban nevelsz. Akkor is, amikor nem is gondolod. Bármit mondasz, teszel, azt a gyermek tudata mélyen elraktározza. A szülőnek nem kell semmilyen extra mutatványt végeznie. Az a dolga, hogy egyen, aludjon, dolgozzon, találkozzon a barátokkal, napjait szője át az imádság, élje a lehető leghitelesebben, legszebben, legtisztábban, legőszintébben az életét. És bízzon abban, hogy Isten a jó munkát, amit benne elkezdett, előbb-utóbb véghez viszi a gyermekében is. Ez a feladata. Nem több. De ez sem csekélység. Nevelünk azzal, hogy mi magunk mit tartunk értéknek, vagy ostobaságnak. Milyen alapokra építjük életünket. Nevelünk azzal is, hogyan indulunk munkába, hogyan szólalunk meg, hogyan töltjük szabadidőnket. Nehézség idején mibe kapaszkodunk. Azzal, ahogyan egymással bánunk, ahogyan a munkánkat végezzük, ahogyan beszélünk, ahogyan imádkozunk, ahogyan másokhoz odafordulunk. Ha az értéket megbecsüljük, akkor a gyermek tudatosan elkezd értéket termelni. Nem az a lényeg, hogy a követ ki dobta a vízbe, hanem hogy a hullámok tovább terjedjenek. Jó látni,
hogy egy-egy gondolat, tanítás, életet példája életet szülhet.

a hűség, a becsület, a hit, az udvariasság, a kedvesség, mind-mind örök értékek. Soha nem devalválódnak. Nem kell őket update programokkal frissíteni, mert újabb verziót fejlesztettek ki. Ezeket elsősorban a szüleitől tudja szinte észrevétlenül ellesni, megtanulni a gyermek. A gyermekek nem fehér táblák, és mi nem azt írunk rájuk, amit akarunk. És ha ezt mégis megpróbálnánk, akkor az Isten által születésük előtt beléjük írt drága oldalakat előbb le kellene törölnünk, ami nagy bűn lenne. Ezeket a velük született sorokat kellene valahogyan elolvasni, kimondani, hogy élet fakadjon belőlük. De ezt mindenki csak saját magának teheti meg. A fának megvan a maga szerepe abban, hogy milyen gyümölcsöt terem. De a kis csíra magától bomlik ki, és hordoz olyan értékeket, tulajdonságokat, amelyekre rá lehet csodálkozni. Ahogyan nem a szülő rakja össze a kisbaba fizikai testét, úgy a hitét, a világnézetét, a benne lévő értékeket sem egyedül ő rakja össze. A szülő az asztalt tudja megteríteni, de a gyermeknek magának kell kinyújtania a kezét az asztalon lévő táplálék után. Ő dönt arról, hogy abból mit és mennyit vesz magához.

nem csak karddal vagy pisztollyal lehet pusztítani, hanem a gyermekeink jelenlétében elszívott cigarettával, a fölöslegesen elfogyasztott táplálékokkal is károsíthatom magam és családom egészségét. A tudatos táplálkozás, a mozgás, a kirándulás az életet szolgálja, az életet védi.

A nevelőnek az a feladata, hogy feltárja a gyermek és a fiatal előtt a holnapba vezető utat. Szélesre nyissa az ajtót, segítse, lelkesítse őt a haladásban. De a verejtékes, sorjázó lépéseket mindenkinek magának kell megtennie. Igen, az asztalt mindenkinek becsülettel, bőséggel megterítjük. De hogy erről a svéd asztalról ki, mit és mennyit vesz, azt mindenki maga dönti el.

Feladatunk, hogy beszéljünk türelemmel, jósággal. Tegyük meg alázattal a magunk részét. Aztán, hogy a gyermek kis szíve mikor termi meg a kalászt, és hányszoros termést hoz, az már nem csak rajtam, és nem is csak az aratás urán, hanem leginkább rajta múlik.

Egy szülő nagyobb jót nem tehet, mint hogy saját példájával a gyermekét ráveszi arra, hogy jó legyen, jót tegyen. Mert ha a gyerek megtapasztalja, hogy jó dolog jónak lenni, jó dolog megosztani az uzsonnát, a játékot, akkor nagyobb lendülettel, bátrabban megy a helyes úton. A boldogságra vezető út köveire kellene rámutatnunk. Az az ember boldog, aki igazán tiszta szívvel tud szeretni. Az az ember boldog, aki meg tud bocsájtani. Az az ember boldog, aki örömmel tud nagy lelkű lenni, és bölcsen tud dönteni. Ha a gyerekeinknek ezt az utat megmutatnánk, talán könnyebben rájönnének arra, hogy az igen, amit a szeretet útján megfogadunk, a boldogságra vezető út fontos mérföldköve. Nekünk, felnőtteknek feladatunk tudatosan és bizalommal felkínálni a történelem mindent kipróbáló viharában megérett bölcsességeket, életet adó igazságokat, mint a jól kiszáradt fahasábokat, a 37 fokon égő, tüzet hordozó gyermeknek, emberkének. Rajtunk, szülőkön, nevelőkön múlik, hogy a ránk bízott láng merészen felcsap-e, lobog-e, utat mutatva, meleg otthont teremtve, vagy csak maró füstöt eregetve pislákol, szendereg az elszenesedett, üszkös fahasábokon. Ha tunyán semmit nem teszel, akkor ne csodálkozz, ha a rád bízott fiatalban csak pislákol a tűz. Nem elég szidni, vádolni a tüzet, hanem kitartó munkával táplálni kell.

A szülőnek, nevelőnek először magában kell megteremtenie a csendet, a békét. Nagyon sokszor a bennünk lévő feszültség, idegesség tükröződik a gyermekekben. A házban lévő rövid zárlat miatt a biztosíték táblában szakad meg a leghamarabb a szál. A családban a gyermek a legérzékenyebb. Neki van a legvékonyabb szála. Így általában nála szakad el leghamarabb a cérna. A felnőttben lévő feszültségre reagál a kiskorú. Persze az újonnan hozzánk kerülő gyermekek hozhatják hazulról is ezt a feszültséget. A mi dolgunk az, hogy békét teremtsünk magunkban és környezetünkben.

virág a fény felé hajlik. Böjte Csaba testvér gyerekvállalásról és nevelésről írott füves könyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.

0: Hírek. 30 éve a rászorulók menedéke a Csilla Fond Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csilla Fond Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adagételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az avasi máltai játszótér javára a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasat kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált sírhantábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak, az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült famteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében, olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rám mutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Jó estét kívánok, azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy imádkoznak vese elégtelenségbe, meg csontfelő rákba szenvedő édesapám, miért aki a életért küzd, hogy gyógyuljon meg, és jöjjön helyre az egészsége. Köszönöm szépen a segítséget, Norbert.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a kezes imád, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanyaköd bejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességéért, Leó pápa egészségéért. Kedves imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszülőkért, és minden elhunyt hozzám tartozók szeretteim lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozzunk is a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Imád szeretnék kérni. Mennyei édesanyánk, szűzanyánk, hálát adunk édesanyai szeretetét. Azért fordulunk hozzád, mert megérted, édesanya szereteted van. Bűnös gyermekeidek, hogy ne értenéd meg a gyengéket, szenvedőket, szegélyeket. Édesanyai fájdalmaddal át kellett szenvedned fiadnak, Isten fiának mérhetetlen fájdalmát, halálát is. Hozzád fordulunk, hét fájdalmú szűzanyánk. Kérd meg a mennyei atyát, küldjön esélyt az ő teremtett világára. Megérdemeljük bűnöltetését, mert nagyon elfordultunk tőle. Bánjuk bűneinket, irgalmazzon a gyengék kedvéért. Köszönjük meghallgatásodat, mennyei jóságos édesatyánk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Édesanyámnak a jobbulásáért kérek imát, elesett, és borzasztóan, szinte elviselhetetlenül fáj neki az oldala, a bordája. Kérek imát az ő jobban létéért, fájdalmainak enyhüléséért. Kérek imát a lányomnak a munka találásáért, az életéért, és a többi gyermekemnek is életéért, hitéért, munkájáért. És édesanyám nevébe is kérem az imát, aki most így a fájdalmaiban nem tudja ezt kérni. Megköszöni a kapott kegyelmeket. Kérek imát a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászorom emlékére és valamennyi halottunkért. Kérek imád gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért, a káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni. A család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindannyiunkért, a keresztényekért és hazánkért.
7: Dicsőség Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni a munkámmal kapcsolatban, legyen már egy valaki, aki segíthetek. És családomért, mindenkiért, Balci Balázs atyáért és a Mária Rádióért. Köszönöm szépen!
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádió kérőnkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, a háborúktól szenvedő minden emberért, Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
9: Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűz anyának. Szeretnék tovább is közösi megkérni elhunyt családtagjám lelkiüdvéért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, megköszönöm az eddigi kegyelmeket, és kérném a közös imát, hogy jó döntést hozzak, és tudjam a feladatomat elvégezni, segítsen meg a jó Isten. Köszönöm szépen.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, szent nevét mindörökké áldja minden élő.

0: és áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Irgalmas Uram, jóságos Uram, bátorságot adtál, hogy megérezzem, neked szükséged van rám. Adj erőt, hogy szeretni tudjam a társadalom kivetetjeit úgy, ahogyan te szeretsz engem, és ahogyan szükséged van rám. Uram, ha éhezem, adj nekem valakit, akinek egy darab kenyér kell. Ha szomjazom, küldj valakit, akinek egy pohár vízre van szüksége. Ha fázom, küldj valakit, hogy felmelegítsem. Ha szomorú vagyok, hoz valakit, hogy megvigasztaljam. Ha keresztem nehezé válik, add, hogy megoszthassam valakivel a sajátját. Tégy bennünket méltóvá, Uram, hogy azokat a testvéreinket szolgáljuk, akik világszerte, szegényen és éhezve élnek és halnak meg. Add meg nekik ma kezünk által mindennapi kenyerüket, és adj nekik átfogó szeretetünk által békét és boldogságot. Amen.

0: Ma óvatlanul, írja Faustina, megkérdeztem két szegény gyermeket. Igaz-e, hogy otthon nincs semmi ennivalójuk? Egy szót sem szóltak. Elhagyták a portát. Megértettem, hogy nagyon nehezükre esik beszélni nyomorúságukról. Gyorsan utánuk siettem, visszahoztam őket, s adtam nekik, amit tudtam, s amire engedélyem volt.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

látom, hogy a rám nehezedő teher meghaladja erőmet, nem gondolok rá, nem elemzem, nem mélyülök el benne, hanem gyermekként Jézus szívéhez futok. Csak egy szót mondok neki. Te mindent megtehetsz. És hallgatok, mert tudom, hogy Jézus maga veszi kezébe a dolgot. Én pedig ahelyett, hogy magamat gyötörném, arra használom ki az időt, hogy őt szeressem, írja Faustina.

0: Szeplőtelen szűz és anyám, ki Isten fényességét tükrözöd, tőled tanulom az Urat szeretni az élet viharán. Te vagy védőpajzsom ellenségeim között.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya.
0: Könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
5: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
4: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
5: A betegekért,
4: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
5: Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt év minden öröméért, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását azért, hogy a nyári szünidőt tartalmasan, Istennek tetszően töltsük.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához: íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt: íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
7: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben,
7: most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
7: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mi

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindig.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent fűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden

0: kezdődj meg, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindegyben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
11: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
11: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
12: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Reményik Sándor. Erdélyi költő, író, újságíró, a mai nap költője, mert ő 1890. augusztus 30-án Kolozsváron született, egyébként a Felvidékről, Dobsinából származó szülők gyermekeként. Reményik Sándort 45 után teljesen ki akarták iktatni a magyar irodalomból. És 1990-ig kellett várni, amire elkezdett a neve ismerté válni. Én nem tudom megítélni, hogy mennyire ismerjük, mennyire szeretjük Reményik Sándor, de azt tudom, hogy ő neki két meghatározó szemlélete volt, a kereszténysége és a magyarsága. És ezt a kettőt együtt érthetően, mindenki számára elfogadhatóan, mindenki számára könnyedén, megszerethetően a magyar irodalomban talán ő fejezte ki legjobban. Ezért is foglalkozunk ma elég sokat Reményik Sándorral, aki 1890. augusztus 30-án született.
1: Reményik Sándor, Zöld csillagok. A kis vasutat befutta a hó, szánon jött a havasról valaki. Éjjel, havon és holdvilágon át, fagy megkímélte, farkas elkerülte, fenyők kísérték, Isten katonái. A rengeteg, mint gyermekét ringatta, lélekringató, fehér rengeteg. Megérkezett frissen, vidáman, a telefonban úgy csendült a hangja, mintha sziklák köz szabad szél kacagna, azt mondja, százszor szebbek odafenn, és óriási nagyok, és zölden, zölden, zölden ragyognak a csillagok. Zöld csillagok? Szívem fogott a szó, mióta nem nézek az égre én? Nincs mit keresnem, nincs mit várnom onnan. S ha egy-egy este felfeltéved a tekintetem, révetegen mégis, olyan kopottak, közönségesek, fakók is, nem nekem valók. Színehagyottak, idegenek, unottak, betegek, akár én, a csillagok. És nem tudnak rajtam segíteni. Zöld csillagok, szívem fogott a szó. És az egyszínes szó szíven fogott. Én, Istenem, te nagyon jól tudod, nem kívántam soha sokat, csak egy egészen kicsikét, emberül és igazán élni. Te benned hinni, szeretni, remélni, és meghalni zöld reménység csillagok alatt. Reményik Sándor.
0: Reményik Sándor. Vissza. Én nem tudom hova. Én nem tudom mire. Én nem tudom, hogy ki után csak vágyom. Vágyom. Talán egykor élt életem. Talán sosem élt életem után. Vágyom. Vágyom. És nem tudom, e vágy előre néz, vagy vissza? A reménység, vagy az emlékezet felbuzgó talajvizét issza? Vágyom. Vágyom. Én azt hiszem, hogy vissza. Így vágyhatik a kinyílt és csalódott virág bimbókorába. Így vágyhatik a meglett és megrendült férfi gyerekkorába. Így a kipattant rügy a fába vissza, így a fa gyökerébe. Így nemzet a talán valaha volt, talán sosem volt ősi dicsőségbe, így vissza-vissza egyetlen egy nagy fehér békességbe. Az össze-vissza tarka sokaság, Istenbe vissza, vissza. Vissza a teremtett és megromlott világ.
2: Bíber József atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Istenünk, Te teremtettél bennünket a saját képmásodra, azért, hogy bennünk élj, mi pedig benned éljünk, hogy általunk cselekedve a világ megismerje a Te végtelen szeretetedet. Én hálát adok neked, hogy meghívtál a papi szolgálatra, hogy megőriztél a papi szolgálatban, és én azt kérem, hogy őrizd meg, hogy a Te szíved szerinti pap tudjak lenni. Mindazokat, akiket meghívsz a papságra, a papság szolgálatára, hűségesek maradjanak hozzád, egyházadhoz, és akiket a jövőben hisz meg, ők pedig ne féljenek a Te hívásodra válaszolni, hívásodat elfogadni, mert minden emberi gyengeségünk ellenére is a Te akaratod teljesedjék bennünk és általunk. Boldogságos Szűz Mária, egyházunk anyja, papok édesanyja, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Bíber József atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: hírpercek.
1: Felzárkózó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendeztem meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkózó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkózó település Bogádmincent, Dráva Iványi, Kisszentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sósvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program kisszentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja, közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogató családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai pálos kolostorban Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
3: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Unkelhäuser Kristóffal, kulturális közvetítővel és szociális szakemberrel Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Unkelhäuser Kristóff. Szeretettel köszöntelek itt nálunk.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Ugye most magyarul beszélünk, de az adás előtt beszéltünk arról, hogy sok nyelvet beszélsz, illetve a hallgatóknak elárulhatjuk, hogy Luxemburgból jöttél egyenesen, és ott is élsz.
4: Igen.
3: Hogy van ez? Hogy vannak a magyar gyökerek?
4: Hát szüleim 56-ban mentek ki Luxemburgba, és hát én akkor ott születtem. Apukám az fogta magát pontosan 56-ba, anyukám egy kicsit később, és akkor találkoztak ott Luxemburgba, és akkor egy kicsit későbben én születtem. És én maradtam ott, és szüleim visszamentek Ausztriába.

0: Elfelejtődött az egyik leggazdabb ország volt, és mi hát nem voltunk szegények, de mindenünk megvolt, de szerényebb volt az a helyzetek, de minden évvel eljöttünk Magyarországra, az nagyon jó volt. Cserkész táborokba tudtam menni, Franciaországba, Dániába, és az nagyon jó volt. És meglettem keresztelve is egy magyar paptól, Kölei Gyurka bá, úgyhogy azt hiszem, így volt a neve. És ő is egy nagy magyar cserkész volt, úgyhogy ez mindig volt nálunk a családi gyökerünkben, a kereszténység meg a cserkészek.
1: Fiatal korodban már láttad azt, hogy mivel szeretnél foglalkozni később? Mikor döntöttél erről?
0: Az elég korán volt, az a 15-16, tudtam már, hogy leszek valamilyen szociális szakmába. Anyukám az mindig nagyon segítőkéz volt. Apukámtól kapta meg a kultúrát, úgyhogy először lettem szociális munkás, nevelő, és utána mentem még egyszer az egyetemre, és tanultam meg a zenei művészetet Linzben. Az egy kicsit később, mert utáltam az iskolát nagyon, és először el kellett mennem dolgozni, mert néhány dolgokat akartam magamnak megengedni. Mi szüleim nem tudtak fizetni, például egy autót, és akkor először elmentem dolgozni, és jóval később akkor az egyetemre mentem.
1: Szociális munkásként mi volt az, ami miatt az egészet választottad, illetve milyen élményebben dolgozni?
0: Az én életfilozófiám mindig, hogy kell segíteni annak, akinek rosszabb a helyzet, és először dolgoztam gyerekekkel a Don Boscóba, az a luxemburgi egyháznak volt egy ága, a Fondation Maison de la Porte Ouverte, a nyitott háznak. És ott volt a gyerekek, akik jöttek a rendőrséggel, mert a szülők nem bántak nagyon jól. Utána dolgoztam AIDS betegekkel, és kint az utcán, a prostitúcióban. És utána a pszichiátriával dolgoztam. Az mindig on the border, az mindig olyan emberekkel dolgoztam, aki a társadalomtól el lettek lökve. Hogy ez hogy alakult ki, nem tudom. Azért talán, mert szerettem is a punk zenét. Az is mindig olyan volt, hogy igen, nem a társadalomban nem passzoltam bele, és azoknak kellett segíteni, akik így kiestek belőle. És az mindig volt így az életfilozófiám is, hogy segíteni kell azoknak az emberek, akiknek szükségük van rá.
1: Milyen élmény volt velük találkozni? Az első alkalmakra emlékszel, hogy sokkolt téged az ő életük, vagy élettörténetük, vagy olyan természetesen tudtál odalépni hozzájuk?
0: Én nem vagyok egy ember, aki ítél, úgyhogy elég természetesen jöttem oda, és hála az égnek nem dobáltak meg, nem kaptam bunyót, úgyhogy gondolom, hogy elég sikeresen csináltam ezt a szakmát, és csinálom is, és hát vannak is sajnos sok magyar hajléktalan és Luxemburgban, azokkal is találkozom, azokkal is van a kapcsolatban, nekik is hozok most Magyarországról néhány dolgokat, hogy megvan nekik az én telefonszámunkat, és akkor segítek nekik, és akkor hozok néhány hazai finomságokat. Úgyhogy ennek mindig örülnek, úgyhogy emberének kell, hogy legyek, és ez mindig az én az életfilozófiám volt, hogy én sajnos lettem nagyon szigorúan megnevelve, de így a mindennapival én nagyon-nagyon toleráns vagyok, mert ki vagyok én, hogy ítéljek valakin.
1: És hogyan lehet nekik segíteni?
0: Hú, ez nehéz kérdés. Ez, én szerintem először kell egy kapcsolatot kreálni, hogy én nem ítélek el, bízhatsz bennem, nem ígérek semmit, hogy én az életmódodon tudok valamit változtatni, és nem is vagyok azért ott, hogy én csak támogatok, én vagyok egy perc az ő életükben, vagy talán pár órát az ő életükben, de meg akarom erősíteni az embert, úgyhogy ő is hasznos, ő is valaki, ő is fontos, és én nem tudom a szegénységet legyőzni, de tudok az embereken segíteni. Úgyhogy ez Luxemburgban az egy fontos ág a segítő, úgyhogy kell segíteni, óvszert adni, injekciókat adni, és azt ingyenesen, úgyhogy nem kell fizetni, és adni nekik egy lehetőséget, egy házat, ahol tudnak saját önmaguknak lenni. És ezt gondolom, és akkor én mindig ott voltam, mint például Mikulás, vagy ott voltam, hogy nevessünk, az nagyon fontos, hogy nevetjünk egymással. A feleségem elmentem egyszer az utcán át, és akkor ott jött két hölgy,

0: aki férfi volt egyébként, de hölgynek öltöztek, és akkor utána, szia Kristóf, és akkor puszítunk egymást. Feleségem csak így nézett, hogy ez most ki volt, de hát mondom, oké, ez én vagyok, ez az én szakmám, és ez vicces volt is, hogy nem kerültük egymást, hanem természetesnek kell, hogy legyünk.
1: Tehát akkor az emberekhez kapcsolódtál.
0: Pontosan.
1: Lelkileg mi az, ami téged épít, ami tölt ezeknél a nehéz szituációknál? Mi az a lelki érték, amiből te táplálkozol?
0: A családom, a feleségem, és a gyerekeim, és az, hogy tudok zenélni is. A művészet, az a pszichohigiénám, úgyhogy szeretek járni múzeumban, szeretek járni kutyámmal és a feleségemmel az erdőben, és az, ez felépít. Úgyhogy akkor a munka az a munka, és otthon az az otthon. Nem próbálom behozni a munkámat haza. Vannak is kivételek, de általában sikerül otthagyni a munkámat a munkán.
1: Kicsit még visszatérve a szociális segítésre, olvastam rólad, hogy producerként, rendezőként is részt vettél olyan projektekbe, ami ezzel a szakmával kapcsolatos. Mesélnél egy kicsit erről?
0: Mikor dolgoztam a Vöröskeresztnél, akkor például csináltam egy olyan projektet, hogy faragtunk meg egy héten keresztül, fával dolgoztunk, mert akkor legalább a hajléktól nem isztak, és akkor is, ha be voltak nyomva, akkor is tudtak még valahogy késsel bánni, és tök jól voltak elfoglalva. Sok mindent csináltam a szabadidőmben. Volt egy olyan projektem, hogy öntöttünk egy harangot egy archeológussal, aztán írtam egy könyvet is a luxemburgi zenészekről, csináltam egy filmet HIV és AIDS-ről, CD-lemezeket csináltam, kortárstól, elektromikus és ilyen experimentál zenér. Amit most illeti a munka, ott visszajövök arra a kérdésre, az ott például a gyerekekkel építettem egy kemencét, hogy kenyeret meg pizzát tudjunk sütni. Akkor építettünk egy mászó falat a gyerekeknek, akiknek voltak ilyen problémájuk a
1: pszichomotoros
0: igen,
1: működéssel.
0: Pontosan. Ideák vannak, sok még, de ezeket mindig kell találni pénzt, úgyhogy...
1: Tehát akkor nagyon kreatív vagy így a pályádat illetően.
0: Igen, mert ez segít túlélni a napokat az emberekkel. Úgyhogy van egy jó projekted, és tudsz valamit hasznosat csinálni, annak van egy célja, és akkor arra pályázol, arra próbálsz az embereket összehozni, hogy tudjál valamit alapítani.
1: Egy kicsit mozduljunk át a zenéhez. Rádiós műsort is vezettél, illetve a luxemburgi zene számodra nagyon fontos, szeretnéd megismertetni az emberekkel, hogy miről szólt a rádió műsorod, milyen típusú zenéket szoktál ebbe
0: ez a biztos lejátszani. Nem, amit a Mária rádióban fogtok hallani. Ez, nem, ott tényleg rock, pop, punk, elektronikus, experimentál, gótik, minden. Nem klasszikus, néhányszor egy kis jazz, volt is olyan, hogy orgona, de akkor inkább kortársi orgona. Olyan műsorom volt egy baráttal együtt, ahol a luxemburgi zenészeket meghívtuk, és ők tudtak ott beszélni, és a CD-jüket, a lemezüket, az új dalokat bemutatni. És az bármilyen zene, fő az, hogy luxemburgi zene, az volt a kritérium.
1: Hogy jött neked a zene iránti érdeklődés, hogyan alakult ez ki?
0: Mindig zenével felnőttem, ez volt az apukámnak, ezt köszönhetem apukámnak, mert ő volt nagy klasszikus, nagy opera fan volt, amit én még manapig nem tudok hallani, de Gregoriánt azt például nagyon szeretem, vagy a reneszánsz zenét is nagyon szeretem, és az életem mindig a zene körül volt. Akkor is, ha nem tudok jól zenélni, inkább egy hangszergyűjtő is vagyok, inkább, mert vannak többféle hangszereim, amit szeretek, de szeretek is szervezni koncerteket.
1: Hogyan alakultak a kapcsolataid ezekkel a zenészekkel, akiket meghívtál, mert ugye szerveztél különböző koncerteket, fesztiválokat is?
0: Jártam is sok koncertekre engemet. Luxemburg egy kicsi ország, úgyhogy ott a művészek és a zenészek egymást mindenkit ismer, úgyhogy ez így alakult az év folyamán. Ott nem volt egy speciál recept, úgyhogy én elég életbarát vagyok, vagy felhívtam még telefonon, vagy küldtünk e-mailt utána. Sok zenész barátaim is van, úgyhogy ha szerveztem egy koncertet, akkor néhányszor már ingyen is jöttek például, mert tudták jól, hogy a körülmények, amit én akkor szervezek, hogy akkor azok mindig jók. Most például tudok adni egy nagyon jó példát, az, hogy szerveztem a faluba egy magyar zenészt, a Mika Heinziger, a Mistrálról, és ő elhozta a Petrás Máriát. Úgyhogy ez egy nagy ajándék, hogy Petrás Mária nálunk otthon volt, és elmentünk bevásárolni. Úgyhogy ez egyszerűen, én ilyen vagyok.
1: Tehát így nagyon szeretsz, és jól tartasz kapcsolatot az emberekkel, és nem csak a munkádban, hanem azon kívül is, azon túl is, így a hobbitban is.
0: Igen, gondolom, igen.
1: Mesélj egy kicsit a családodról, hogy a feleségeddel hogy ismerkedtetek meg?
0: Éppen voltam az egyetemen, és akkor Eleonorával találkoztam itt Budapesten első alkalomkor, és ez volt a szerelem rögtön az első benyomásom, és rögtön 6 hónap után elkértem a kezét. 6-szor találkoztunk, mert Luxemburgban éltem, 6-szor találkoztunk. Bevallom, interneten át. Mindig írtunk, minden nap órákként beszélgettünk, és mondom, januárban első alkalomkor 2010-ben találkoztunk, és júniusban elkértem a kezét, és decemberben házasodtunk, úgyhogy ez mind egy év alatt. És akkor még tartott egy fél évig, és akkor kijött Luxemburgba.
1: És azóta születtek gyerekeitek.
0: Igen.
1: Mesélj róluk is egy kicsit.
0: Azon van 4 gyerekünk, a feleségemnek volt egy fia, az Erik, ami lett az én keresztfiam, annak nagyon örülök, és az első született közös lányunk, a Sophie, lettek felsősen a Árpád-kori templomba, ott lettek keresztelve, mert nem akartam, hogy legyen stepfather, hanem legyen godfather.
1: Szóval mostohaapja helyett a keresztapja lettél.
0: Igen, azt így jobban szerettem. Akkor van nekem egy lányom, a Lola, aki itt jár Budapesten is az egyetemre, pszichológiát tanul. Az Erik már kint dolgozik a Vöröskeresztnél. Akkor van a 2 közös lányunk, a Sophie, jár gimnáziumba már a 3. évben, és akkor van még a Stefania, aki most elkezdi a gimnáziumot.
1: Hogyan nevelitek őket?
0: Mindenki lett megkeresztelve, és próbálunk is vasárnapanként is elmenni természetesen misére, az ünnepnapokon természetesen. Mindig járunk templomba, és gyújtjunk mécsest a nagypapának. Magyar és luxemburgi nevelést kapnak. Most nem annyira szigorúan, úgy, mint én éltem át. Nagyon liberális vagyunk, azt kell, hogy mondjam, hogy úgy próbálom nevelni, hogy egyszer vasárnap hívtak, hogy Kristóf, gyere az utcára, mert az egyik magyar hajléktalannak kell egy cipőd, és akkor elvittem a lányomat is, és akkor természetesen neki is kellett kezet fogni. Azon, hogy tisztelje meg minden embert. Ez nekem nagyon fontos, hogy legyenek ők is open-minded.
1: Nyitottak.
0: Igen, nyitottak. Nem szabad ítélni. Ez, ki vagyunk, hogy ítéljünk. Semmilyen radikális formában nem szeretném, hogy ítéljenek. Vallásként, ahol honnan származak, hogy mit dolgoznak, semmit így. Ember.
1: Hogyan beszéltek otthon? Magyarul szoktatok velük, vagy vegyesen?
0: Feleségem végig magyarul, igen. És én luxemburgiul. Az a hátrány, hogy Luxemburgban sajnos nincs magyar iskola, úgyhogy nagy nehezen, úgy, mint én, próbálnak olvasni, megírni.
1: Mondtátok, hogy Magyarországra szoktatok hazajárni, és felsőrsöt emlegetted, volt oda valami kötődés, vagy a származásotok oda vezet vissza?
0: Én gyerekkoromban nagyon sokat elmentem Balaton-Almádira, és alsóösen van a feleségemnek egy nyaralója, úgyhogy ott szoktunk járni misére is, és az nagyon jó.
1: Milyen sűrű jártok Magyarországra egyébként?
0: Régebben gyakrabban, most talán 2-szer egy évben, talán 3-szor, de volt is egyszer, hogy 4-szer voltunk itt, mert el akartam menni a búsójárásra. És de próbálunk karácsonykor is. Hát nyáron, egész nyáron a feleségem és a gyerekek itt vannak Magyarországon.
1: Luxemburgban egy kis faluban laktok, ha igen. Jól olvastam, Stolzenburgban.
0: Igen.
1: És eléggé kalandos volt, miután oda költöztetek, történt egy tűzeset nálatok.
0: Igen.
1: És akkor így a közösség nagyon hamar felkarolt titeket. Mesélnél erről egy kicsit?
0: Igen, ez egy nagy dráma volt. Pont december 18-án az új fűtésnek volt egy ilyen rövidzárat, és tűz lett a házunkba, és az elég dramatikus volt, mert ki kellett költözni 5 hónapig. A Stefania kislányom az 4 hónapos volt, úgyhogy az elég borzasztó volt. És a falu az nagyon segítőkéz volt, tényleg hoztak ajándékokat karácsonyra, mindent. Elköltöztünk, nem kellett sok albérletet fizetnünk, egy nagyon nagy házba akkor éltünk, és nagyon így segítőkézek voltak a luxemburgiak, és akkor gondolkoztam, hogy hogy tudom ezt visszaadni, és hát mert ismerek sok zenészt, mit csinálok, a templomban szervezek egy koncertet. És akkor rájöttem, hogy Stolzenburgi a védőszent annak a templomban, az a Szent Odó, és a Szent Odó Klüniből, Szent Odó Klüni az a védőszent a zenészektől. Tűz volt 2013-ban, és 2014-ben már csináltam azt a koncertet, és mert annyira sikeres lett, akkor azóta minden évben csinálom. És ez most lenne, akkor ebbe az évben lenne a 13. kiadás, és már volt ott a második évben voltak a Esztergombi, Gregorián, fiatal Gregorián énekesek ott, Mika Heinziger és Petrás Mária már énekeltek ott, úgyhogy az mindig lesz a Gregorián, és akkor kortárs is lesz. De a klasszikus kortárs az most nem semmilyen nagyon extrém dolgok, mert mégis vagyok egy templomba, és így köszöntem a falunak ezt vissza.
1: Hogyan reagáltak, hogyan fogadták ezt a...
0: Persze, nagyon lehet. Jól, nagyon jól. Ez mondhatom azt, hogy mintha éhesek lettek volna egy ilyen eseményre, és az első 2 évben csak jöttek a faluiak, és utána ez a koncert este minden évben 18. novemberben nagyobb és nagyobb lett, úgyhogy már a Luxemburg városból jönnek fel. Azon nagyon próbálom minősíteni ezt a koncertet, mindig is legyen izgalmas, például ebbe az évben lesz egy új kortárs, jött egy komponista, luxemburgi komponista, mert szeretne komponálni egy darabot, természetesen akkor ezt elfogadtam, és akkor jöttek is egy másik faluban, mi szeretnénk 12-en énekelni ott. Természetesen, de akkor már volt is, hogy a francia Montpellier egyetemmel is együtt dolgoztam, mert ott volt egy nagyon jó Gregorian ensemble, akik Franciaországban a Diapason d'Or-t megkapta. Az a
1: aranyminősítés.
0: Igen, igen, aha. Igen. Az ők voltak a legjobbak. Uh-huh. Azokat is már meghívtam, úgyhogy ez a Szent Odó ünnep, ez jó sikerül most.
1: Van egy harang, amit te igyekeztél összeszervezni és az öntést megszervezni. Hogy volt? Mesélj erről a harangról. Hogy jött az ötlet? Hogyan volt a megvalósulás?
0: Apukám már szerette a harangokat, és a Stolzenburgi faluban van egy harangtorony, ahol nem volt harang. A második világháború után kivettek 2 harangot, és egy új tornyot építették, és akkor odajött még 2 harang. Úgyhogy akkor volt egy ilyen középkori harangtorony, harang nélkül is. Covid idő alatt volt sok időm gondolkozni, és akkor mondtam, jó, itt kell egy új harang. De egy olyan harang, ami a faluban lesz öntve, nem egy műhelyben. És akkor van egy olyan metódus, a Theophilus Presbyter, ő volt egy szerzetes, aki leírta, hogy hogy kell önteni egy harangot. És az a 12-13. Századból volt, és a csolnoki harang is azon a metóduson lett öntve, 1000 éves, és akkor találtam Németországban egy archeológus, aki olyan dolgokat csinált. És akkor kellett 3 évig várni, míg összeszedtem a pénzt, mert az nem volt egy olcsó kaland, úgyhogy hát 3 évig kellett várni, meg lett a pénz, és akkor öntöttünk egy nagyon szép harangot, ami a püspök is megáldotta.
1: De jó, és akkor azóta szól a harang.
0: Azóta szól a harang, de mondtuk azt, hogy a vége lesz a orosz-ukrán háború, akkor rendesen meg fogjuk szólítani, úgyhogy mindig csak egy kicsit így megszólítottunk eddig, és harang a Szent Odolnak lett ajánlva, és az egy békeharang. Pacem in terris, az rá is van írva a harangra.
1: De szép. Hát akkor reméljük, minden hamarabb sikerül jól
0: meghallgatni. Remélem, én is.
1: Most mivel foglalkozol, hogyan telnek a napjaid?
0: A Szent Odó koncertet még most jön az egész reklám, és próbálok még egy második harangot is önteni. Van Luxemburgban egy nagyon régi falu, ami már a 7. századból származik, Echternach, és ott van egy szkriptórium, és oda még lesz talán egy harang, hogy ott próbálok találni még pénzt arra, de az egy kis harang lesz. Aztán, hát akkor most van egy saját hangszergyűjteményem, vettem magamnak egy orgonát, egy ilyen portatív orgonát, aztán van nekem egy organisztrumom, az, ami a tekerőlandnak az első prototípje, és akkor van ilyen zene bemutató. Ez a nem koncert, hanem inkább hangszer bemutató. Ezzel a programmal foglalkozom. Most nagyobb célom, hála az égnek, most nincsen.
1: Van-e valami olyan álmod? Mondtad, most célod lehet, hogy rövid távon nincsen, de valami álmod, hogy mit szeretnél még letenni az asztalra, vagy elérni, vagy megvalósítani?
0: A feleségemmel boldogan öreg lenni, az első célom. Úgyhogy engemet tolerál, mert ilyen sok mindent csinálok, úgyhogy ezt csak tudom csinálni, mert a feleségemnek ezt köszönhetem, mert annyira toleráns, hogy adja nekem ezt az időt, mert nélküle nem tudném ezt mindent megcsinálni. Ennek nagyon-nagyon hálás vagyok. És nagyobb célom, hát először is még van 10 évem, hogy dolgozok, mint szociális munkás, hogy ott még továbbra is van jó sok erőm, és hogy a gyerekeimnek is tudok adni egy jó példaképet, és tovább jó koncerteket szervezni, az fontos, hogy az emberek szeretettel jönnek egy templomba, hogy ott tudok továbbra is jó programokat összeszervezni.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy meséltél az életedről, és ezeknek szívesen. A megvalósításához kívánunk sok áldást és szeretetet, illetve egészséget nektek.
0: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívót, és a Maria Rádiónak is minden jót kívánok.
1: Unkelhäuser Kristóffal, kulturális közvetítővel és szociális szakemberrel Tóth Enikő beszélgetett. Mária Rádió.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leó szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leó Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut qui a vu les jours en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszánton folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezánói Jótanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök, és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Hírpercek. Szentmisében emlékeztek a Mohácsi csata áldozataira. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. A Mohácsi csata 500. évfordulóján ünnepi szentmisével és kegyeleti szertartással emlékeztek augusztus 29-én szombaton Mohácson az 500 évvel ezelőtti elesettekre. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, a homiliát Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek mondta. A szertartáson számos magyar és határon túli főpásztor vett részt. Bábel Balázs hangsúlyozta, a tragédiára nem önmarcangolással, hanem emlékezéssel és felelősségvállalással kell tekintenünk. Arra is emlékeztetett, hogy a keresztény ember számára az emlékezés imádság is, az elesettekért országszerte szentmiséket ajánlanak fel. A szentmise végén Berta Tibor tábori püspök vezette a gyászszertartást. A csata tömegsírjából feltárt apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltárhárán helyezték el, ahol márványtábla őrzi az elesettek emlékét. Mintegy 1000 fiatal érkezett Európa 14 országából Budapestre a Fiatalok a Békért mozgalom nemzetközi találkozójára. A mozgalom augusztus 28 és 30-a között tartja az éves találkozóját első alkalommal egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntötte. A főpásztor arra emlékeztette a fiatalokat, hogy egy megosztott és nyugtalan világban különösen nagy szükség van azokra, akik képesek áthidalni az emberek közötti szakadékokat, és egymásban testvért látnak. Megköszöntem mindazt, amit a béke és a testvériség építésért tesznek. A háromnapos találkozó résztvevői előadásokon, közös programokon és szentmisén vesznek részt, vasárnap pedig közösen tesznek tanúságot a béke mellett. A mozgalom fiataljai saját közösségeikben egész évben segítik a szegényeket, az időseket, a menekülteket és más rászorulókat. Közös imádságra hívja a híveket a Veszprémi Főegyházmegye, 9-eddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulójára. A 9 napos lelki készület során arra kérik Magdi közbenjárását, hogy példája erősítse a híveket a mindennapi hűségben, a tiszta szeretetben és Krisztus követésében. A 9-ed első napján a központi fohásza, Urunk Jézus, erősíts meg hitünket. Az elmélkedés arra emlékeztet, hogy Magdi kevéssé hívő környezetből indult, hite azonban a hittanórák, majd az első áldozás és a bérmálás által egyre mélyebbé vált. Amikor pedig szerzetesi vágyai helyett a gyári munka lett az útja, hittel fogadta el új hivatását, és munkatársai között vált Krisztus tanúság tevőjévé. A Veszprémi Főegyházmegye honlapján a 9-ed imádságai és elmélkedései olvashatók, az első rész pedig Takács István helynökatya felolvasásában meg is hallgatható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: A Café Francesco Podcast 91. adásában Róna Széki János atya előadását hallhatják Isten mindig megbocsát címmel.
2: Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, ma este is itt a Café Francescóba. Engem Róna Széki János atyának hívnak, és ezt a mai előadást most én fogom tartani. És akkor bele is vágnánk ebbe a mai előadásba, aminek azt a címet adtam, hogy Isten mindig megbocsát-e, kérdőjeles mondatban, és ez sokszor egy olyan alaptapasztalat, ami sok hívőben, sok embert foglalkoztat, hogy amikor elkezd a lelki életünk fejlődni, vagy az embernek az életébe beköszöntenek esetleg bűnök, elesések, negatív dolgok, akkor a vallásosságunknak az egyik legmeghatározóbb sarokpontja az, hogy mit gondolunk a megbocsátásról és az Istennek az irgalmáról. Ugyanis, hogyha rossz a képünk az Istenről, és a megbocsátásról nem jól gondolkodunk, hanem torz módon értelmezzük a megbocsátást vagy az irgalmat, akkor az egész vallásosságunk egy torz irányba tud elmenni, és vagy nagyon negatívan, vagy nagyon könnyen értelmezzük, és akkor egy nagyon laza vallásosság irányába megyünk, vagy pedig nagyon radikálisan értelmezzük, túlságosan mereven, és akkor egy olyan vallásosságba esünk, ahol igazából nem érezzük a helyünkön magunkat, hanem egy teherként éljük meg a vallást, és ez meg tudja bénítani a vallásosságunkat. És éppen ezért választottuk mi is jelmondatunkul itt a kávézóban az, hogy Isten sosem fárad bele a megbocsátásba, itt találjátok Ferenc pápának a logója mellett, ami most a felújítás kapcsán ugye leszettek és felraktak, tehát ez ugyanaz a felirat, de most egy új változatban, tehát 2 évig volt az eddig, és most már ez egy új változat. És nagyon fontos, hogy a megbocsátásban azért gondoltuk, hogy ez legyen a kulcs mondat, és ez legyen benne a kávézóban, mert Ferenc pápa ezt a Papp László sportarénában mondta el a fiataloknak, és ez az üzenet Ferenc pápának, ez a mondata, ez nagyon szépen összefoglalja a helyes vallásosságnak az alapvető belső lényegét. Mert hogyha ezt az egy fogalmat tudom, hogy az Isten mindig megbocsát, hogyha az Istenre úgy tudod tekinteni, mint egy megbocsátó Istenre, akkor az egész vallásosságom a helyére kerül. És nyilván ezt is helyesen kell értelmezni, erről fogunk beszélni ebből az előadásba, de számunkra ez nem csak egy marketing fogás, vagy nem csak egy jól hangzó mondat, hanem én a meggyőződésem, hogy a vallásosságunk az mindig az Isten képünknél kezdődik, hogy hogyan tekintünk az Istenre, milyen kép él bennünk az Istenről, és az mennyire tudjuk megtisztítani mindazoktól a járulékoktól, amit akár az egyházban tapasztalt negatívumok, akár a család hozott negatívumok rá pakoltak a vallásosságunkra és az Isten képünkre, de hogyha meg tudok odáig érkezni, az életemben, a vallásosságomban is van egy fejlődési folyamat, amikor meg tudok oda érkezni, hogy az Istent egy megbocsátó Istennek tudom látni. És ez nagyon fontos, és mindenki, aki itt van, mindenki, aki esetleg nézi online ezt az előadást, mindenkinek fel kell tenni ezt a kérdést, hogy nekem milyen alapvetően az Istenről az elképzelésem. Tényleg megbocsátó Istent látok-e, a megbocsátásnak az Istene van az Isten fogalmamba, vagy a megbocsátás, vagy az egész gyónás, vagy az egész irgalom téma, az távol van tőlem. Esetleg, hogyha távol van, ha félek a gyónástól, távol van ez az egész téma, vagy az Istenben nem igazán, őszintén nem az irgalom, vagy a megbocsátás szóljon először, amikor rágondolok, akkor kicsit mélyre kell mennem az Isten képembe, hogy akkor mi van helyette. És akkor meg kell nézni, hogy mi az, ami bennem él az Istenről, és rá kell nézni, hogy ez jó-e, mi az, amit finomítani, alakítani, formálni kell. Ez tehát a üzenet, ami mindig itt ki van rakva a kávézóban, és Isten sosem fárad bele a megbocsátásba, és nézzük, hogy ez picit mit jelent. Nem lesz olyan nagyon hosszú ez a mai előadás, de viszont utána megnyitjuk majd a lehetőséget, hogy lehet kérdezni, és akkor tudunk még ebben a témában tovább beszélgetni. Alapvetően három kulcsfogalmat szeretnék idehozni a mai előadás során. Lényegében az első az, hogy az irgalmasság az sokkal több, mint sokszor ennek a szónak a tartalma mögött, amit gondolunk. Sokszor az Istenről sok mindent szoktunk megállapítani. Szoktuk mondani, hogy az Isten mindenható, az Isten teremtő, gondviselő, sok mindent meg tudunk fogalmazni, de az irgalmasságot is sokszor a sok felsorolás közé szoktuk az egyik felsorolás közé tenni, és azt mondjuk, hogy az Isten irgalmas is. De Walter Kasper, aki a Ferenc pápának volt amúgy teológiai tanácsadója, ő írt egy könyvet, aminek ez a címe, hogy irgalmasság, és nagyon sokat elmélkedik arról, hogy az Istenre vonatkoztatva az irgalmasság tulajdonképpen mit jelent, és ő fogalmazza meg azt, hogy az irgalmasság a sokkal többet jelent, mint az Istennek egy tulajdonságát a sok közül. Az irgalmasság az tulajdonképpen valahogy összefoglalja és teljesen kifejezi az Istennek a belső lényegét. Ezzel az egy szóval, hogy irgalom, hogy irgalmasság az Istennek az egész belső magatartás formáját, az egész belső mienségét ki tudjuk fejezni, mert minden benne van ebben az egy szóban, hogy irgalmasság, irgalom. És ez nagyon fontos, mert az Istennek, hogyha ez egy nagyon lényegi tulajdonsága, és az irgalmasság az, ami kifejezi az Istennek a belső lényegét, akkor nekünk is sokkal jobban magunkévá kell tenni, hiszen az Istennek a képmására vagyunk alkotva, és hogyha ki szeretnénk bontakoztatni ezt a bennünk lévő Istenképet, akkor nekünk is egyre irgalmasabbá kell válni, mert hogyha az Istenhez hasonlókák akarunk lenni, és az Isten az irgalomban mutatkozik meg, vagy az irgalom fejezi ki legjobban az ő mienségét, akkor a mi életünk is valahogy a részével kell válni annak, hogy irgalmasok vagyunk, illetve az irgalom mentén rendezzük be az életünket. És kicsit erről szeretnék beszélni, hogy ez mit jelent, hogy az Isten az irgalmasság. Ugye szoktunk itt a misericordia szót kifejezni, ezt több előadásban megfogalmaztam, hogy ugye a misericordia azt jelenti latinul, hogy szívvel rendelkezni a szegények felé. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy megdobban a szív, megdobbanó szív a szegények felé, ez fejezi ki. És ebben a szóban, ha az Istenre vonatkoztatjuk, az azt jelenti, hogy az Istennek egy folyamatos állapota az, hogy megdobban az Istennek a szíve az ember felé. És folyamatosan az Isten úgy, mint egy jó anya, mint egy jó apa, aki szereti a gyermekét, akkor is, hogyha bűnös, akkor is, hogyha eltávolodik tőle, akkor is, hogyha tékozló fióként elmegy idegen országba, de nagyon fontos, hogy az Isten alapvetően nem azért szeret minket, nem azért van szeretete felénk, mert mindig ott vagyunk az atyai házban, és ott vagyunk a közelébe, hanem csupán azért, mert teremtmények vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, hozzá tartozunk, az ő teremtményei vagyunk, az ő atyánk és mi meg a gyermekei vagyunk a kerességben még egy bensőségesebb módon. Ez kifejezi azt, hogy az Istennek a szeretete nem tud megszűnni értünk. Az irgalmasság azt fejezi ki, hogy az Isten szeretete nem tud megszűnni értünk. Az Istennek a szíve folyamatosan dobog az ember felé. Az Istennek a szíve megdobban az ember felé, akkor is, hogyha jól él, akkor is, hogyha erényesen rendezi be az életét, de akkor is, amikor elmegy, elkóricál, elrontja az életét, hibázik, bűnöket követel. Az Istennek a szíve folyamatosan dobog az ember felé. Az irgalmasság, igen, ezt már mondtam, hogy nem egy a tulajdonság a sok közül, hanem a lényegét fejezi ki az Istennek, és ez a Istennek a sokszor azt gondoljuk, hogy az irgalom az valahogy azt jelenti, hogy az Isten, mivel aranyos, kedves, jóságos, ezért megkönnyörül az emberen, és lehajol hozzá, és megbocsátja neki a bűnöket. Egy picit úgy szoktuk ezt rossz fajta Istenképpen képpel definiálni, mint amikor valaki egy király, egy uralkodó amnestiát gyakorol a börtönben lévőkhöz, vagy a elítéltekhez. Tehát egy ilyen uralkodóhoz szoktuk sokszor ezt hasonlítani, de tulajdonképpen itt nem erről van szó, mert az Isten és az embernek a kapcsolata az nem egy ilyen uralkodó beosztott, vagy egy ilyen főnök beosztott viszonyról van szó, és nem egy király és alatt való viszony, ahol a jóságos király amnestiát gyakorol az ember felé, hanem az Isten tényleg úgy tekint az emberre, mint a legbensőségesebb atyai és gyermeki viszonyra, amiben nem alárendeltség, hanem egy kölcsönös szeretet viszony van, egy partneri együttműködés, egy párbeszéd, és amelyben nem egy amnestiát gyakorló kedvesség az irgalomnak a megmutatkozása, hanem valami olyan, ami az Istennek a belső, a szívének a megdobonásába jön. Ez kell, az irgalom ezt jelenti. Nem amnestiát, nem egy jó fejséget, amikor az Isten irgalmat gyakorol, hanem az Istennek az alapvető maga tartását az ember felé. Az Isten nem tud másképpen fordulni az emberhez, csak irgalommal. Mert egyszerűen annyira szereti, annyira fontos neki, annyira lényeges, hogy ezért az emberért mindent képes megtenni, és legszívesebben mindent odaadna, és mindjárt látjuk, hogy Jézusban mindent oda is adott nekünk. Hogyha picit az Ószövetséget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Izrael és Istennek a története az nagyon szépen lemintázza az ember és az Istennek a történetét, amióta világ folyamatosan ez a fajta dinamika működik az Isten és az ember kapcsolatába. Ugyanis az Ószövetségben azt látjuk, hogy van az Isten, aki szerető, aki hűséges, aki próbálja megmenteni az ő népét, és van az ő népe, amely újra és újra elfordul az Istentől, és újra megbántja, és újra visszaesik a bűnébe. És az Isten sosem adja föl, mindig megbocsát, mindig újra lehetőséget ad, a 10 parancsolatot, szövetséget köt, mindent megpróbál, hogy visszavezesse az embert, de az emberek újra és újra megszegik a hűséget, báványimádásba mennek, elfordulnak az Istentől, és ez a folyamatos dinamika van az Ószövetségben, hogy az Isten a hűséges, az Isten az, aki utána megy az embernek, az ember az pedig, aki újra és újra meg kell tapasztalnia, hogy mennyire gyenge és mennyire rászorul az Istennek az irgalma szeretetére. És azért nagyon fontos ez, mert az Ószövetségben nem sikerül visszaállítani azt a harmóniát, ami volt Isten és az ember kapcsolatában, és az Isten úgy fejezi ki legjobban a szeretetét és az irgalmát az ember felé, hogy elküldi Jézust.

0: és kedvességben is. Ezért méltó és igazságos, hogy legalább ezen az egy napon, de persze életünk minden napján is megálljunk édesanyánk előtt, vagy ha már hazahívta őt mennyei atyánk, akkor az ő emléke előtt, és kezünkben virágcsokorral, ajkunkkal, imával köszönetet mondjunk neki. Ezt tesszük mi is, ha csak a történeteinken keresztül is. Egy ilyen láthatatlan virágcsokrot nyújtunk át most minden édesanyának.
1: Az öreg hölgy először csak egyetlen margaréta tövet ültetett a kerítés mellé, a kertkapu közelébe, hogy megtudja, megmarad-e a szép virág a komisz agyagos talajban. Amikor a növényke kivirágzott, boldogan ültetett további töveket az első mellé. Hamarosan minden járókelőt megállásra késztetett a gyönyörű margaréták látványa. Az öreg hölgy naponta látogatta kedves virágait. Olykor beszélgetett is velük, becézte, ujjaival gyöngéden cirógatta a hófehér szirmokat. Egy reggel, miközben a virágokat nézegette, észrevette, hogy egy közülük magasabb szárat és nagyobb fejet növesztett, mint a többi. Sőt, hatalmas, sűrű leveleivel teljesen eltakarta virágtársai elől a napot. Ennyi, te hiú, dorgálta meg. Egyáltalában nem vagy tekintettel a többiekre, csak magadra gondolsz, hogy neked jusson a legtöbb fény. Nem is vagy te már igazi margaréta, hanem inkább egy hiú gréta. Akkor váratlanul egy kisfiút pillantott meg a kertkapu közelében. A fiúcska vágyakozva bámult befelé a kerítésen. Szemeit fogva tartották az enyhe szélben hófehér lepkerajként hullámzó margaréták. Szereted a virágokat? Kérdezte az öreg hölgy.
0: Nagyon. Nekünk is vannak virágaink, de azok nem ilyen szépek, és ma anyák napja van.
1: Akkor az öreg hölgy elővette köténye zsebéből a metszőollót, és sorban kezdte levágni a margarétákat. Még soha sem tett ilyet, a saját vázájába soha nem vitt be kedves virágaiból. A pompás csokrot azután a kisfiú kezébe nyomta, azzal, hogy minden anyák napján szívesen látja és vihet a virágokból. A fiúcska köszönte, és már szaladt is haza. A földben egyetlen virág maradt csak érintetlenül. Hiú Gréta, aki már nem volt igazi margaréta, csak egy nagyra nőtt kerti növény. Egészen elszomorodott, irigyelte társait, akiket az öreg hölgy méltónak talált arra, hogy egy csokorba kösse őket, és megajándékozzon velük egy kisfiút. A virágok pedig útra kelhettek, és talán egy érdekesebb új világot ismerhettek meg a kisfiú jóvoltából. A következő tavasszal újra kivirágzott az összes növény. Kinyíltak a margaréták is, közöttük a hiú Gréta is kibontotta a szirmait. De okulva a történtekből, most nem nyújtózkodott magasabbra társainál. Szépen beleolvadt a margaréták hófehéren hullámzó tömegébe, remélve, hogy anyák napja közelettével újra eljön a kisfiú, és akkor magával viszi őt is.
0: Kétségtelen, egy-egy virágnak nem lehet nagyobb dicsősége, mint az, hogy anyák napján egy szerető édesanyja kezébe adják. Biztos vagyok abban, hogy az édesanyáknak nem drága ajándékokra van szükségük, nem azt kívánják, hogy felvásároljunk egy egész virágboltot, hanem arra, hogy érezze gyermeke szeretetét, érezze, tudja, gyermeke mellette áll. Ezért most egy olyan vallomást hallgassunk meg, amely biztosan megdobogtatja az édesanyák, de gyermekeik szívét is. A szemek már fáradtak, de a szeretet épp úgy sugárzik belőlük, mint régen, amikor még nagyon szépek voltak és csillogtak. A kéz, amelyet megcsókolni nem csak a szív parancsa volt, s amely lágyan, biztatóan simogatott sok éven át, ma ezer ránctól barázdált, eres, az ujjak is megcsontosodtak. Velük integet, amikor

0: akkor eljövök tőle. Kilométereken át hallom Elcérna vékonyult hangját.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: Hányszor, milyen sokszor hallhattam megszámolhatatlan éveken át ezt az intelmet. Először talán akkor, amikor a plébános úrhoz mentünk, hogy beiratkozzam a római katolikus elemi népiskola első osztályába. Hátamon kopott vulkánfíber táska, benne szédeleg a palatávla és a palavessző. És benne a jóféle uzsonna, talán vajas kenyér, talán frissen sütött töpörtyű, egy-egy szem alma, aszalt szilvacsomag. Hallom az elmaradhatatlan intelmet induláskor.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: Újabb évek jönnek, hozza a postás a behívó parancsot. Barnára pácolt katona ládában a szükséges holmik. A ládában már kisebb a rend, mint annak idején a vulkánfíberben. Alig, ha csoda, magam csomagoltam. Csak az elbocsátó szavak a régiek, az ismertek.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: Levél jön, később telefon.
1: Gyere haza, kisfiam! Aranysárga húslevest készítek, rándott csirkecumbot, friss uborka salátával, és lesz, persze, hogy lesz, aranygaruska is.
0: Megyek, s mikor eljövök, a két kezem is kevés, hogy a maradékot elhozzam. A kapunál hangzanak el az óvó szavak.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: Viszem haza a srácokat, később az unokákat. Harsány az öröm, nézem, mind dédelgetik őket, mind örülnek nekik az öregek. Én csendesen járok kelek az udvaron, melynek diófája születésemtől kísér, s melynek felső ágairól olyan szépen ide látszik a mecsek. A szavakat, ha felfelé kapaszkodtam, már az indulásnál hallottam az aggódó szavakat.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: Már mennünk kell. A dédunokák csatakosak a játéktól, láthatóan fáradtak. Lehet, hogy rájuk ömlő szeretettől. Mosoly ölel bennünket, és ragyogó szempárok, és a szavak újra felhangzanak.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: A szemek már fáradtak, de a szeretet épp úgy sugárzik belőlük, mint régen. A kezek ma is integetnek nekem, és én még hosszú kilométereken át hallom a vágyott szavakat.
1: Vigyázz magadra, kisfiam!
0: Mit is válaszolhatnék? Vigyázz magadra, édesanyám! Az anya és gyermekek között mindig összhang van, még kamaszkorban is, amikor pedig kívülről másként látszik. Ez az összhang azt is jelenti, hogy nem csak az anya vágyódik gyermeke után, hanem a gyermek is vágyódik édesanyja után. Láttam egy kedves kis rajzot, amelyben egy kisfiú odaállt édesanyja elé, és azt mondta: Anyu, kérek egy puszit, mert már az előzőt elhasználtam. Bizony mindannyian így vagyunk vele. Szükségünk van újra és újra a megerősítésre, hogy lelkünk egyensúlyba maradjon, hogy élhessük igazi emberi életünket.
1: Egy pedagógus beszélt el a történetet. Az első osztályban írás-olvasást tanultunk éppen, amikor észrevettem, hogy az egyik kisfiú keservesen sírdogál. Azt gondoltam, a szokásos kezdeti nehézségek miatt búslakodik. Aztán láttam, hogy két tenyerét a szemére szorítja, majd nyitott szemmel bámul a semmibe, és még keservesebbé válik zokogása. Megéreztem, komolyabb bajjal küszködik a gyerek. Oda mentem hozzá, és megkérdeztem: Mi bajod van? Miért sírsz? Eleinte nem válaszolt, csak nézett a semmibe, aztán hangosan kitört belőle.
0: Elfelejtettem anyukám arcát!
1: Döbbenetes csend lett az osztályban. Én magam is megrendülve, és tanácstalanul álltam a kisfiú mellett. Nem tudtam hirtelen, mit évő legyek. Ismertem a gyerek családját. Tudtam, napok múlnak el annélkül, hogy a kisfiú az anyjával találkozna, s azt is tudtam, lélektanilag igen súlyos következményei lehetnek, ha egy gyermek számára valóban eltűnik az anya tekintete. Hirtelen csak ennyi jutott eszembe vigasztalásként. Ne sírjál, megtaláljuk anyukád arcát. Az osztályban néhányan kuncogni kezdtek. Szerencsére ez volt az utolsó óra, hazaküldhettem a tanulókat. Gyerekek, a társunkat sosem nevetjük ki. Jusson eszetekbe, milyen nagy öröm, ha minden nap láthatjátok édesanyátokat és édesapátokat. Ma kétszeres szeretettel köszöntsétek őket. Kézen fogtam a kisfiút, és hazavittem, hogy együtt megtaláljuk édesanyja arcát.
2: Turodzi Katalin, a legszebb szó. Születünk, s meghalunk, ez az élet sora. Ám a világunk legszebb szava mindig ez lesz, édesanya. Örökké így volt, nem lesz másként soha. Életünk legszebb szava az, hogy édesanya. Ő az egyetlen, ki mindig vár haza. Soha sem haragszik. Ő az édesanya. Időnként megdorgál, ám szeretni nem szűnik soha. Még csak él, mindig reszket érted. Ő az édesanya. Akármilyen jól, vagy rosszul megy életed sora, hozzá mindig oda bújhatsz. Ő az édesanya. Hívhatod bárhogy, anyu vagy anya, mégis így a legszebb, édesanya. Van úgy, hogy az élet hozzá is mostoha, akkor te öleld át, mert neked ő az édesanya. Ha majd megöregszik, tudd, hogy úgy vár haza, mintán soha senki, mert ő édesanya. Köszönd meg, hogy élhetsz, s ne bánts meg őt soha. Csókold, szeresd mindig, mert ő édesanya. Míg ember él a földön, ne halljon ki szava, mert a világon a legszebb szó mindig ez lesz, édesanya.
3: Minden évben, tavasz végén kivirágzik az orbona, május első hétvégén illata súgja, édesanya.

0: érzed. Nincs rá szó, nincs fogalom, anyukám, szeretlek nagyon.
1: Kedves hallgatóink, Túróczi Katalin a Legszebb szó című versét Fövenyes Petra előadásában és az Anyák napjára című éneket hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallják. Mivel szüksége van egymásra anyának és gyermekének, ezért akkor is, amikor kívülről másképp látszik, közöttük mindig megvan az az elválaszthatatlan kapocs, amely akkor is összeköti őket, amikor ellenkező véleményen vannak. Az ember legtöbbször csak akkor ébred rá, hogy milyen fontos is volt a másik számára, amikor az már élete végét járja, vagy éppen már el is távozott. Milyen kár, hogy életünk folyamán nem vizsgáljuk felül időnként kapcsolatainkat, s nem törekszünk arra, hogy rendezzük azokat. Kár, mert amikor már rádöbbenünk ennek hiányára, legtöbbször már késő. Következő történetünk is talán figyelmeztetni akar, hogy mi próbáljuk meg ezt másképpen tenni. Éppen úgy nézel ki, mint a mamád?
2: Nem lehettem több 3 vagy 4 évesnél, amikor először mondta ezt valaki. Soha nem felejtem el, milyen határtalanul büszke voltam. Kihúztam magam. Gyengéd, lágy, kedves, szerető, gyönyörű. Ezek a jelzők illették anyámat. Egy ideig felemelt fejjel, boldogan vállaltam a hasonlóságot, amikor azonban idősebb lettem, kevésbé lelkesedtem ezért. Legalább milliószor hallottam.
1: Éppen úgy nézel ki, mint anyád.
2: Mire 8 éves lettem, már úgy éreztem a mamához való hasonlóságom korlátként áll a között az énem között, akinek látnak, és a között, aki vagyok. Kamaszkoromban, ha valaki megemlítette a hasonlóságot, legszívesebben sikítani kezdtem volna. Nem úgy nézek ki, mint ő, úgy nézek ki, mint én. Amikor elköltöztem otthonról, kapcsolatunkat már viharosnak lehetett nevezni. A következő 30 esztendő alatt különbözőségünknek egyre több jele volt, amit éppen úgy okozhattak generációs problémák, mint mentalitásbeli különbségek. A 60-as években például azon vitatkoztunk, melyik énekes a legjobb. A 70-es években, amikor a nők szerepköre megváltozott, és a hagyományos háziasszonyokból független egyéniségek lettek, akik felelősek a megélhetésükért, a boldogságokért, azért veszekedtünk, mert anyám a legfontosabb feladatomnak azt tartotta, hogy találjak egy férfit, aki gondoskodik rólam. A 80-as években, amikor 3 európai körúton vettem részt, szememre vetette, hogy egy egész kis vagyont szórtam el ahelyett, hogy a pénzemet egy nyugdíj alapba fektettem volna be. A 90-es évek elején pedig azon csatáztunk, hogyan neveljem a fiamat. Ennek a babának időbeosztásra van szüksége, kardoskodott. Ő most éhes, válaszoltam határozottan. Évtizedeken keresztül, ha azt mondta fekete, én azt mondtam fehér. Ha én mondtam, hogy fekete, akkor ő mondta, hogy fehér. Társalgásaink felületes témák körül forogtak. Egyébként úgy viselkedtünk, mint a gyerekek. Szivakodás és versengés, ez volt a jellemző műsor. Hosszú esztendők során soha nem jutott eszembe, meggyőződésem szerint anyámnak sem, hogy közeledik az idő, amikor kénytelenek leszünk félretenni nézeteltéréseinket, bizonyítanunk kell szeretetünket, amely szívünk mélyén mindig létezett. Ez az idő akkor jött el, amikor megállapították, hogy anyámnak előre haladott stádiumban lévő rákja van. Ekkor minden megváltozott. Nem volt több civakodás, és idő sem volt, megszűntek az úgynevezett fontos dolgok. Az utolsó 5 hónapot a kórházi ágya mellett töltöttem, és figyeltem, ahogy egyre gyöngébb és betegebb lesz. Hihetetlen megpróbáltatásokon ment keresztül. Kemoterápia, dialízis, szurkálás, vérzés, duzzadások, gyógyszerek. Anyám mégis megőrizte büszkeségét és méltóságát, ezt a két nagyon fontos tulajdonságát, amelyeket nem vettem észre a sorlódások esztendei alatt. Miközben az ágya mellett ültem, szavak nélkül is békét kötöttünk. Felfedeztem annak az asszonynak a szépségét, gyengétségét, kedvességét, akire akkor is hasonlítottam, amikor harcoltam a hasonlóság ellen. Mami, itt vagyok, mondtam neki, amikor dél körül megérkeztem a halála előtti napon. A fájdalomcsillapító gyógyszerek fátyolt borítottak érzékszerveire, de biztosan tudta, hogy ott vagyok. Még picit bólintott is. Utána már nem jelzett semmit. Egész éjszaka az ágya mellett maradtam. Ziháló lélegzetvételétől, az oxigén szűrő monoton szörcsögésétől és a különböző készülékek szórványos pityegésétől eltekintve a szoba csendes volt. A szék támlájának dőlve ültem, rövid percekre elszúnyókáltam, majd felriadtam. Hajnali 5 óra volt. Ébren akartam maradni, mégis megint elaludtam. Valentin napon 5:40-kor, kevéssel napfelkelte előtt felébredtem. A gépek még mindig pityegtek, az oxigén szörcsögött, de anyám felől teljes volt a csend. Csendesen, mialatt aludtam, elment. Remélem, utolsó perceiben nem voltak fájdalmai. Biztos vagyok benne, tudta, hogy iránta való érzelmeim teljes mértékben megváltoztak. 4 év telt el, de még mindig nagyon hiányzik. Álmaimban néha meglátogat, és én mindig közelemben érzem őt. Ez mérhetetlenül megnyugtató. Rájöttem azonban, hogy nem kell várnom az álomra, ha látni akarom őt. Egyszerűen bele kell néznem a tükörbe. Lehet, hogy a visszatükröződő kép az enyém. De mögötte ott van az édesanyám arca. Amikor ezt látom, egy kicsit kihúzom magam.
1: Igen, büszkék lehetünk édesanyánkra, akkor is, amikor az ő iskolázottsága nem éri el a miénket, amikor szeretnénk lerázni anyai gondoskodását magunkról, mert túlságosan is ránk telepedőnek érezzük az ő irányítani akarását, mégis büszkék lehetünk rá, mert tudnunk kell, hogy nélküle nem azok lennénk, amik vagyunk. Ha ő nem lett volna, vagy nem olyan lett volna, mint amilyen volt, mi mások lennénk, és nem érhettük volna el azt, amit elértünk. De leginkább azért lehetünk büszkék rá, mert ő mindig együtt tud érezni velünk. Mindig tudja, mikor, mire van szükség. Az ő anyai szíve még akkor is érzékeny marad, ha más gyermekéről van szó.
2: A telefon csengésre riadtam fel. Hirtelen rápillantottam az órám világító számlapjára. Éjfél. Megrémültem. A szívem zakatolt. Mama! Alig hallottam a suttogást a telefonban. Azonnal a lányomra gondoltam. Amikor a síróhang érthetőbbé vált, megszorítottam a férjem kezét. Mama, tudom, hogy késő van, de ne szólj semmit. Engedd, hogy én beszéljek. És mielőtt megkérdeznéd, igen, ittam. Néhány kilométerrel odébb csak nem lehajtottam az útról, és mély lélegzetet vettem. Elengedtem a férjem kezét. Valami nincs rendben. És annyira megijedtem, Arra tudtam csak gondolni, mennyire bánkódnál, ha egy rendőr jelenne meg nálad, és azt mondaná, hogy meghaltam. Én haza akarok menni. Tudom, nagyon rosszul tettem, hogy elszöktem. Tudom, hogy belebetegedtél az aggodalomba. Napok óta telefonálnom kellett volna neked, de féltem. Féltem. Belezokogott a telefonba. Ismét a lányom arcát láttam magam előtt. Azt hiszem. Nem, kérlek, hadd fejezem be. Kérlek. Megpróbáltam közbeszólni, de ő folytatta. Mama, állapotos vagyok. Tudom, nem lett volna szabad innom. Különösen most nem. De hát úgy félek. Mama, annyira félek. A hang elhallgatott. Az ajkamba haraptam, és éreztem, a szemem megtelik könnyel. Férjem szinte hangtalanul kérdezte.
1: Ki az?
2: Nem válaszoltam. Mire felugrott, kiment a szobából, és pillanatokkal később a fülére szorított hordozható telefonnal jött vissza. Valószínűleg a telefonáló meghallhatta a kattanást, mert megkérdezte. Ott vagy még? Kérlek, ne tedd le. Szükségem van rád. Olyan magányos vagyok. Miközben a telefont szorongattam, segítséget várva ránéztem a férjemre. Itt vagyok, nem teszem le, mondtam. Meg kellett volna mondanom neked, mama. Tudom, hogy meg kellett volna mondanom. De hát, amikor beszélgettünk, te folyton csak azt hajtogatod, hogy mit kell csinálnom. Minden förmedményt elolvasol arról, hogyan kell beszélni a szexről, és csak beszélsz és beszélsz. Nem figyelsz rám. Soha nem hagyod, hogy elmondjam, mit érzek. Mintha az én véleményem, az én érzelmeim nem is lennének fontosak. Azért, mert az anyám vagy, azt hiszed, ismered az összes választ. Néha azonban nem válaszokra van szükségem. Csupán azt szeretném, ha figyelnél rám. Nagyot nyeltem. Miközben ránéztem az éjjeli szekrényemet beborító, hogyan beszéljünk a gyerekeinkkel írományokra. Figyelek rád, suttogtam. Tudod, amikor már újra irányítani tudtam a kocsit, a kisbabára gondoltam, és arra, hogy mi lesz velünk. Akkor hirtelen megláttam ezt a telefonfülkét, s mintha már is hallottam volna a hangodat, hogy nem szabadna inni és autót vezetni. Taxit hívtam, haza akarok menni. Ez nagyszerű, drágám, mondtam megkönnyebbülten. A férjem közelebb jött, leült mellém, megfogta a kezemet. Kiszorítása azt jelentette, hogy helyesli, amit mondok és teszek. Azt hiszem, már tudnék vezetni. Nem! Vágtam rá. Kérlek, várd meg a taxit. Ne tedd le a kagylót addig, amíg a taxi oda nem ér. Haza akarok menni, mama. Tudom, de tedd meg ezt anyád kedvéért. Kérlek, várd meg a taxit. Csak akkor könnyebbültem meg, amikor hallottam, hogy a háttérben valaki a taxit emlegeti. Hazamegyek, mama. Kattanás. A telefon elvívott. Felkeltem az ágyból, és bementem 16 esztendős lányom szobájába. Sűrű sötét csend vett körül. A férjem utánam jött. Átölelt, állát a fejemhez szorította. Letörölte a könnyeimet. Meg kell tanulnunk, hogy figyeljünk rá, mondtam.
1: Minden rendben.
2: Fordított maga felé. Átölelt, én pedig a vállába fúrtam a fejem. Perceken át álltunk így, aztán hátraléptem és lenéztem az ágyra.
1: Mit gondolsz, meg fogja valaha tudni, hogy rossz számot hívott?
2: Kérdezte a férjem. Ránéztem alvó lányunkra. Talán nem is volt olyan rossz a szám. Mama, papa, mit csináltok? Szólt egy hang a takaró alól. Oda mentem a lányomhoz, aki álmosan bámult a sötétbe.
1: Gyakorlunk.
2: Válaszoltuk egyszerre. Mit gyakoroltok? Motyogta. Közben visszafeküdt. A szeme becsukódott, már aludt is tovább. Hogy odafigyeljünk rád, suttogtam, és megsimogattam az arcát.
3: Dzsida Jenő, édesanyám keze. A legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Rettentő semmi mélyén álltam, közelgő létem hajnalán. A te két kezed volt a mentőm, és a fényes földre helyezett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ez a kéz ágya, szenteli meg a napnak két-két italát. Ez a kéz vállalt életére, gyilkos robotban rabigát. Ezt tette értünk nappalokká a nyugodalmi perceket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld? Hányszor csordult bánat könnye, amit szememről letöröld? Hányszor ölelt szent keverre, mely csupa szeretet? Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Felmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha, el is tévedt az igazi út. Ujjaid rögtön megmutatták. Látod, a vétek szörnyű rút. Ne hidd, anyám, ne hidd, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ó, hogy így drága szent kezeddel, soká vezess még adjaig. Ha csókot merek adni rája, tudjam, hogy lelkem tiszta még. Tudtam, hogy egymás szebb hazában a szent jövendő nem veszett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet.

0: Gyüda Jenő Édesanyám keze című versét Szabó Dorka előadásában, és Vajda Peti az Én anyám című dalát hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Amint a virágnak vízre, esőre és napsütésre van szüksége ahhoz, hogy kinyíljon, felnőjön és csodálatos legyen, így van ez az emberrel is. Szüksége van könnyekre és mosolyokra, a simogató kezekre, a tekintet ragyogására, vagyis szükség van édesanyára. Hisszük, hogy amíg ember él a földön, addig mindig megünneplik az anyák napját, addig mindig tudni fogja az ember, hogy anya csak egy van, akit nem felejthetünk el viszont szeretni, viszont simogatni, s akiért nem szűnhetünk meg szüntelenül hálát adni mennyei atyánknak. Minden édesanyát, nagymamát és dédmamát éltessen az Isten, és adja meg nekik szeretetük jutalmát, az örök boldogságot. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb, 2 hét múlva, május 16-án este, 18 órakor találkozhatunk itt, a Mária Rádió hullámhosszán. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 5 perckor megismételjük.
0: És természetesen most se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, kéri, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
1: Judit,
0: Mihály atya és Kerek József, akinek ezúton is hálásan köszönjük a technikai dolgokban nyújtott szakszerű és kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Reményik Sándor. Erdélyi költő, író, újságíró, a mai nap költője, mert ő 1890. augusztus 30-án Kolozsváron született, egyébként a Felvidékről, Dobsinából származó szülők gyermekeként. Reményik Sándort 45 után teljesen ki akarták iktatni a magyar irodalomból. És 1990-ig kellett várni, amire elkezdett a neve ismerté válni. Én nem tudom megítélni, hogy mennyire ismerjük, mennyire szeretjük Reményik Sándort, de azt tudom, hogy ő neki két meghatározó szemlélete volt, a kereszténysége és a magyarsága. És ezt a kettőt együtt érthetően, mindenki számára elfogadhatóan, mindenki számára könnyedén, megszerethetően a magyar irodalomban talán ő fejezte ki legjobban. Ezért is foglalkozunk ma elég sokat Reményik Sándorral, aki 1890. augusztus 30-án született. Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson. Reményik Sándor, Veronika kendője. Ha élünk, száll még ránk sok álom. Még járunk napsütéses tájon, ám egy felhő bennünk borong majd. Egy képtől nem lesz maradásunk. Egy arc ránk mered halványan, kendőnk, ha kiterítjük lágyan. Mint Veronika urunk képét, világok véres verejtékét, mi a lelkünkkel letöröltük.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! A gondviselés soha nem hagy cserben, mondta Vianney Szent János, az arszi plébános. Nem csak a templomban szolgált, szívén viselte a legszegényebbek sorsát is. Otthont alapított árva és nélkülöző kislányok számára, hittan tanított nekik, gondoskodott róluk. Sokszor úgy tűnt, hogy elfogy az élelem, nincs pénz a fenntartásra, emberi számítás szerint reménytelen volt a helyzet. Ő mégis rendíthetetlenül hitt benne. A gondviselés soha nem hagy cserben. És valóban, újra meg újra érkezett segítség, mindig akadt valaki, akinek Isten megnyitotta a szívét. Ugyanezt a hitet örökítette ránk a Mária Rádió alapítója, Emanuele Ferrario is. Gyakran mondta, a Mária Rádió nem a pénzből él, hanem a gondviselésből. Ez a gondviselés azonban sokszor az emberek nagylelkűségén keresztül valósul meg. Hiszünk a gondviselésben. Isten pedig sokszor az emberek nyitott szívén keresztül gondoskodik. Lehet, hogy most éppen az ön nadlelkűsége lesz az az eszköz, amely által valaki holnap meghallhatja az evangélium vigasztaló üzenetét. Köszönjük, hogy adományával is támogatja a Mária Rádió szolgálatát, és velünk együtt a gondviselés munkatársa lesz.
3: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

mindjárt az ő teljességéből merítettünk kegyelemről kegyelmet. János evangéliumában a prológusnak a vége felé van. Nem ezt választottam a szentelési igének egyébként, de mégis ez az, ami nagyon sokszor szíven üt, amikor hát karácsonyi időszakban is legalább kétszer olvassuk a misén a János prológust, hanem háromszor, ha úgy jön ki a lépés, ugye? Meg más esetekben is. Elképesztő teológiai mélysége van ennek az egész prológusnak, és ez az ige lehet, hogy azért fogott meg engem, mert én eléggé telhetetlen vagyok. Tehát én mindent akarok tulajdonképpen. És hogy az Isten teljességéből meríthetünk. Ez nekem egy felfoghatatlan dolog, és egy hatalmas ajándék, és egy nagy meghívás is egyben. Hogy hát akkor nem csak lehetőség van, hanem meríts is belőle. És egyre inkább úgy látom, hogy az ige hirdetésünknek nagyon hangsúlyos és fontos része kellene, hogy legyen. Mert papírforma szerint tudjuk ugyan, hogy az Isten szent háromság. De hogy ez mi minden fakad, tehát minden lényeges dolog ebből a tényből fakad. Hogy az Isten az egy szeretett közösség. És hogy ott van nála a teljesség. És hogy ebből tudunk meríteni. Nekem ez a nagyon fontos. Hogy ne pótlékok után rohangáljunk, meg megelégedjünk kevesebbel. Tehát, hogyha az ember az Isten képére lett alkotva, akkor ne kevesebbel elégedjen meg, mint az élő Istennel.

0: Mária Rádió. Hírpercek.
1: Felzárkózó települések gyermekeinek szervezett élményteli napot a Caritas. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja. A lengyelek megújították a szűzanyának 70 éve tett hűséges kölyüket. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője, Szopko Anna. A Hétölestó partján a Dráva valamikori árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendeztem meg 5. alkalommal a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a Katolikus Caritas. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkózó településéről közel 60 gyermek vett részt. A 10 felzárkózó település Bogád-Mincent, Dráva-Iványi, Kis-Szentmárton, Lúzsok, Patapoklosi, Piskó, Somogyapáti, Sorsvertike, Tésenny és Vejti. Olvasható a jelenlét program Kis-Szentmártoni vezetőjének beszámolójában. A 10 próba teljesítése után újra a Hétölestó partján gyűlt össze mindenki. A gyermekekre és kísérőikre közös ebéd várt. Az ebédet a környékbeli felzárkózó települések jelenlétpontjainak mintakerti terményeiből főzték a Caritas munkatársai. Lezárult a Caritas idei táboroztatási programja, közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek töltekezhetett és szerezhetett közösségi élményeket ezen a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte. A Vár a nyár táboroztatási program záró eseményét augusztus 27-én tartották Balatonakaliban, ahol az utolsó turnusban 37 bajdaságból érkezett fiatal vendégeskedett, olvasható a Magyar Kurírban. A Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja közel 100 helyszínen szervezett táborokat a támogatott családok gyermekei számára. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen élő fiatalokat emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták. A programok kulturális és fejlesztő foglalkozásokat, kirándulásokat, valamint lelki alkalmakat is kínáltak. 14. Leó pápa augusztus 26-án a szokásos szerdai audencia keretében köszöntötte a Rómába érkezett lengyeleket és a távolból azokat a lengyel zarándokokat, akik nemzetük jasznagórai fogadalmainak megújítására gyűltek össze a 70 évvel az eredeti történelmi fogadalomtétel után a Częstochowai Pálos Kolostorban, Jasznagóra hegyén, tudósította a Magyar Kurír. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagórai fogadalmát a Częstochowai Miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a kegyhelyen. A szöveg szerzője azonban nem volt köztük, hiszen Wisinski bíboros még mindig börtönben volt, ezért egy üres téket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. 14. Leó pápa kiemelte, hogy a hűségeskü az erkölcsi megújulásra vonatkozó felhívás ma is aktuális.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Telki bánya, FM 100,6.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet a második Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiekhez írt második leveléből. Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek, értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hitáltal megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.

0: Dicséret és tisztelet Krisztusnak, aki örökké él, hogy közben járjon értünk, és mindörökre üdvözíteni tudja azokat, akik általa járulnak Istenhez. Ezért bizakodó lélekkel kérjük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről!
0: Igazság napja, napnyugtakor téged szólítunk az egész emberiség nevében, és kérünk, add, hogy fogyhatatlan fényedet mindnyájan vég nélkül élvezzük.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről!
0: Őrizd a szövetséget, amelyet isteni véreddel szentesítettél, és szenteld meg az egyházat, hogy szeplőtelen maradjon.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről!
0: Emlékezzél, Urunk, híveid közösségéről, és szent templomodról, amelyben köztünk lakozol.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről!
0: A béke és biztonság útján vezesd az utasokat, hogy épségben és örömmel érjenek kitűzött céljukhoz.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről!
0: Vedd magadhoz, Urunk, az elhunytak lelkét, add meg nekik a bocsánatot és az örök dicsőséget.
1: Emlékezzél meg, Urunk, népedről!

0: könyörögjünk. Urunk, erőséges, szent Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és növeld bennünk a vallásos lelkületet. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Legtöbb elmélkedésem az egyházról szól, vagy vele van kapcsolatban. Ezért sokat foglalkoztam az előző elmélkedésekben a papsággal is, mégpedig azért, mert a papok elválaszthatatlanok az egyháztól. Papok nélkül nincs sem igehirdetés, sem új evangelizálás, sem szentségek. Többször kitértem a lelki vezetőkre, a papokra. Például beszéltem már a papi nőtlenségről, hogy megértsük, miért kéri a római egyház a nőtlenséget papjaitól. Beszéltem a papi méltóságról. Mindezt nem a papoknak mondom el, hanem a híveknek, mert nagy részben a papság a hívek elvárásaihoz alkalmazkodik. Más szóval a papságot nagy részben a hívek elvárásai és elképzelései alakítják. Ezen elmélkedésemben inkább azt ajánlom a híveknek, hogy csábítsák el papjaikat, hogy a plébánián lelkipásztori terv készüljön. Napjainkban egy komoly intézmény sem létezhet egységes tervezés nélkül. Ne bízzunk meg a rögtönzésben és a rutinban. Ha a plébánia hatékony akar lenni, szükséges az apostolkodási terv. A következőkben 12. Pius gondolatait veszem. Ő azt mondja, legyen a lelkipásztori tevékenységben a plébános bölcs irányítás alatt észszerű összhangolás. A plébánia Krisztus titokzatos testének alapsájtja, a hívek által kapcsolódnak a püspökhöz, a pápához és rajtuk keresztül Istenhez. Egy ilyen sokréti és összetett feladatra a plébánoson kívül a közösség valamennyi vallásos családja érezze magát meghívottnak a csatlakozáshoz. Nehéz időket élünk, sajnálatos energia és eszközpazarlás lenne bármilyen olyan tevékenység, amely nem a plébánia vagy az egyházmegye egységében, hanem azzal ellentétesen valósulna meg. Használja ki a plébánia benne létező erőket. A zsinat és az előző pápa elég gyakran említi ezeket a lehetőséget. Mi annak idején Paraguayban már 20 évvel ezelőtt nagyon komolyan vettük, hogy minden plébániának legyen pasztorációs terve. Kezdődött adventtal, hogy minél több család imakilencáddal készüljön karácsonyra. És az egész év liturgiája helyet kapott a tervezésben. Benne voltak az arándoklatok, körmönetek. Benne volt a hittan megszervezése, mert ott az iskolában nem volt hivatalosan hittan. Fontos volt a felnőtt képzés, mely a kurzió vagy más mozgalmak és egyletek segítségével történt. Nem hiányzott az anyagi tervezésem, mit és hol kell építeni, milyen eszközöket kell mozgatni. Meg kellett szervezni, hogy például a Mária légiója, mikor látogat meg minden családot, hogy felírják a hittanosokat, az első áldozókat, illetőleg akik ezeken hiányoznak. Helyet kapott a tervezésben a plébánia lapja, amelyet elvittek minden családnak. A lap átadása jó eszköz volt elbeszélgetni. Az úrnapi feltámadási körmenetek előtt meg kellett látogatni a családokat, hogy személyesen is meghívjuk őket. A plébánosnak pár száz munkatársa volt szüksége, hogy a terv ne csak a papíron maradjon. Az egyházmegyéknek is megvolt a maga tárvázata. Például, hogy melyik kesperesi kerületről mikor miátnak kurzióra. És mindezt összefoglalta a Plan National Pastoral, a nemzeti pastorációs terv, melynek kidolgozására gondolom úgy 30-40 ezer munkaórát fordítottak. Egy év alatt elkészült. Ezt megbeszélték a papi és a civil összejöveteleken, javították vagy kiegészítették. Pár évig kipróbálták, míg véglegesítették. Ezen az egész papság és a világiak is dolgoztak sok helyi zsinat és megbeszélés segítségével. Minden egyházmegyétől és plébániától megkövetelték ugyanazt. Ennek a tárnak az elkészítése és kivitelezése számára nélkülözhetetlen feltétel a papok és szerzetesek közötti kölcsönös megértés és mély tisztelet, természetesen az együttműködés is. Megértés és tisztelet, amelynek lelke és alapja a felebaráti szeretet, amely előre látja, hogy a testvérek mit igényelnek az egyháztól. Az Úr szolgáinak közös munkája a legjobb és leghatékonyabb apostolkodási eszköz. Szükséges a megértés, a kölcsönös jó szándék, és tisztelet a papok és szerzetesek iránt épp úgy, mint az öregek és fiatalok között is. Az egyházi előírás, és Szent Pál is kéri, hogy testvéri szeretettel szeretvén a tiszteletadásba megelőzzék egymást. Ez nem csak a paptestvérek egymás iránti viszonyára vonatkozik, hanem ugyanezt kell alkalmazni a világi munkatársakkal szemben is. Ez a szellem legyen beléje oltva minden világi személlyel is, aki az egyletekben és a mozgalmakban dolgozik, hogy ezáltal együtt legyenek az egyház megáldott zászlói alatt. Papok és hívek legyenek egy szív és egy lélek. Ez volt az első keresztények magatartása, és ennek kell lennie a mai hívő magatartásának is. Csak így valósíthatjuk meg Jézus Krisztus gondolatait, és így tudunk hatékonyan dolgozni ebben a világban. Ez ma a legparancsolóbb igények egyike, mint a klérus, mint pedig a laikus apostoli tevékenység területén. A pasztorációs terv elkészítéséhez figyelembe kell venni elsődlegesen a körülöttünk lévő világot, környezetünket, amelyben az emberek élnek, gondolkodnak, ezt tanulmányozni kell. Azt vizsgáljuk, milyen kulcsfogalmak uralják társadalmunk gondolkozását és életét. Miben keresi a mi társadalmunk boldogulását? Ismerni kell a valóság mozgatóit, hogy a rosszat saját gyökereinél lehessen támadni. Újra el kell végezni a rendelkezésre álló erők számbavételét, meg kell állapodni a munkamegosztásba, leszállva minden egyes konkrét problémához. Minden egyes területen felelősség kell tenni meghatározott személyeket. Így tovább haladhatunk az egyet célkitűzés fokozatos megvalósítása felé. A későbbiekben aztán szakaszról szakaszra rögzíthetjük a sikereket és a kudarcokat, javítjuk és tökéletesítjük a megvalósításban használt eszközöket. Isten kegyelmével lépésről lépésre valósítsuk meg ezeket a terveket. Ha betervezzük a kurziót a plébánián, akkor már nem csak terveink vannak, hanem vannak harcos katonáink is, akik a tervet kivitelezik. A legjobb pasztorációs tervnek kudarcba kell fulladni, ha nincsen lelkes segítő a plébániákon, akik Isten segítségével kitermelik ezen tervek számára a szükséges világi harcosokat. Sok hívő úgy gondolja, hogy csak misére kell menni, és ezáltal már keresztény. Vagy az egyházi adó fizetésével már túlteljesítették kereszténységüket. Ideje, hogy megváltoztassuk a felfogást a plébániával kapcsolatban. A plébánia házi, testvéri, nyílt, élő apostoli közösség. A plébános a hívekkel és a hívekért dolgozik, de a tagok is dolgoznak egymással minden tagért. Ha a hívő keresztény hatékonyan akarja hivatását betölteni, Isten és az egyház emberének kell lennie. De ugyanakkor legyenek a keresztények nem csak Isten és az egyház emberei, hanem koruk emberei is. Ha bekapcsolódnak hívek a lelkipásztori feladatokba, ne féljünk, hogy a hívek ezáltal ókori vagy középkori emberekké válnak. Hisz magától értetődő, hogy az egyház csak akkor teljesíti küldetését a modern világba, ha a hívek, miközben Isten és az egyház emberei, ugyanakkor koruk emberei is, akik a valóság talaján állnak. Mi azt akarjuk, hogy a hívek legyenek olyan emberek, akik két szilárd lábbal a földön állnak, de fejüket mégis mindig az ég felé fordítják. Hogy a plébánia munkatársai koruk emberei legyenek, ismernők kell azt a valóságot, amelyben plébániájuk működik, és álljanak szilárdan ebben a világban. Legyenek a keresztények elsők a munkahelyükön, a sportban, a technikában, a gazdaságban. De ne veszítsék el soha ezen teljesítmények között összeköttetésüket az örökké valóság törvényszerűségével. Nem az a modern plébánia, amely minden divatot kipróbál. Nem is az, amelyik minden zenei áramlatnak helyet ad a templomban. Hisz a szép és lelkes zenével valóban lehet szíveket nyerni, de nagyon ritkán lelkeket. Hanem az a modern plébánia, ahol a modern kor minden vívmánya mellett tiszteletben tartják az örök értékeket. Ez nem azt jelenti, hogy lesüllyedünk ennek a világnak a szintjére, hanem felemeljük a világot Krisztus tanításának eszményéhez. Használni kell az eszközöket, amelyek segítenek, hogy a környezetében megállja a helyét minden keresztény, és hiteles legyen tanúságtétele az emberek előtt. Nem csak a technika specializálódik, hanem az apostolkodás eszközeiben végbe ment fejlődés is. De ne gondoljuk, hogy a modern kor vívmányainak használata már magától javítja a plébánia vallásos színvonalát. Az autó valóban lehet az evangelizáció eszköze. Ha az apostolok lovának nincs is mindig elég lóereje, az apostolok mégis meghódították az egész világot. Jézusról csak egyszer említi az evangélium, hogy járművet, illetőleg szamarat használt. De ez csak akkor vette igénybe, mikor már halála felé közeledett. Szent Pál viszont sokat hajózott, különben nem tudta volna megtenni a nagy távlatokat. A régi profétákat inkább csak a szamárral hozzá kapcsolatba a szentírók, kivéve Jónást, aki kissé szokatlan járművet vett igénybe, hogy eljusson Ninive városába. Mi Paraguayban 50 évvel ezelőtt út és pénzhiány miatt csak lóháton közlekedtünk. Esetleg csónakot vettünk igénybe a Wat Parana hátán. A lónak hátránya az volt, hogy a nagy távolságok miatt csak ritkán jutottunk el a miséző helyekre. De az európai egyházak megszántak bennünket, és segítették munkánkat terepjárókkal, motorkerékpárokkal. Ezek segítségével rendszeres lelkipásztorkodást szervezhettünk. A legtöbb plébániához 15, talán 30 misézőhely tartozott. A járművek segítségével mindenhova eljutottunk rendszeresen, hogy havonként legyen miséje minden településnek. Tehát valóban nagy segítség volt a modern technika. Viszont sok évvel később, mikor kiértékeltük munkánkat, arra az eredményre jutottunk, ha sokat is nyertünk a járművekkel, volt veszteség is. Mikor lóháton mentünk, sok emberrel találkoztunk, mindenkivel szót váltottuk, az emberek között éltünk, egy voltunk közülük. A tettnek több eredménye volt, mint egy egyórás prédikációnak. Ezen eredményen felbuzdulva volt egy atyánk, aki feladott minden technikát, gyalog ment mindenhova. Eredményét nem tudom felmérni, de azt tudom, hogy szentként tisztelték. Élete tanúságtétele miatt. Mikor autónk volt, akkor is felemeltük kezünket barátságos üdvözletre mindazokhoz, akikkel találkoztunk, de közben gáztattuk, hogy gyorsabban elmenjünk mellettük. Annak ellenére, hogy Krisztus evangéliumát nem a kompjúterre, nem is a telefonra vagy CD-lemezekre, hanem az élő szóra biztak, fel lehet használni a hangosítót, a telefont, az internetet, épp úgy, mint a Mária rádiót. De én ismertem egy plébániát, ahol viszont sokkal előbbre vannak a modern technikával. Bevezették még az automata kántort is. Egy gombnyomásra az oltáron megjelenik a felelet, felemeltük az Úrhoz. De nem kell, hogy a fejlődés itt megálljon. Ha kevés a padokban a hívek száma, el lehet helyezni ott is pár lejátszó lemezt. A lemez sokkal szebben tud énekelni, mint a Marika néni. Talán még a persejezés is lehetne modernizálni. Az ajtóra szerelt automata csak akkor engedi ki a híveket a templomból, ha bizonyos összeget lefizettek. Végül már nincs is szükség a hívekre, lehet helyettesíteni őket manapság olcsón kapható készülékekkel. A papot helyettesíteni még egyszerűbb. A papnak felesleges elmenni annyi helyre misézni, hisz elküldheti kazettán vagy lemezen prédikációit és sémáit. Sőt, még tovább takarékoskodhatunk, a házhoz szállíthatjuk a kazettára felvett miseimákat és beszédet. Nem csak, hogy nem szükséges így a híveket a templomba fárasztani, hanem télen így még a templom fűtést is meg lehet takarítani. De ezzel a modernizációval nem fogunk sokat elérni. A hívek nem azokat követik, akik minduntalan lazítanak isteni mesterük igáján.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották.
0: Hírpercek.
3: Szentmisében emlékeztek a Mohácsi csata áldozataira. Európa fiataljai a békéért találkoznak Budapesten. Kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldog avatásának első évfordulójára. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. A Mohácsi csata 500. évfordulóján ünnepi szentmisével és kegyeleti szertartással emlékeztek augusztus 29-én szombaton Mohácson az 500 évvel ezelőtti elesettekre. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, a homiliát Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek mondta. A szertartáson számos magyar és határon túli főpásztor vett részt. Bábel Balázs hangsúlyozta, a tragédiára nem önmarcangolással, hanem emlékezéssel és felelősségvállalással kell tekintenünk. Arra is emlékeztetett, hogy a keresztény ember számára az emlékezés imádság is, az elesettekért országszerte szentmiséket ajánlanak fel. A szentmise végén Berta Tibor tábori püspök vezette a gyászszertartást. A csata tömegsírjából feltárt apró csontmaradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltárhárán helyezték el, ahol márványtábla őrzi az elesettek emlékét. Mintegy 1000 fiatal érkezett Európa 14 országából Budapestre a Fiatalok a Békért mozgalom nemzetközi találkozójára. A mozgalom augusztus 28 és 30-a között tartja az éves találkozóját első alkalommal egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János szombathelyi megyés püspök köszöntötte. A főpásztor arra emlékeztette a fiatalokat, hogy egy megosztott és nyugtalan világban különösen nagy szükség van azokra, akik képesek áthidalni az emberek közötti szakadékokat, és egymásban testvért látnak. Megköszönte mindazt, amit a béke és a testvériség építésért tesznek. A háromnapos találkozó résztvevői előadásokon, közös programokon és szentmisén vesznek részt, vasárnap pedig közösen tesznek tanúságot a béke mellett. A mozgalom fiataljai saját közösségeikben egész évben segítik a szegényeket, az időseket, a menekülteket és más rászorulókat. Közös imádságra hívja a híveket a Veszprémi Főegyházmegye, kilenceddel készülnek Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának első évfordulójára. A 9 napos lelki készület során arra kérik Magdi közbenjárását, hogy példája erősítse a híveket a mindennapi hűségben, a tiszta szeretetben és Krisztus követésében. A 9. első napjának központi fohásza, Urunk Jézus, erősíts meg hitünket. Az elmélkedés arra emlékeztet, hogy Magdi kevéssé hívő környezetből indult, hite azonban a hittanórák, majd az első áldozás és a bérmálás által egyre mélyebbé vált. Amikor pedig szerzetesi vágyai helyett a gyári munka lett az útja, hittel fogadta el új hivatását, és munkatársai között vált Krisztus tanúság tevőjévé. A Veszprémi Főegyházmegye honlapján a 9. imádságai és elmélkedései olvashatók, az első rész pedig Takács István helynökatya felolvasásában meg is hallgatható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, tartsanak továbbra is rádiónkkal, áldott vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szent István ünnepére készülve nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz. Nemzetünkért kiáltunk Istenhez, mert tudjuk, hogy ő segít, ha hozzáfordulunk. Szent István tudta ezt. Végveszélyben volt a népe. Tudta, hogy ha megmaradunk abban az életformában, ahogy ide érkeztünk, akkor elsodor bennünket a világ. Szerette hazáját, szerette nemzetét, meg akarta menteni, és tudta, hogy a kereszténység az egyedül jövője. Milyen szépen megérzi ezt a mi népünk, amikor énekében, népénekében Istvánról énekel. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod. Borulj térdre, s szord elébe minden gondod s bánatod. A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa. Most is Krisztus jelenlégyen jobb jövődnek záloga. Hazánk története tele van a haza szeretetének példáival. Honalapító királyunk István szent és bölcs hazafi. Híre az egekig ér. Utolsó királyunkat is boldoggá avatták. A honerősítő László királyunk is szent és hős. A törökverő Hunyadi János mélyen vallásos hazafi. Kapisztrán Szent János ferencrendi szerzetes, áldott hősünk. A rodostói idegenben sillődő vallásos Rákóczi Ferenc elzokogja emésztő honvágyát, mert ott az idegen kenyér ízét veszti. Vágyai visszatérnek, ahol szebb az álom és szebben dalol a madár. Rákóczi haza szeretetével egy volt a földdarabbal és népének múltjával és jövőjével. Mondom, hazánk története tele van a haza szeretetének példáival és a haza szeretet szentjeivel. A keresztény haza szeretet a legnagyobb erőkifejtés, a legnagyobb munkakészség, a legnagyobb erkölcsösség a hazajavára, mert nem akarok szégyent hozni nemzetemre, népemre, hanem életemmel és munkámmal, kötelesség teljesítésemmel is. Erkölcsös viselkedésemmel becsületet akarok hozni arra a népre, amelyből az Isten szent akarata szerint származom. Azért születtem, hogy itt kezdjem meg vándorutamat az örök atya háza fele. Szent István életáldozata a keresztény országért volt. Szent István tudta, hogy a keresztény nemzetnek van jövője. Fejezzük ki hazaszeretetünket és biztos tudásunkat, hogy a kereszténységnek van jövője és a keresztény országnak van jövője azzal, hogy együtt ünnepelünk és imádkozunk augusztus 20-án Szent István ünnepén Budapesten a Bazilikánál.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit itt a Kárpát-medencében és azon túl is. A ma estén évközi 22. vasárnapon innen a Mária Besenyi Nagyboldogasszony Bazilikából imádkozunk, fohászkodunk magyar hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért és keresztény Európánk jövőjéért. Kérjük a boldogságos Szűz Máriát, Besnyőékes szép csillagát, Bazilikán királynéját, legyen a mi közbenjárónk és hatalmas szószólónk az ő szent fiánál, Jézus Krisztusnál. Könyörögjünk! Istenünk, a te hatalmadból és jóságodból a boldogságos Szűzben, a megváltás fölséges gyümölcsében fölragyogott előttünk az egyház tökéletes képe. Add meg földi zarándok útját járó népednek, hogy tekintetünket őre átszögezve hűségesen kövessük Krisztust, amíg el nem érkezünk a dicsőségre.

0: Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, ami dicsőséges asszonyunkat és az ő szent fiát, Jézus Krisztust.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Boldogságos Szűz Mária, kérünk, vezesd a magyar ifjúságot fiathoz, Jézushoz, hogy őt, mint testvérüket, barátjukat kövessék.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Imádkozzunk hazánk földjeire bőséges esőkért.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönhessük majd a mennybe fölvett szűzanyát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a boldogságos szűz testét és lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsült szent

0: Most pedig folytassuk úgy közös imádságunkat, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket imádkozni. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy,
0: szenteltessék meg a te neved.
1: Jöjjön el a
0: te országod, legyen meg a te akaratod,
1: amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet, hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldás. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős beteg rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak, segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lássunk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja, Besnyői Szűz Mária. Szent István királyunk, a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk. Urunk,
1: Istenünk! Ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves testvérek, a mai estén évközi 22. vasárnapon együtt fohászkodtunk magyar hazánkért, nemzetünkért, nemzetünk lelki megújulásáért és keresztény Európánk jövőjért. Innen a Mária Bestyői Nagyboldogasszony Bazilikából. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket jövő hét végén a Mária Bestyői Bazilika Kisboldogasszony nagybúcsújára, mely szombaton délután kezdődik, az ünnepi Vigília Szent Mise este 7 órakor gyertyás körmenettel, melynek főcelebránsa Puskás Róbert Antal pálos tartományfőnök atya volt, tartományfőnök atya lesz. Éjjel virasztás a templomban, bazilikában, másnap reggeltől gyóntatás, rózsafűzér, énekes Mária köszöntő, majd 10 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise és körmenet, melynek főcelebránsa Majnek Antal, emeritus munkácsi megyés püspök atya lesz. Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepnapján, délelőtt 10:30-kor és este 6 órakor lesznek szentmisék itt a bazilikában. Tehát nagy szeretettel várjuk a testvéreket jövő héten, szombaton és vasárnap, illetve szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepnapján is 10:30 órakor és este 6 órakor lesznek ünnepi szentmisék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen! Amen.

0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunk tárgya ismételten a 19. századi vallásos költészet, folytatjuk a két héttel ezelőtt megkezdett témánkat. Beszélgető társam továbbra is dr. Ajka Jalinka, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, a Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet tanára, a 19. századi magyar irodalom kutatója. Én Horváth Kornélia vagyok, szintén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.
2: Köszönöm az ismételt meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Kedves Alinka, a múltkori adásban áttekintettük a 19. századi magyar líra történetet a vallásos téma szempontjából, és megállapítottuk, hogy a század első felében nem igazán jellemző költőinkre a vallásos költészet, és eljutottunk egészen Vajda Jánosig. Mi a helyzet az új generációval? Van olyan szerzőnk, akinél láthatunk valamiféle változást?
2: A 19. századi magyar irodalomban a szabadságharc után született generáció talán legtehetségesebb költője Revicki Gyula volt. 1855-ben született és 1889-ig élt. Kortársai között vezéregyéniség, a főként Gyulai Pál miatt az akadémikus hivatalos irodalomból kiszorított fiatal generációt valamilyen szinten összekovácsolta a perifériára helyezettségük miatti közös célért való küzdelem, a gyakorta mostoha életkörülmények, érdekközösséget és olykor szoros barátságokat hozott létre. Revicki Gyula költészetének vizsgálata során arra a meglepő tényre figyelhetünk fel, hogy nála vallásos, istenes versek száma látványosan megnövekedik. Revicki katolikus vallású volt, a vallásos témák megjelenése talán ennek is köszönhető, bár feltehetően jóval inkább a nyomorúságos körülményei ihlették ezeket a verseket. Különösen szomorú, hogy amikor sorsa jobbra fordult volna, akkor halt meg tüdőbajban. Revicki költészete a 19. századi elődökhöz épp annyira kötődik, mint újszerű témáival a modernséghez. A vallásos költészet fölélesztése, újra fölfedezése is ilyen új téma, amellyel egyrészt kapcsolódik a vallási hagyományhoz, másrészt a magyar irodalomban ennek a témának a modern irodalomban lesz az újbóli fölfutása, tehát ezzel a modern irodalomhoz is köthető. Szorosan a vallási témához kapcsolódik, mint egy 20 Revicki vers. Csak egy-két címet érintőlegesen felsorolok, például az Isten, Karácsony, imakönyvek, Tedeum, Mi atyánk, Feltámadás, stb. Ezekhez még hozzákapcsolhatjuk azt a további nagyjából 10-et, amelyek az ókorhoz vagy az Ószövetséghez kapcsolódnak, Bábel, Sátán, Salamon királyálma, Eszter legendája, zsidók keresztelkedjetek ki, rossz istenek, énekek éneke, Jehova, Jób síralma, Pán halála, talán ez a legismertebb verse. De lazában a témához kapcsolhatók még további versek is, például a Mea culpa, ennek különböző változatai, vagy a Jólelkek, Halottak napján 1-2, Kenyér, Magdolna, vagy az Új nyolc boldogság és az Új élet című versek. Mindebből tehát azt mondhatjuk, hogy összesen nagyjából 40 versről beszélhetünk.
1: Ez valóban jelentős szám, és erről a valóban meglepően magas számú vallásos versre nem hívta fel eddig a figyelmet a szakirodalom?
2: Igen, mindenre a szakirodalomban csak alig-alig találunk utalást. Valamiért elkerülte a kutatók figyelmét, vagy máshová helyezték a hangsúlyt, ez a témabeli újdonság szinte feltáratlan, reflexiótlan maradt. Pintér Jenő például a hatalmas, máig sok releváns adatot tartalmazó irodalom történetében szentel ennek egy bekezdést, csak egy bekezdést, szerinte Isten akaratába belenyugvó, áhítatos költeményei a magyar vallásos líra számot tevő darabjai. Pintér Jenő Revickiről szóló szövegében több vallásos költeményét idézi, legfőképpen abból a szempontból, hogy elemezze Revicki hitét, vallásos meggyőződését. Kifejti, hogy Revicki világnézete keresztény, a hívő lélek alázatossága és az Istenbe vetett feltétlen bizalom szólal meg műveiben. Nyomorúságában nem zúgolódik, áldást és irgalmat kér mindenkinek. Horváth János fogalmazta meg azt, hogy Revicki az első az irodalmunkban, aki a filozófiát a költészet témájává teszi. Világnézeti rendszerében így jelenik meg a vallásfilozófia, vallástörténet is, sok minden egyébbel keveredve.
1: És hogyan lehetne ezt a meglehetősen nagy számú vallásos tematikájú szöveget összerendezni, rendszerezni szerinted?
2: Ha szorosan a vallási témához kapcsolódó Revicki verseket nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy műfajilag és tartalmilag is nagyon különbözőek. Az ebbe a kategóriába sorolt 21 vers nem osztható be költői korszakok szerint, az egész életművön végigfut a vallásos téma. Az első verset 19 évesen írta, az utolsót halála előtt 2 évvel, de ha a lazábban ide kapcsolódó verseket is bevonjuk a vizsgálódásba, akkor megállapítható, hogy egész életében jelenlévő témája a vallás, a hit, az Istennel való viszony megfogalmazása. Tehát tematikusan talán a legegyszerűbben az az osztályozás adja magát, amely szerint a különböző egyházi ünnepekre írott verseket egy csoportba rendezzük. Ez szerint 3 karácsonyhoz kapcsolódó költemény tartozik ide, a karácsonykor karácsony, ma született a messiás. Ebbe a csoportba sorolható még a feltámadás, a piros pünkösd és a Szent István napján 1-2-3. Hallgassuk meg az első karácsonyi versét.
3: Karácsonykor. Az ugolódás, gúny, harag rég halva már szívemben. Egy szóval sem panaszkodám a kis Jézuska ellen. Nem vádolám balgán azért, hogy engem kifelejtett, hogy nem hozott ajándékot, szemem könnyet nem ejtett. Lelkem nyugodtan, csöndesen átszáll a nagy világon. Imádkozom, hogy Jézusom minden szegényt megáldjon. Ágyamra dőlök, s álmodom egy régi, édes álmot. Boldog ki tűr és megbocsát, s ki szenved, százszor áldott.
1: Köszönjük szépen a hallgatóknak, jelzem, hogy a verset Turi Judit olvasta fel nekünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza, és most ismét Alinkához fordulok, és kérdezem, hogy ezek szerint akkor van még más tematikus egység is, ami szerint csoportosítani lehet a verseket, ugye?
2: Igen, külön csoportba sorolhatók például az imák. Ilyen mindkét Isten című verse, vagy a Te Deum, az imádságom, a Mi Atyánk és az Inri című költemények. Ez a 6 imádság az életmű különböző szakaszaiban íródott, van egészen korai, 1874-es, és van késői, 1887-es is. Ezek közül az imádságom és a Mi Atyánk, ugye ez mindkettő 1877-ben íródott, címében is megjelölt imádságok, amelyeket az imához mérten ámennel zár le. Hallgassuk meg ezt az utóbbi verset.
3: Mi Atyánk, Urunk, Atyánk, az ég lakója, a csillagoknak alkotója, ki fenntartod mindenütt a rendet, dicsőség a te nagy nevednek. Az igazak, jók, akik élnek, minden, ha csak benned remélnek. Te vagy az ő buzgó imájok, ó, jöjjön el a te országod. Erős vagy, jó vagy, bölcs, igaz vagy, belátásod mindent igazgat. Adsz örömet, csapást, kegyelmet, a te akaratod legyen meg. Panasz sosem jön ajakunkra, csak te ne hagyd soha magunkra. S ki élni engedsz, add nekünk meg ma s minden nap a kenyerünket. S ha bűntől, hisz gyöngék vagyunk mi, nem bírunk néha szabadulni, bár a fenyítés téged illet, bocsásd meg a mi vétkeinket. S mivel gyöngék vagyunk a jóra, legyen hát vétkeink adója, hogy a midőn fele barátunk bánt, neki szívből megbocsátunk. 100 fájdalomnak, 100 veszélynek vakon megy itt a test s a lélek. De mi fogjuk kerülni mindet, csak meg ne kísért soha minket. Mi Atyánk, büntes, hogyha kell, de taníts imára, türelemre. S ki örök égi dicsben állsz fenn, ó, ments meg a gonosztól. Ámen.
2: Ugye ez a Mi Atyánk című vers egy nagyon érdekes kísérlet, a Krisztus által tanított legalapvetőbb imádság parafrázisa úgy, hogy minden fontos tanítást megőriz a verszakok utolsó soraiban. A Mi Atyánk a keresztény világ legismertebb imája, Máté evangéliuma szerint Jézus tanította a tanítványoknak a hegyi beszéd részeként. Revicki követi a Mi Atyánk szerkezeti felépítését, tehát megtartja a 7 kérést, amellyel a hívő az imádkozó fordul Istenhez.
1: Csodálatos vers. Érdekesek ezek a különböző típusú költemények. Meglepően sokféle vallásos verset olvashatunk ezek szerint, ugye?
2: Igen, ráadásul még további műfajokat is találunk. Ugye a szorosan a vallási témához sorolható versek közül például a legkorábbiak közé tartozik egy idill, ennek falusi dala címe. Revicki vallásos költeményei között találunk három moralizáló bölcseleti verset is, ezek a Ne sírj, ne sírj, a Ne vádoljátok és a Tartsatok bűnbánatot címűek. Az első a 70-es évek közepén, a másik kettő a 80-as évek fordulóján íródott, ugyanabban a Revicki által oly sokat használt és kedvelt formában, 8 soros, félrímes, jambikus sorok váltakozásával íródtak. A Tartsatok bűnbánatot címűnek két változata is van, mondani valója azonban mindhárom, illetve mind a 4 versnek, ugye a 2 külön változatot veszük, hasonló. A költő többes szám második személyben szólítja meg az embereket, és ad az élethez erkölcsi útmutatást. Ebben a vigasztaló szerepében szólal meg a beszélő, szinte Adi messiás váró karácsonyi sorait idézi, ugye a hatalmas ég új messiás küldj. Ezért hallgassuk meg az ide kapcsolható Ne sírj, ne sírj című versből részletet.
3: Ne sírj, ne sírj! Emeld büszkén magasra fődet, s mutasd vígarcodat nekik. Kik szívedet kifosztogatták, a büntetést is elveszik. Lejön az Isten ember újra, és megvált minket vérivel. A csillagok mind azt beszélik, hogy az új messiás közel. Nem látod-e a láthatárnak alján a vészes felleget? Nem hallod távol a mazúgást? Nem érzed a forgószelet? Szaladjon, aki gyáva, majd ha az Úr haragja ünnepel, a csillagok mind azt beszélik, hogy az új messiás közel. Vihar lesz, a pokol megindul, és az ördög sír, ez ő, ez ő, de himnusz zeng az ivatarral, sok bánatos, sok szenvedő. E bűzhött lég megtisztul, és ránk új nap süt, annyi már a jel, hogy a világot megjavító új messiás, az Úr közel.
2: A vallásos versek között a tárgyias lírára is láthatunk példát, ilyen az Imakönyvem című vers, és ide sorolom most a Jézus Pilátus előtt című költeményét is. Az Imakönyvem című versnek 2 változata is van, ennél a versnél valóban a konkrét tárgy, az édesanya imakönyve adta a gondolatmenet kiinduló pontját, épp úgy, ahogy például Vörös Marti szegényasszony könyve című verse esetében is. Revickinél ez a tárgyból kiinduló költemény is személyes lírává válik. A tárgyi emlékek, például az imakönyvben a saját kisgyermekkori és az édesanya hajtincse, szentképek, stb. Felidézik a régmúlt idilli képét és a jelen borús magányát, szenvedéseit. Majd azt az egyetlen imát lapozza fel, amelyet Jézus tanított, ismételten a Mi Atyánkról van szó, ez Revicki számára ebben a versben a legfőbb gondolat, amely zárja a strófát.
3: Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyít a kínhoz, a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod.
2: A Jézus Pilátus előtt című költemény pedig azért soroltam a tárgyias líra körébe, mivel ennek is az ihletadója egy tárgy, méghozzá Munkácsi Mihály festménye, amelyet ekkor láthatott a magyar közönség kiállítva először. Revickire, mint oly sok kortársára, nagyon nagy hatással volt a festmény. Igazi szenzáció volt az 1882. februárjában létrejött bemutató. Jézusnak, mint egyszerű embernek az ábrázolása botrányosan modernnek számított a korban, felkavarta a nézőket. Munkácsira, Revickire és az egész új nemzedék írókörére nagy hatással volt Ernest Renan egyik legfontosabb művének, a Jézus életének tanítása a megváltó emberi mi voltáról. Ez a gondolat látszik Revicki versének záró strófáján is.
3: Oly szelíd, alázatos, lemondó, ő az erény, igazság mártíra, s oly büszke, hajthatatlan, égberontó, ez ő, a messiás, Isten fia. Pilátus tétovázik, nincs segítség, látom, hogy el fogják veszíteni. De érzem, ki kell sírjából ismét, meghal, mert ember, él, mert isteni.
1: Kedves Alinka, hogyan látott tehát a vallásos tárgyú versek meglétét Revicki életművében?
2: Mindezek után összegezve tehát elmondható, hogy Revicki Gyula vallásos költészete, az ilyen tárgyú versek fajsúlyossága az életműven, ebben a korban egyedülálló jelenség. Talán óvatosan megfogalmazhatjuk azt a tényt, hogy a vallásos tárgyú költészetét ő újította meg a 19. század utolsó harmadában, a későbbi modern költők az ő nyomdokain haladva fogalmazták meg saját istenképüket. Rendkívül sokszínű Revicki vallásos témájú művészete. Minden téren megújította a vallásos költészetet témáiban, műfai sokszínűségében, filozófiájában, és még sorolhatnánk a lehetőségeket.
1: Köszönöm szépen Ajka Alinkának ismételten a beszélgetést. Revicki Gyula költészetének új, fantasztikus oldalát ismerhettük meg. És köszönöm Túri Juditnak is a versek felolvasását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozatot. Halljuk, most egy olyan résszel foglalkozunk, ami a spirituális gyakorlatok kiválasztását és a fő spirituális gyakorlatok módszerét fogja nekünk javasolni. De mindenekelőtt mi is ez a spirituális gyakorlat? Először is le kell szögezni, hogy az eneagram önmagában nem egy spirituális út. Az eneagram egy térkép, egy személyiség térkép. De ezek a felismerések önmagunkról, ezek segítenek, hogy mindennapos gyakorlattá tegyük az önmagunk fejlődését. Ez az önmagunk fejlődésének van három nagyon egyszerű dolga. Először is, hogy jelenlévővé és tudatossá váljunk a nap lehető legnagyobb részében. Ez a tudatosság azt jelenti, hogy nem hagyjuk, hogy az ösztöneink vagy a beidegződéseink reagáljanak, hanem megpróbáljuk magunkat megfigyelve tudatosan fordítani a szokásainkat. Működés közben, másodszor működés közben figyelni a személyiségünket. Tehát ahogy a nap megy előre, ahogy az emberekkel találkozunk, ahogy közlekedünk, ahogy beszélünk, ahogy reagálunk valamire. Működés közben figyelni meg. És nem hagyni, hogy a mindenféle kiugrás, elhárítás segítsen bennünket átugrani azon a helyzeten, amiben éppen vagyunk. Az előző részben foglalkoztunk egyébként az elhárító mechanizmusokkal. Tehát az önmagában az eneagram nem egy spirituális út, hanem felismeréseket tartogat mindannyiunknak, bármilyen úton is jár, ha akarja. Egyébként a maga az eneagram az tényleg egy ilyen alapot ad ahhoz, hogy tovább lépjünk, mert az emberi természete vonatkozó megállapításai, és hogyha a fejlődési szinteket is figyelembe veszük, annyira ülnek, hogy már önmagában hozzájárulnak a fejlődésünkhöz. Sokféle módszert, sokféle gyakorlatot lehet találni, de van három egyszerű dolog, amit figyelni kell, hogy az a gyakorlat a számunkra hasznos-e, és ezek alapján tudjuk megítélni. Az első, hogy segít-e abban, hogy tudatosabbak legyünk, hogy éberebbek legyünk, hogy nyitottabbak legyünk az életünk iránt, vagy csak a magunkkal kapcsolatos illúziókat tápláljuk vele. Tehát, hogy a módszer, amit találunk a gyakorlatban, az elősegíti-e a jelenlét érzésének a kifejlődését. Az itt és most megélésének és tudatosságának kérdését. Másodszor, a módszer segít-e abban, hogy felderítsük a személyiségünknek a kellemetlen oldalait, a korlátait. Szóval, amit nem nagyon szívesen tárunk mások elé. Rengeteg ilyenünk van egyébként. Vannak gyakorlatok, amelyek itt hirdetik magukat, hogy spirituális dialogmenet lehet vele, de az szinte biztos, hogy nem vezet sehova. Mert lassú, tudatos figyelem az a fontos, és nem az, ami mellékvágányra visz bennünket. És harmadszor, ugye az első az volt, hogy éberebbek, tudatosabbak legyünk, a másik, hogy segít-e bennünket abban, hogy személyiségünk kellemetlen tulajdonságaival szembenézünk, harmadszor pedig, hogy bátorít-e az az út, hogy gondolkodjunk, hogy segíti azt, hogy egy vágyunk alakul ki, hogy még mélyebben tekintsük a saját magatartásunkra, a természetünkre, a valóságos természetre. És itt a nagy spirituális guruktól való tanácsok, azok nem sokat segítenek abban, hogy mi magunkkal foglalkozzunk. Mert ezek a kész válaszok, ezek lecsillapíthatják ugyan a személyiségünket, eltakarhatják a mélyebb szorongásainkat, vagy a sérüléseinket, de a korlátokra csak akkor derül fény, ha valóságos válsághelyzetben kell helytállnunk, és legjobb, hogyha az élet próbáin, a kicsikének, nagyokon tudatosan megyünk keresztül. Szóval az élet a legjobb tanítómester. Az átalakulásnak van 7 eszköze. Tehát a spirituális úton járásnak van 7 eszköze, de mielőtt ezbe belemegyek, egy picit, mi is ez a spirituális út? Szóval ez egy folyamat. Egy belső átalakulási folyamat, amikor a tudatosság növelésével én mélyebb önismeretre jutok. És közelebb kerülök az én alkotómhoz. Közelebb kerülök a lényegemhez, ahhoz az isteni lényeghez, amit Isten adott nekünk. A fejlődésnek vannak szakaszai. Az első azzal a tudatossággal kezdődik, hogy akarok. Akarom magam érteni, akarom a mechanizmusaimat, miért csinálom ezt, miért így csinálom. Hívhatjuk ébredésnek. Az ébredés az az első felismerés, hogy a fizikai valóságomon túlmutató, mélyebb összefüggések léteznek. Az ébredés legelső nagy lépése az, hogy felismerem, hogy van egy másik világ. Van a lélek világa, van az Isten világa. És én ennek a gyümölcse vagyok. Ez az ébredés, ez egyből fölemeli a gondolatomat a földről valami egészen magasra. A második ilyen szakasz, hogyha fölébredek, ha tudom, hogy nem a föld, és a földi lét az egyetlen, és az én belső világom sem anyag, hanem lélek, akkor elkezdődik az ébredés után egy keresés, egy tudás keresése. Könyvek, tanulás, technikák, meditáció, ima. A harmadik, a belső munka. Tehát tudatosság, ébredés, keresés, tanulás, a belső munka. A belső munka az, hogy a berögzött minták, traumák, úgy is mondhatom, hogy egy árnyék személyiség, annak a fölfedezése magamban. És utána pedig az integráció, a negyedik szakasz, amikor mindezeket a felismeréseket beépítem a mindennapi életembe. A spirituális fejlődésemnek is van néhány egyszerű jele, amit így, mint egy lakmuszpapírral meg lehet mérni. Az első, a tudatosságom. Növekszik-e a önismeretem? Képes vagyok-e a reakciói megfigyelésére? Miért úgy ragadtam? Miért tettem pont ezt? A fejlődésnek komoly jele a belső béke növekedése. Hogy kevésbé zökkentelek ki a külső körülmények, a külső hatások, a nyugalmamból, az egyensúlyomból. A fejlődésnek komoly jele az empátia növekedése, hogy fokozódik az érdeklődésem és a megértésem mások iránt. Önmagam iránt is. És a fejlődésnek valós jele, ha képessé vagyok a pillanat megélésére. A múlt vagy a jövő miatti aggódás helyett átélem annak az örömét pillanatát, ami éppen van. Ezen az úton vannak kövek, amiben eleshetünk. A türelmetlenség például, hogy minél gyorsabban menjek előre. Ez nem egy 100 méteres futóverseny. Ez maga az élet. Ilyen gát vagy kihívás a meglévő énemhez, az egómhoz való ragaszkodás. Ugye úgy azt mondja, ugye, hogy én ilyen vagyok, és ilyen is leszek. Sokféle akadályt lehet elmondani. De nézzük, hogy mik az átalakulás, tehát a spirituális átalakulásnak az eszközei. Én 7 eszközt fogok elmondani, amit úgy érzem, hogy nagyon sokat segítenek. Első, az igazság keresése. Az igazság azt jelenti, hogy mélyen kíváncsiak vagyunk arra, ami önmagunkban zajlik, és körülöttünk zajlik, és nem érjük be a személyiségünkkel től kapott automatikus válaszokkal. Jézus mondta, megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. Ha megfigyeljük önmagunkat, tudatosan látni fogjuk, hogy a viselkedésünkre, vagy mások tetteire adott kész magyarázatok nagy része csupán valami ellenállási formula. Arra adnak lehetőséget, ne kelljen mélyebben beletekinteni a dolgokba. Például ha azt mondjuk, hogy haragszom apámra, ha komolyan végig gondolod, lehet, hogy arról van szó, hogy nagyon szeretem apámat, és kétségbe esettem, vágyom a szeretetére. Vagy az is lehet, hogy valakivel egy konfliktusod van, és nem jössz rá, hogy a te lehetetlen viselkedésed hozza a konfliktust, és őt vádolod emiatt. Az igazság megtanulni, elfogadni a pillanat valóságát. És az nem egészen önmagunk, amit csinálunk. És amikor hajlandók vagyunk elfogadni a teljes igazságot, bármi legyen is az, akkor elég sok belső erőforrások rendelkezésünkre áll. A második ilyen a nem cselekvés. Paradoxonnak tűnik, mert ha küzdelemről van szó, a nem cselekvés lényege az, hogy a fokozottabb tudatosság állapotában legyek, és ne állandóan aktivizáljam magam. A harmadik, a nyitottság. Hajlandóság a nyitottságra. Hogy elválasszam az igazi természetünk különböző szintjeit. Nyitott legyek mindenre. Nyitott legyek arra a lehetőségre, hogy az adott helyzet felvirítson, tápláljon, támogasson. Ha itt vagyok, képes vagyok meglátni. Nyitottság. A negyedik, a támasz keresése. A támogatás keresése. Szóval minél több támogatásban részesülök a belső munkához, annál könnyebb lesz a folyamatot végigvinni. Ötödik az, hogy tanuljunk mindenről. Ha már elköteleztem magam az átalakulás folyamata mellett, akkor tisztában vagyok azzal, hogy mindig azzal kell foglalkoznom, ami történik itt és most. Minden pillanat tanít. A hatodik, hogy szeressük őszintén magunkat. Nem szerethetünk másokat, ha nem szeretjük magunkat. Mit jelent ez? Általában azt gondoljuk, hogy a magas önértékeléshez lehet köze. Vagy hogy a magunkat jobban adjuk el. De nem. Önmagunk szeretete azt jelenti, hogy elfogadjuk magunkat. Vissza kell térnünk a jelenléthez, és amilyenek vagyunk, annak fogadjuk el, még ha sok rosszat látunk is magunkban. De pont ezeken a rosszakon akarunk változtatni. És ekkor érdemes olyan emberek társaságát keresni, akik rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amik bennünk megvannak, de valahogy nem jönnek jól ki. És végül végezzünk gyakorlatokat, találjuk meg, mi az, ami nekünk mindezt segíti, ami segíti a tudatosságot, segíti az igazságkeresést, segíti, hogy ne legyünk állandóan aktívak, segíti, hogy nyitottak legyünk, hogy segíti, hogy találjuk megfelelő támogatást, hogy tanuljuk mindenből, hogy szeressük magunkat, szóval gyakorlatokat kell végezni. minden nap különítsünk el egy kicsi időt arra, hogy valódi természetünkkel kerüljünk kapcsolatba. Mert egyébként a személyiségünknek a, majdnem azt mondom, hogy a hipnózis alatt állunk. A rendszeres gyakorlás persze mindenféle kifogással találkozik. Ha komolyan gondoljuk, hogy elindulunk a spirituális úton, akkor minden nap meg kell tennünk valamit az igazság kereséséért, az önmagunk szeretéséért. Persze a nagy spirituális vezetők erre adtak tanácsokat. Mózes ugye a 10 parancsolatot adta a népének. Jézus túl a 10 parancsolaton azt mondta, mint alapvető gyakorlatot, hogy ezt folytasd, hogy szeresd Isten teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Persze mindenféle kifogás van, de ezekkel majd később foglalkozunk. Személyiségünk fejlődésében az Enneagram térkép, de ahhoz, hogy tényleg fejlődjünk, gyakorlatokat kell végezni. Köszönöm a figyelmet, Isten áldja a hallgatói családot. Jövő vasárnap ugyanekkor találkozunk.
0: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Harminc éve a rászorulók menedéke a Csilla von Bözlager ház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csilla von Bözlagerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adag ételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az Avasi Máltai játszótér javára a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasat kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált, sírhan tábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak, az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült famteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében. Olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
5: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. És hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt, az alig több mint 40 év alatt, kb. 1,4 millió. egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
0: Mária Rádió.
6: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Horváth Nelli mai vendége, dr. Kálmán

0: Lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kénye kedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert, ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akár csak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názáreti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendezett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr Szentséges Anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk ne csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a tavi boldogasszony szobrát, és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szűzanya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körmenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körmenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közbenjárásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot,

0: szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védj mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian, reált tekintve, megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szentatya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Filio, e Spirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a Szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa urlangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli urlangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva a hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem, a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit,
1: ed non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztjüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt. Elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott urlangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Emlékszem egy asszonyra, aki kicsit szégyenkezve, magáboroskodva ült előttem, úgy lepestette, éreztem objektíven annak az ő zsarnok, goromba, diktátori hajlamukkal megvert férjét, és az utolsó mondata ez volt, hát tudja, azért én mégis szerettem. Hát ez a mégis, ez az ítéletben a kegyelem. A harmadik, a férfi is megkapja a magáit. Azt olvassuk az igében, átkozott legyen a termőföld te miattad, fáradtsággal élj belőle, teljes életedben, tövist és bogáncskorot teremjen az neked is, egyed a mezőnövényét, arcod verítékével, egyed a kenyered. Jaj, de kemény. De engedjétek meg, hogy az ítéletből kiemeljek néhány szót, hogy értsed, hogy ez az ítélet milyen kegyelmes. Figyelj csak, milyen szavakat emelek ki ugyanebből a szövegből. Élj teljes életedben, egyed a mezőnövényét, és aztán újra halljuk, egyed. Lehetetlen éppen ma, amikor az új kenyérrel van megterítve az úrasztala, nem kicsit meghatva gondolni arra, hogy az ítéletben milyen hallatlan nagy a kegyelem. Íme itt van ezen az asztalon az új magyar kenyérnek egy darab. Szimbólum. Igen, dudva, bogáncs közül kicsi karva, verejtékkel, kemény, izzasztó magyar munkával. De itt van, van az élet egy kicsi darabja. Nem kell éhetni. És néhány perc múlva e fölött a verejtékkel megmunkált kenyér darabka fölött hallhatjuk a másik kegyelmi szót. Egyétek, vegyétek, ez a verejtékkel, ez a kemény munkával megszerzett kenyér, ez az én testem, amely kérettetek meg. Mekkora kegyelem az ítéletben. Negyedszer azt olvassuk az ítélet hirdetés végén, hogy az Úristen az embernek és a feleségének bőrruhákat készített és fölöltöztette őket. Testvérek, mondjátok, hogy gyerekes vagyok, naív vagyok. Mikor én ezt olvastam most és újra elolvastam, én igazán meghatódtam. És ne haragudjatok, hogyha ezt a szót használom, ez jutott eszembe. Az Úristen ezt a két komiszkodó, lázadó, az emberi nem két szimbólumát, az a férfit és a nőt, hát nem kistaférozza. Hát érdemlik. Hát ruhákat készít neki, beöltöztet őket, mert odakinn az éderen kívül hűvös van, kemény élet lesz. Micsoda agapé, micsoda kegyelemed az ítéletben. Lehetetlen volt, hogy ne gondoljak arra a házaspárra, aki elé odaálltak. Kamaszkor végére érts már kereső, 20-as éves fiúk, föllázadva keményen, ahogy csak egy ilyen fiú tud, ebben a korban föllázadva család élet poshat levegője iránt, és az apai, anyai óvó szeretet iránt, és azt mondott, hogy most már keresek, én egy albérletbe megyek, én ezt nem bírom, és már szinte köszönés nélkül indult, amikor az anyja csöndesen fölállt, várj kisfiam, levette a szekrény tetejéről a koppert, és a szépen vasalt ingeket kezdte belerakni, meg a ruháját. Gyerek dermedten állt az ajtóba, az apa meg bement a másik szobába, és egy takarékkönyvet vett ki, és azt mondta, kisfiam, amióta keresel a koszpészt, amit hazad, te nem tudtad, én mindig beraktam a takarékba. Ezt most odaadom neked, hogy azért ne legyen az indulásod pénzdékül való. Ugye ez jutott eszembe, ez a külvárosi kis történet, és arra gondoltam, hogy a kegyelmesen ítélő Isten két munkás ember, két azért bűnös, hozzánk hasonló bűnös munkás ember szívébe ekkora hosszú tűrő szeretetet és agapét tudott adni, hogy így stafírozta ki az indulni készülő, a kicsi édenjét önként dühösen elhagyó fiát. Tehát akkor mekkora szeretet lehet a Teremtő Isten lényében, mekkora agapé lehet ő maga. Így stafírozza ki Hadámot, a földből valót, és Havvát, az életadót. Ilyen az Isten ítélete, nos, ilyen az Isten ítélete. Befejezésül ez az ötödik. Az ítélethez az is hozzátartozik, hogy el kell hagyniok Éden. Ugye tudjátok, hogy ez nem csak egy valami titokzatos hely lehetett, hanem ez egy állapot. Az Isten és az ember közötti addig zavartalan állapot. Ez az éter. De valami különös mód. Arról nem olvasunk, hogy Isten eltörölte vagy elpusztította volna Éden. És kiirtotta volna az életfáját. Erről nincs szó a Biblia. Az embernek el kell hagyni, ki kell lépni most már az ismert, Istentől, Atyától ismert, megadott térben, időben való korlátai közé. A halál alatt kell élni életét, háttal az Édennek, de Édent nem pusztítja el az Isten. Az élet fája megvan. És egy utat, egyetlen egy titokzatos utat egyszer az idők teljességében Isten mutatott az örök embernek, aki visszavágyik az Édenbe, mert valami furcsa módon. Az ember legyen fehér, sárga, fekete vagy rész. Ősi mondáiban, legendáiban, tudatalattiában, tudva vagy tudattalanul, akarattal vagy akaratlanul, valami ősi, kiírthatatlan honvágyjal visszavágyik az elveszett paradicsom. És aki nagyon őszintén visszavágyik, annak az Isten valakiben ezen a beteg csillagon megmutatja a visszautat Jézus Krisztusban. Még egy halálán lévő latornak is, aki ereje utolsó megfeszítésével az izomlásban való haldoklásban, de egész lényével egy millimétert Jézus felé fordul, lényét felé fordítja és fölnyög, és Jézus szinte utolsó szavával azt mondja neki, még ma velem leszel a paradicsomban, mert ez az éden, az a titokzatos állapot, amiben vissza lehet jutni, ahol Isten és ember között a megzavart viszony helyre jön, de nincs más út. Csak az az egy, aki azt merte mondani, mert mondhatta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Itt érted meg ezt az igét. Ez az egyetlen visszaút az elvetett paradicsomba. És hogy megvan az életfája ott, titokzatosan az örök életfája, halld a jelenések könyvének egy igéjét, és hadd legyen ez az ige ma az Amen, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek, a győzedelmesnek, a hitben győzedelmesnek. Enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának, az Isten országának közepette van, és ennek jele ma itt van közöttünk, az ő megtöretett testének, érettünk kiontatott vérének szent jele. Vegyük körül az élet pályának kiinduló pontját, éljünk vele örök életünkre és üdvösségünkre. Amen.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
3: Reményik Sándor, erdélyi költő, író, újságíró, a mai nap költője, mert ő 1890. augusztus 30-án Kolozsváron született, egyébként a Felvidékről, Dobsinából származó szülők gyermekeként. Reményik Sándort 45 után teljesen ki akarták iktatni a magyar irodalomból. És 1990-ig kellett várni, amire elkezdett a neve ismerté válni. Én nem tudom megítélni, hogy mennyire ismerjük, mennyire szeretjük Reményik Sándor, de azt tudom, hogy ő neki két meghatározó szemlélete volt, a kereszténysége és a magyarsága. És ezt a kettőt együtt érthetően, mindenki számára elfogadhatóan, mindenki számára könnyedén, megszerethetően a magyar irodalomban talán ő fejezte ki legjobban. Ezért is foglalkozunk ma elég sokat Reményik Sándorral, aki 1890. augusztus 30-án született. Reményik Sándor, őszi csodák. Ülve a karos székben ma, legelőször néztem szemközt az utcasort. Tekintetem rátévedt a fára. Nini, még most sem sárga. Zöldnek tartotta meg szép reménység ruhában az, aki megtarthat minket.
4: És én is élek. És én is élek. És megvannak mind, akiket szeretek. És nekem láthatatlan tündér őszben eljönnek hozzám az őszi csodák. Másodszor borulnak tündérvirágba, s hoznak pici fanyar furó gyümölcsöt az almafák. S a drága földön nem is olyan messze, másodszor érett meg most a cseresznye. Az elnyílt őszi kikerics helyén, őszi bánat és lila gyász után, októberi dombok oldalain pompázik a tavaszi kankalin. Rügyet bont minden ág. S belőlem is szinte nap-nap után kihajt egy versvirág. És ki tudja, még mi lesz? Lehet, hogy a közelgő karácsonnyal zúgni fogok erdőkkel egyetemben, lombkoronás, orgonás áhítattal. Ülve karos székben, ma legelőször néztem szemközt az utcasort. Az utcasor felett egy színes felleget. A szemem újból rátévett a fára, a reménységben megtartott fára. És akkor gáttalanul, feltarthatatlanul, elbírhatatlanul robbant ki a szívemből a hála. Reményik Sándor, őszi csodák!

0: Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek. Harminc éve a rászorulók menedéke a Csillafont Bőzlágerház Miskolcon. Emlékérmet és emlékbélyeget bocsátott ki a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank. Polgármesterekkel találkozott az egri érsek. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Az ország első kórházától független ápolási otthonaként 30 éve 1996. augusztus 23-án nyitotta meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Csillafont Bőzlágerről elnevezett házat Miskolcon a Köln utcában. Az átadás óta több mint 8000 beteget ápoltak az intézményben, az épület tetőterében működő idős otthonban 180 lakó kapott elhelyezést, a népkonyhán pedig közel 1 millió adagételt osztottak ki a rászorulóknak, írta meghívójában a szolgálat. Az ápolási otthonban a betegek ugyanazt a magas szintű egészségügyi ellátást kapják, mint a kórházak ápolási osztályán, de különálló épületben, amely otthont nyújt a betegeknek. Az évforduló alkalmából augusztus 28-án ünnepséget tartottak az intézmény udvarán, az évfordulós ünnepséget követően Pitti Katalin énekművész jótékonysági koncertet adott az avasi máltai játszótér javára a Szent Anna templomban. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30.000 forint névértékű ezüst és 6.000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. Az emlékérmet ismertetve elmondták, az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasat kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motivumokkal díszített, stilizált sírhantábrázolás látható rajta Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Hátlapján a csatába induló lovasok, velük szemben pedig a török sereget szimbolizáló dárdasor látható. Az emlékérmek fekvő téglalap alakúak, az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk keretrajzán a Mohácsi csata című 1526-ban készült fanteszt látható. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az egri főegyházmegye fenntartásában oktatási, nevelési intézmények működnek, adta hírül az egyházmegye. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése volt a közösségek szolgálatának érdekében, olvasható a Magyar Kurírban. Köszöntőjében a főpásztor rám mutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzatok és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében, az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. A szellemi-lelki irányvonal képviselete mellett a főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A találkozó szeretett vendégséggel zárult.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádióból. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó, Jézus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Szentjakabnál hosszan elidőzünk, majd a földszintre visszatérve még mindig csak 8 óra felé jár az idő, és mi fáradtan ülünk be az első padba, hogy egy kicsit megpihenjünk. Alig helyezkedünk el, sietős léptekkel jön felénk Kunda, és izgatottan újságolja, hogy itt van Mary, és már csak a mai napban remélhette a megérkezésünket, a velünk való találkozást, mert az Amerikából érte jött férjével délután haza is repülnek. Mary, csak ülünk, kővé dermedve, ezt is megadta az Isten. Hogy még egyszer lássuk egymást, hogy azt a borzalmas, Rabanálban halált hozó éjszakát újra átéljük, átbeszéljük, feldolgozzuk, felszabaduljunk. Már látjuk is, fut, szalad felénk, és könnyek között borulunk egymás nyakába. Az örömtől nem is tudunk szólni, csak szedjük össze a dolgainkat, hogy kimenjünk a templomból egy nyugodt helyre, ahol elmerülhetünk közös emlékeinkben. A kis presszóban egymás szavába vágva idézzük fel a múltat. Csak 12 nap telt el a gyászos éjszaka óta, és mintha a holdról térnénk vissza. Ó, Istenem, szegény lány, még egyszer meggyászoljuk. Az éjszaka minden apró részletét újra éljük, és meséljük, hogy a másnapot ki hogyan élte meg. Mary elmeséli, hogy őt a fertőző agyhártya gyulladás veszélye miatt visszavitték Leónba, ahol megfigyelésre 4 napig karanténban tartották, majd elment a lány szüleihez Dél-Spanyolországba, és így próbált a gyászukban lelki támaszuk lenni, és csak ezután tért vissza, és folytatta a Caminót. Az úton többektől kapott híreket rólunk, és nagyon bízott abban, hogy még egyszer átölelhetjük egymást. Ez a nap volt az utolsó lehetőség, most már mindannyian vígan tudunk nevetni. Megadatott. Hála érte Istennek.

A háttérben csendben meghúzódó férje türelmesen várakozik, amíg fényképeket készítünk a presszó és a katedrális közötti térszökő kutyánál. Címeket cserélünk, és a gyorsan rohanó időben igyekszünk mindent elmondani egymásnak. De egy idő után nincs mit tenni, nekik menniük kell. Véget ért az európai itt tartózkodásuk, mindannyian egy mély, tartalmas szeretet kapcsolattal lettünk gazdagabbak, és ezt már senki nem veheti el tőlünk. Ebben az euforikus állapotban nem is vesszük észre,

hogy a város megtelt zarándokokkal, a templom előtti téren egyre nagyobb az ünneplő tömeg. Minket ez most még nem tud magával ragadni, mert minél előbb el akarunk jutni a zarándok irodába, hogy ott megkaphassuk a várva várt, hőnóhajtott, zarándoklatunk megtételét igazoló, díszes, latin nyelvű, névre szólóan kiállított oklevelet. Az irodát nem nehéz megtalálni, a katedrális melletti kis utcácskában van. Itt már hosszú a várakozók sora, akik a célba érve kimerültek, éhesek. A fiatalok nem sokat tétlenkednek, előveszik a kis gázfőzőt, megmelegítik a konzervet, és ott az utca kövén ülve vígan elfogyasztják az ebédjüket. Közben haladunk előre, lassan ránk kerül a sor, és felmehetünk az irodába, ahol meglepetés vár ránk. Spanyolországi tartózkodásunk alatt első alkalommal leszünk figyelmesek magyar beszédre. Egy apa a lányával tette meg a zarándoklatot, napi átlag 30 kilométeres vágtával. Röpke megismerkedésünkről elvonja figyelmünket a díszes oklevél készhezvétele, ami jelenleg számunkra nagyobb jelentőséggel bír. Ez volt a cél, ez volt a vágy, Uram, bocsásd meg bűneinket! A mennyei boldogságból le kell szállnunk a valóságba, mert az idő múlik, és még nem tudjuk, hol fogunk aludni, és a gyomrunk is korog. Arról már értesültünk, hogy a szemközti dombon lévő 500 férőhelyes papi szemináriumban megváltoztatták az előző évek gyakorlatát, és ott is csak egy éjszakát lehet tölteni jutányos 5 eurós áron, arról nem is szólva, hogy a katedrálistól, a fő ünneplő helytől meglehetősen távol van. Elénk jön a véletlen, amiben mindig ott van az Isten. Összetalálkozunk a mi kis összeszokott zarándok csapatunkkal, mintha meg lenne beszélve, és már mindenki itt van. A még mindig Ricardo vezette kedves négyes fogat, Mónika az afrikás délceg oldalán, és más kedves ismerős, akiknek nem is tanultuk meg a nevét. Nagyon vidám csapat vagyunk, és rögtön be is ülünk egy vendéglőbe, hogy elpusztítsuk mindazt, amit a konyhafőnök elénk varázsol. Az éjszakai szállásra Ricardo kész ötlettel áll elénk, mert ők már befészkelték magukat a közelben egy kedves magánszállásra, ahol még nekünk is jut hely. Az első emeleten lévő szobánk a katedrális irányába néz, a konyhából pedig szép kilátás nyílik az előttünk álló völgy fölé emelkedő szemináriumra, amely az erős napsütésben uralja a tájképet. Itt találkozunk egy olyan zarándok asszonnyal, aki már harmadik alkalommal járja a Caminót. A szálláson egy kicsit felüdülve és megpihenve kedvet kapok, hogy a magammal hozott könnyű, ünneplő ruhát is felvegyem. Ehhez újra hozzá kell szokni, mert eljövetelünk óta csak elvétve volt rajtam ruha a nadrágon kívül, de most ünnep van, adjuk meg ennek a módját. Ezen felbuzdulva gyorsan vissza is futunk a katedrálisba, mert ma még nem voltunk szentmisén. Szent Jakab búcsúnapja valóban ünnep, az ünnepek ünnepe, ami nem is egy napig tart. Ma, két nappal korábban a katedrális zsúfolásig megtelik a zarándokokkal, de még a város is. Legnagyobb örömünkre a szentmisén két díszes öltözéket viselő férfi a vállukon egy rúdra felfüggesztve hozza a hatalmas tömbjén füstölőt, a Botafumeirót. Megérkezve az oltárhoz, lehelyezik a földre, majd 6 erős férfi a magas mennyezetről lelógó vastag kötélre rögzíti a füstölőt,
felhúzzák egy kicsit, és lassan, olyan lendületes mozgásba hozzák, hogy a népes gyülekezet feje feletti kilengésében majdnem a magas mennyezetet éri. Mellette pedig egy kisebb füstölő is járja a maga útját.

Felejthetetlen látvány, és nekünk az ott tartózkodásunk mindhárom napjában volt szerencsénk ebben gyönyörködni. A mai rengeteg csodás eseménytől elfáradva hálát adunk Istennek, és a szállásunkon nyugovóra térünk. Köszönjük, Istenünk! 24-ére virradva Santiago de Compostellában a nyugovásunk nem a legjobban sikerült, mert bármennyire is úgy érezzük, hogy a mennyországba érkeztünk, ez azért még nem az. A szúnyogok keserítik meg a forró nyári éjszakánkat, de szerencsére még van egy kis szuku otthonról. Reggel gyorsan összekapjuk magunkat, és rögtön a katedrálisba megyünk, de útközben a piacon még gyorsan veszünk pár falat ennivalót. A templomban már egyre többen gyülekeznek, mindenki igyekszik jó helyet találni, hogy mennél közelebb lehessen az oltárhoz. A szentmisét megelőzően egy apáca áll fel az oltárra, hogy a vezetésével begyakoroljuk a majdan felhangzó éneket. Számunkra ismerősen szól az ének, az Ubi Caritas-t énekli.

A templom egyre jobban megtelik. Akik most érkeztek a szent városba, még a nehéz hátizsákjuktól sem tudnak megszabadulni, mert mindennél fontosabb jelen lenni a nagymisén, és várni, hogy meglátjuk-e a Botafumeirót, ami szerencsénkre ma sem marad el. Közben a templomból magas gólyalábokon három ember magasságú, maszkot viselő jelmezesek vonulnak ki az ünnepi vidámságra, a magas, boltíves kapun éppen csak kiférnek. Szent Jakab egész Spanyolország védőszentje, bizton mondhatom, hogy ez a legmagasabb rangú ünnepe az országnak. A hangulat kezd a tetőfokra hágni, de számunkra valami érthetetlen dolog is történik párhuzamosan. Az egyik szomszédos téren felállított dobogón furcsa szónoklat hangzik, mintha valamiféle ellenpropaganda zajlana. Túl szép lenne a világ, ha teljes egyetértés és béke honolna az emberek között. A templom előtt botlunk bele a pamplónai Alfonzóba ismét, és a napokkal korábban számosban megismert korunkbeli kedves francia házas párba. De jó, hogy mindenkivel készült közös, boldog fotó. Itt már azt tudom mondani, hogy az ünneplő tömegnek nem lehet féket vetni. A tér közepén lévő szökőkutat, ahol tegnap mi álltunk Maryvel, körbejárva vidáman fújja a fúvós zenekar, őket követik az első emeletig magasodó, jelmezes felvonulók. Egy imatársam Medjugorje kapcsán megfogalmazott szavait idézve, itt is megéltük a Szent Dizsi fogalmát. A katedrális melletti tér egy önfelett, mámoros ovációban hullámzó, vidám táncot lejtő tömeg, a fárasztó zarándoklat kirobbanó levezetődését éli meg, azt a mámoros hangulatot, ami az egekbe röpít, vagy Isten országát hozza le kézzelfogható valóságba. A most érkezettek még a súlyos hátizsákjukat sem veszik le, összenőttek a több száz kilométer során, már észre sem veszik. Így kerestem én is egy alkalommal a szemüvegemet, feleslegesen, pedig rajtam volt. Így vannak rajtunk a keresztjeink is, néha észrevétlenül, néha kínok kínját hagyva rajtunk és a lelkünkben. Szent Dizsi, add, Uram, hogy eljussunk a mennyországodba, mert biztos, hogy a már odaérkezettek a te jelenlétedben mámoros örömben leledzenek. Ott már örök időkre Beethoven örömódája zengi Isten mérhetetlen dicsőségét. Úgy legyen. Amen.

Az elmúlt percekben Vécsey Janna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete két hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Lelkesedni tudunk a hazáért valamennyien, de fel tudjuk-e a hazának áldozni pillanatnyi érdekeinket, pártszeretetünket, kicsinyes gyűlölségeinket? Tudunk-e egyesülni a haza körül? Ha ezt nem tudjuk, minden lelkesedésünk hasztalan? Ötvös Józseftől idézve egy gondolatot köszöntöm Önöket. Az Inter Arma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adásában a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Először műsorunk tartalmából. A Honvédség híreiből válogatok, amelyben először az augusztus 20-ai tisztavatásról szólunk.
1: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki.
0: Katonazenekari fesztivált rendeztek ezúttal is Székesfehérvárott.
2: A zenetörténetben Fricsai Richárd, alezredes katonakarmester, nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk.
0: Idézünk egy korábbi felvételt, egy helyőrség induló születését.
3: Civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem mit jelent, a katonazene mit jelent, az, hogy együtt lenni, mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
4: Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel: a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben.

0: Előző adásunkat követően augusztus 20-án Szent István ünnepén mintegy 170 főtett ünnepélyes esküt a budapesti Kossuth Lajos téren. Az Rínyi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében hallják majd Magyar Péter miniszterelnököt, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi minisztert, valamint Gyarmati Ádám hadnagyot, az eskü előmondóját, és Kovács Korinna hadnagyot, Varjú Gergő főhadnagyot, most felavatott tiszteket.
1: A hazáért két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni. Na, haza egy vállalás, közösség, hűség. Magyar az, aki ezt a hazát a sajátjának érzi, aki hozzátesz, aki dolgozik érte, és aki szükség esetén megvédi.
2: A tiszti rang az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem a tekintély. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondjuk őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket. Bárhová vezesse önöket a szolgálat, soha ne felejtsék el, kinek tettek ma itt esküt. Magyarországon. Isten éltesse Magyarországot, Isten éltesse a magyar honvédeket!

0: büszke vagyok magamra, és a tisztársaimra, akik mögöttem álltak, és végig hangosan mondták az esküt. Igazából bíztam magamban, de erős feladata volt többiek között is, és amikor tegnap a honvédelmi miniszter úr engem választott, az nagy büszkeséggel töltött el.
1: Ez volt az utolsó végrehajtásunk, és nem lesz több. Nem lesz újrázás, nem lesz semmilyen javítás, ez az egyes éjünk van, és szerintem ezt ki is használtuk, és a lehető legjobb formánkat nyújtottuk a mai napon.
2: Leginkább büszkeséggel tölt el, hogy letettük a tiszti esküt. Úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára olyan emlék lesz, amelyre szívesen emlékszünk vissza. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy főhadnagyi rendfokozatban kezdhetem meg a tiszti pályafutásomat. Szerintem nagyobb felelősséggel jár, de teher alatt nő a pálma, szóval én örülök neki. Közvetlen családtagjaim jöttek el megnézni a tisztavatásomat. Biztos vagyok benne, hogy most nagyon büszkék rám, és köszönöm nekik, hogy végig támogattak engem.
3: Székesfehérváron ismét megrendezték a Fricsei Richárd regionális katonazenekari fesztivált. Az Rínyi Katonai Filmstúdió felvételén az elhangzás sorrendjében megszólal Barát Ernő, honvédelmi minisztérium homán stratégiáért felelős helyettes államtitkára, és Ruf Tamás őrnagy, a Székesfehérvár helyőrség zenekar karnagya.
4: Ez egy olyan rendezvény, amely jól példázza mindazokat az értékeket, amelyeket mi, a honvédelem ügyész szolgálók elkötelezetten képviselünk. Ahogyan a katonazenekarok őrzik és tovább viszik a rájuk bízott örökséget, új utakat, új hangokat keresnek, úgy, ahogy a honvédelem szervezete is egyszerre épít a múlt értékeire, és fejlődik a jövő kihívásaihoz igazodva. Valljuk, hogy fesztiváljaink résztvevői, hallgatói többet kapnak egy kiváló zenei programnál. A katonazene a Magyar Honvédség egyik legszebb és legfontosabb hagyománya.
5: Székesfehérvár sok mindennek a városa, ugye a királyok városaként szokták emlegetni, de gyakorlatilag fricsai városaként is ismerjük, hiszen a zenetörténetben Fricsei Richárd alezredes katonakarmester nagyon meghatározó alak volt. Az 1900-as évek elején élt és alkotott itt, egy egészen elképesztően erős karakterű és egy nagyon széles látókörű muzsikusról, művészemberről beszélünk. Aktív másfél évtizedet töltött el itt a városban, és ezt a város úgy hálálja meg, hogy az emlékét ápoljuk és őrizzük.
3: Honvédség hírekből válogattam, az Rínyi Katonai Filmstúdió készítette a felvételeket, ezekből szerkesztettem a tudósításokat. További híreket, videóbejátszásokat honvédelem.hu oldalon találhatnak, ajánlom szíves figyelmükbe. Ha már katonazenéről volt szó, akkor idézzünk egy korábbi felvételt, egy helyőrség induló születését.
6: 43-as induló. No. Nem egy 48-as katonaindulóra kell gondolni, hanem egy maira. A 43-as induló a Magyar Honvédség 43-as számú Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred új indulója. A zenét itt a műsorunkban is már megszólaló Ruf Tamás szerezte, és a székesfehérvári helyőrségi zenekar tolmácsolta a nemrégiben szélesebb közönség előtt a 10. alkalommal megrendezett katonazenekari kerekasztal elnevezésű eseményen.
7: Tényleg nagyon szeretném, ha még egyszer eljön egy ilyen virágkor, amikor hatalmas zenekarok vannak, és a csapból is a katonazenekói. És erre az alakulatunk parancsnoka azonnal hát kapva kapott az alkalmat, és azt mondta, hogy na, akkor most itt az alkalom, és elkezdhetjük ezt a virágkort ismét feléleszteni, és az akkori kor gyakorlatát élesszük fel, hiszen az akkori katonazenekarok zenét is szereztek, és főként indulókat komponáltak. Ezeres úgy felkért, hogy ha már eddig nem volt, akkor én most komponáljak a 43-as ezrednek egy indulót. És én azt gondoltam, hogy ezt nem gondoltak volna, mert hogy én nem vagyok zeneszerző, és ezt jelentettem is ezeres úrnak, de kiderült, hogy én nagyon komolyan gondoltam, és hát igyekeztem eleget tenni ennek, megszületett az ezred induló. Az első rosta a zenekar volt, utána mertem ezres úrnak ezred vezetésének bemutatni, és most van az első alkalom, hogy kihozzuk a civil közönség elé. Kérem, fogadják sok szeretettel a Magyar Honvédség 43. Nagy Sándor József híradó és vezetés támogató ezred indulóját. Az indulóban egyébként énekszót is fognak kapni, mert a triójában felhangzik az altábori távirászok című nótának egy átdolgozása. Fogadják sok szeretettel!

kézen és Müller Erzsébet vagyok. Nekem minden zenekar nagyon fontos, és főleg a katonazenekar. A kapcsolat a katonák és a civilek között nem elég csak az, hogy beszélünk róla, hanem a zene a legcsodálatosabb dolog, ami összeköt bennünket, és a katonák zenéje, a fuvol zene az pedig számomra, mint ahogy látja, én itt vagyok a kerekasztal minden egyes előadásán, de én elmegyek Móra is, elmegyek a vasutasokhoz is, nagyon-nagyon fontosnak tartom. A lelki világukat sugározza vissza, és a civil ember is valahogy egy picit átérzi azt, hogy a fegyelem, mit jelent a katonazene, mit jelent az, hogy együtt lenni. Mert ez számomra egy olyan csodát jelent, éltet, szabadságot ad, felszabadít. Szóval számomra ezt jelenti.

Katonazenekarok szerepe véleményem szerint az elsősorban hagyományőrzés, hiszen olyan kort élünk, amikor egyre kevésbé figyelnek az emberek a hagyományokra, de talán pont ezért egyre fontosabb, hogy valaki ezeket a régi kulturális hagyományainkat ápolja, és a katonazenekar az erre egy kiváló közeg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy lépést is kell tartani a kor új kihívásaival, tehát ez egy borzasztó összetett feladatkör, ami a katonakarmesterek és a katonazenészek munkásságát ma jellemzi, hiszen úgy kell ezt a hagyományápolást végezni, hogy figyelemfelkeltő dolgokat kell a fiatalok számára nyújtani, a fiatalok és az idősebbek számára egyaránt. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy mindig műsorra tűzök olyan lendületes fiatalos zenéket, amik kifejezetten a mai kor zenéjét jellemzik, amit ismernek a fiatalok, és ezáltal egy kicsit közelebb hozom magunkhoz őket. Ezek után következik, visszakanyarodunk az időben, visszakanyarodunk régebbi zenékhez, esetleg egy kicsit felfrissítve. Én azt vettem észre, hogy nagyon hálásak a fiatal emberek egyébként ezekért a katonazenei koncertekért. Szeretik hallgatni a katonazenét, és régebben, még a katonazenészi pályám elején tartottam ezektől a hagyományőrző koncertektől, ahol indulókat játszottunk, ahol tradicionális zenét játszottunk. Ma azt látom, hogy az emberek ezt is szeretik. Ha megjelenik a fő utcán egy katonazenekar masírozva, ott mosolyt csalunk a 10 éves korosztály arcára és a 70 éves korosztály arcára egyaránt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egyértelmű jele annak, hogy nekünk ezt tovább kell vinnünk, és tényleg ez a hivatásunk, hogy a fúvós zenét azt népszerűsítsük az emberek.

0: 2013-as felvételt idéztünk az előbbiekben. Ez alatt a 15 év alatt már másodjára kezdtük el Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását, az újabb részt ezúttal is Bőzsöny Ferenctől hallják.
1: Minden sebesültet beteget leadtunk a 109-es vonatnak. Ma néztem az első amputálást. Szabó Kálmán gyönyörűen operált. Szegény honvéd járőrben volt ma reggel. A kettős vágányú sín között lépett tányér aknára a jobb lábával. A partizánok azt tesznek, amit akarnak, hogy nincs több baleset, csak az bizonyítja, hogy nem kaptak több parancsot. Hogy nem járnak túl mindenki eszén, csak azért van, mert valami felsőbb terv szerint várniuk kell. Hogy minket, magyarokat, határozottan megkülönböztetnek a németektől, ez legalább a mi becsületes színvallásunkat jelenti. Pontosan tudják, hogy utáljuk a háborút, és legszívesebben még ma hazamennénk. Magam még keveset tapasztaltam kinn, mert ritkán jutok az első vonalba, de annál többet mesélnek az onnan jött tisztek és bakák. Ha dicsekvésről van szóból, persze a 90%-at leszámítom, de még így is elég marad. Ha egyszer hazakerülök, szeretném megírni ezt a témát valami ilyesféle címmel: a partizánok és mi magyarok. Eddig még a fogalmát sem ismertem ennek a szónak. Most aztán benne vagyok a különböző összefüggéseiben. Eddig a sok piszkos eseten kívül több határozottan hazafias, hősies esetet ismertem meg. Annyit már is látok, hogy ez nem magyarnak való. Nem is hiszem, hogy magyar ember tudna igazán partizán lenni. Meglátogatott Németh József főlelkész, elhozta a 109-esek új lelkészét, Gáspár Márton, egri egyházmegyés papot. Minden tiszteletem a protestáns lelkészeké, de sokszor az a benyomásom, hogy összefogás ide vagy oda, de nem lehet menteni azt a sok ostobaságot, ami itt kint tesznek, mintha náluk is a legalját küldenék tábori ténylegesnek. Elképesztő eseteket látok és hallok ez alatt a rövid idő alatt. Éppen most folyik az első hadosztálynál a tiszti gyűlés, ahol a kocsis beszédű, trágár kifejezésű protestáns hadosztály vezető lelkész ügyét tárgyalják.

0: Köszönöm a figyelmüket. Az Inter Arma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 628. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek itt a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották, a tábori lelkészi szolgálat nevében kívánok további tartalmas rádiózást valamennyiüknek. Deák Ferenc gondolataival búcsúzom. Önsorsunkról magunk rendelkezhetünk, s ha kockára tesszük azt, önmagunk szenvedjük kárát. De mások sorsát, mit a bizalom hitünkre bízott, a haza sorsát, mely becsesebb előttünk saját életünknél, féltenünk kell minden veszélytől, s a szeretet óvatosságával kell azt megőriznünk. Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Augusztus 31. Világi intézmények. Az élet kovásza a világban. Szükségét érzem annak, hogy felhívjam a figyelmeteket három alapvetően fontos feltételre, amely nélkül nem teljesíthetitek be küldetéseteket. Mindenekelőtt Krisztus igazi tanítványai kell, hogy legyetek. Mivel a világi intézmény tagjai vagytok, az elkötelezettségetek természete is ilyen világi. Így hát az evangéliumi tanácsoknak úgy kell engedelmeskednetek, hogy nem csak az életben elfoglalt helyetek nem változhat meg, hiszen laikusok vagytok, és annak is kell maradnotok, hanem éppen, hogy meg kell erősítsétek azt. Magát a laikus állapotot szenteljétek meg. Legyetek magatokkal szemben még igényesebbek, hogy a világban és a világért való elkötelezettség, melyet a laikus lét magában hordoz, hitteli és állandó lehessen. A második feltétel az, hogy tudásotok és tapasztalatotok szintjén megfelelően a saját szakterületeteken valóban hozzáértéssel és szakszerűen tevékenykedjetek. Azért, hogy jelenlétetekkel adhassatok tanúbizonyságot apostoli küldetésetekről és a mások iránti elkötelezettségetekről, melyet a felszenteléstek és az egyházban elfogt helyetek megkíván. A harmadik feltétel, amelyről szeretném, ha elgondolkodnátok, egy olyan elhatározásból áll, amely rátok annyira jellemző. Az az elszánt igyekezet, hogy belülről változtassátok meg a világot. Ti valóban kiléptetek a világba, és nem csak társadalmi szempontból. Egy belső beállítottságot várnak el tőletek, melynek segítségével be tudtok illeszkedni a társadalomba. Épp ezért úgy kell tekintenetek magatokra, mint a világ egy részecskéjét, aki azzal foglalkozik, hogy megszentelje azt, és teljességgel elfogadja az ebből fakadó követelményeket és a világ valóságának, értékeinek és törvényeinek jogos uralmát. Drága fiaim és leányaim! Működési körötök hatalmas, ahogy látjátok is. Az egyház sokat vár tőletek. Szüksége van arra, hogy bizonyosságot tegyetek arról, elhozzátok a világnak az öröm hírt, ami által minden valóban emberi vágy és törekvés rátalálhat a Krisztusban való beteljesülésre.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.